0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: vagyunk.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
2: Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítják. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te

0: a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Sziget. Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Nyilvánosak a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyvei. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Kereskedelmi és Iparkamara. Folytatódik a meleg őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. A kormány.hu oldalon közzétett dokumentumokból kiderül, hogy az akkori politikai válság idején Gyurcsány Ferenc kabinetje a krízissel való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire, például a Visit D bevezetésének előkészítésére összpontosított. Tegnap volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az úgynevezett Öszödi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást. A kiszivárgott beszéd egyik következményeként később több utcai összecsapás is történt a fővárosban. Magyar Péter miniszterelnök szerint 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Öszödi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést. Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a kormányfő úgy fogalmazott: az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3% lett a valóság. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutató Központnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlenkezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz. Közölték azt is, a 2024-ben alapított központ alig két hónappal később a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül kapta az összeget, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezték az Observer Média Figyelő és Kutató Kft.-nek, miközben a központ alapítói a támogatásból munkabért vettek fel. Az árréstopp megszüntetését sürgeti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A testület szerint az intézkedésre már nincs szükség sem az infláció ellen, sem a vállalkozások versenyképességének védelmében. Az árréstoppot az előző kormány vezette be tavaly márciusban. Kármán András pénzügyminiszter az áprilisi parlamenti választás után az árréstopp fokozatos kivezetéséről beszélt, majd júniusban a tárca azt közölte, hogy egyenlőre nincs napirenden a megszüntetése. Átadták a Vígszínházban az idei Kaszás Attila díjat. Barta Boróka, a Gyergyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja részesült az elismerésben. A 2008-ban alapított díjjal olyan színészeket ismernek el, akik kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, és meghatározó közösség formáló szerepet töltenek be társulatukon belül.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ébredj a Lakihegy Rádióval.
0: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország beszél.
3: Süss fel nap, süss fel nap.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak, illetve nézőinknek is élőben tudjátok követni a mostani beszélgetést a Lakihegy rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: A héten mi már kettecskén beszéltünk erről a témáról, de hát most vendégünkkel beszélünk, aki azért első kézből érintett, mert hogy természetbajnokai díjat kapott a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér gimnázium projektje. Maga Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter adta át ezt a díjat egyébként Szigetszentmiklóson. Úgy fogalmazott, hogy ezek az emberek nem legyőztek valakit, hanem észrevettek valamit. Ugye itt arról van szó, miről van szó, nem is én mondom el, hogy mi is ez a díj és miért járt. Vendégünk Kisné Hegedűs Éva, a Batthyány Kázmér gimnázium igazgatója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Hát ugye maga a téma az egy sajnálatos esemény előzi meg, ugye bizonyára sokan emlékeznek a 2020-as olajszennyezésre, ami történt Szigetszentmiklós részén a Kisdunának. Na és akkor utána egy ilyen rehabilitációs projekt kezdődött el a gimiben, vagy hogy volt ez pontosan?
4: Hát ez nem ilyen hirtelen történt, hanem az egésznek az az előzménye, hogy nálunk minden évben szeptember elején a 9. évfolyamosoknak erdei iskolát szervezünk, ahol nyilván különböző természetvédelemmel kapcsolatos dolgok is előkerülnek. Ebben az erdei iskolában volt vendégünk két szakértő, Balog Márton és Zöld Balog Ágnes, akik az úszólátnak a tudósai Magyarországon, és ők beszélgettek a gyerekekkel az úszólátnak a jelentőségéről, illetve hát erről a sajnálatos eseményről, ami történt, és akkor született meg az ötlet, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk ebben segíteni, megpróbálnánk ezt valahogy helyreállítani, ezt a dolgot, mert az úszóláb borzasztóan fontos. Az úszólábnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy tisztítja a vizet. Itt az olajkatasztrófánál is az történt, hogy igazából egyrészt megvédett minket az úszóláb attól, hogy ez tovább terjedjen az egy sokkal nagyobb szakaszának is Dunának. Másrészt viszont elpusztult az úszólápon ezáltal körülbelül 2000 négyzetméteren azok a növények, amik az úszólápot alkotják. És hát a gyerekeknek pattant ki tulajdonképpen a fejéből, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk valamit tenni ezért. És hát akkor elkezdődött egy hosszú folyamat, mert azért az nem úgy van, hogy az ember reggel kitalálja, hogy most elmegyek úszólápot építeni. Ez egy természetvédelmi terület, ráadásul az úszólápon nem akármilyen növények vannak, hanem védett növények, speciális növények, nem lehet bármilyen növényekkel az úszóláp szigeteket betelepíteni. Úgyhogy sok-sok hónapnak és utána járásnak a munkája volt az, hogy végül engedélyt kaptunk arra, hogy mi ezzel foglalkozzunk, hogy begyűjtsük ezeket a védett növényeket, hogy ezekből ilyen kis mesterséges úszóláb szigeteket készítsünk. Ehhez kellett rengeteg nád, meg rengeteg minden kellett hozzá, mire ez összeállt. A lényeg az, hogy aztán a következő évben, 2021-ben már a következő erdei iskolában elkezdtük a 9. évfolyamosokkal ezeknek a mesterséges úszólábszigeteknek az építését. És ez azóta is tart, minden szeptemberben a 9. évfolyamosaink építik tovább a lápot, és nem csak ők egyébként, hanem a kollégám, Cita Zoltán, aki az egyik szülőatya ennek az ötletnek, ő mindenkit igyekszik bevonni ebben, tehát nem csak a mi 9. évfolyamosaink, hanem épített itt már úszólápot a Regensburgi Gimnázium is, akik a testvériskolánk, aztán a másik testvériskolánk, a Szatmárnémeti Kölcsei Ferenc Gimnázium, de más iskolákból is hívott már csoportokat ennek a lápnak az építésére. A lényeg az, hogy haladunk mindig szépen előre, és most már több mint 100 négyzetméter mesterséges úszólábsziget van, amiket folyamatosan drónnal követnek, hogy egyáltalán megfakadnak-e, kihajtanak-e ezek a növények, amiket oda telepítettek a kollégák, a gyerekek, És úgy tűnik, hogy igen. Tehát élnek a növények, és van lehetőség arra, hogy ez valamikor majd egy teljes úszólap legyen megint.
2: Elképesztő. Hiszem a szavaidat. Hát ez nem csak tényleg az, hogy egy gimnáziumból indul egy ilyen ötlet, amit egyébként ugye tulajdonképpen ezek szerint bárkinek eszébe juthatott volna, de hogy olyan szép ez a történet, hogy akkor ti itt így gondoznátok. Ugye említetted már Cita Zoltán kollégát, de hogy van egy másik igen, pedagógus is.
4: Igen, Sete Krisztina tanárnő a másik. Tulajdonképpen ők ketten viszik a hátukon most már 6 éve ezt a projektet. Krisztina az, aki mindig az erdei iskolának a komplett megszervezéséért felelős. Ő egyébként a Reál Munka közösségnek a vezetője. Zoli pedig az, aki tevékeny ebben a
2: hát meg most már komoly szakértő. Komoly szakértő egyébként, hát gondolom ennek a témának.
4: Most már lassan, igen. Igen.
3: Abszolút.
2: Hogy kerültetek szerinted, tudsz erről bármit így fókuszban a minisztériumban? Ugye Gajdos László élő környezetért felelős miniszter adta át a díjat személyesen. Szerinted hogy keveredtetek így az ő fókuszába, vagy tudtok erről bármit? Mert ugye ez nem egy pályázat.
3: Nem.
4: Hát az nekem is meglepetés volt. Körülbelül a díját adó előtt 2 nappal tudtam meg, hogy ő is fog jönni. Ez úgy volt, hogy mi már 2024-ben és 2025-ben részt vettünk egy Erasmus Plus pályázaton is, aminek szintén ez is volt a témája, ez az úszóláp rehabilitációs projektünk, és annak a záró rendezvénye volt 2025 őszén a Sárgaházban, ahol ott volt a WWF-nek az egyik vezetője, és ő neki ez borzasztóan megtetszett ez a projekt, és ő akkor ígéretet adott, hogy segíteni fog nekünk, és hát tulajdonképpen így szerintem így kerültünk a WWF-nek a fókuszába, így történhetett az, hogy először adták át ezt a természetbajnokai díjat, és éppen ránk gondoltak, ami nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Gajdos miniszter úr hogy került ide, azt én pontosan nem tudom, de gondolom, hogy a WWF hívta meg.
2: Igen, mert ezt is fontos hangsúlyozni, hogy a civil természetvédelmi kezdeményezéseket jutalmazó díjat a WWF Magyarország hozta létre, támogatója pedig a szintén térségi Dunaharaszti Coca-Cola HBC Magyarország. És ugye itt azt írja amúgy szigetszentmiklós.hu, hogy töretlen azóta is a munka, tehát hogy ahogy mondtad 6 évvel ezelőtt. Én meg amikor hívtalak telefonon, hogy egyeztessünk, akkor én így naivan megkérdeztem, hogy de hát azok a diákok már elballagtak, nem? És mondtad, hogy ez nem működik, Szandi, hát mindig a 9. évfolyam, ez miért így alakult?
4: Hát mert a 9-eseknek van nálunk szeptemberben erdei iskolája.
3: Csak nekik van erdei iskola.
4: Igen,
2: hát annak igen, az évfolyamnak.
4: Igen,
2: tehát akkor
4: igen, a 9. évfolyam az mindig 3 osztály, akiknek erdei iskolát szervezünk, és az erdei iskolának mindig része ez az úszóláp építés. És akkor így gyakorlatilag már több mint 600 gyerek
2: hozzájárult
4: ehhez, és részt vett ebben a munkában, amiben szerintem borzasztóan fontos, hogy nem csak tantermi körülmények között hallanak a természetvédelemről, hanem oda mennek és gumicsizmát húznak.
2: Na, pont ezt szerettem volna, hogy mesél, igen, a fotókat látjuk, hogy igen, a gyakorlatban ez hogy működik? Óra keretein belül, délután, az eszközöket honnan szerzitek be magát a növényt? Vagy ez az, hogy honnan, de hogy nem tudom, azt támogatja az önkormányzat, vagy hogy működik ez így a gyakorlatban? Mert azért ennek költségei is vannak.
4: Igen, hát mindig ügyesek a kollégák, és valahonnan mindig kerítenek rá. Most például ezzel a díjjal is jól jártunk.
3: Ebből is a szempontból,
4: igen. Hát gyakorlatilag az van, hogy Zoli már hetekkel előtte meg kell, hogy szervezze, hogy honnan lesz nád egyáltalán. Általában Cseperről tudja beszerezni. Hát egy ilyen úszóláp sziget úgy néz ki, hogy rengeteg sok nád kell hozzá, tehát egy körülbelül 1 méterszer 2 méteres nád tutajt kell igazából összetákolni, ami 30 cm vastag kell, hogy legyen. Egyébként először még nem csináltuk ilyen vastagra, és akkor kiderült, hogy az nem annyira jó, tehát ez
2: is
4: folyamatosan fejlődik a technika. Tehát egy ilyen 1 méterszer 2 méterszer 30 centis nád köteget kell először készíteni, utána azt azt be kell telepíteni ezekkel a speciális növényekkel, amik az úszólápnak a lakói. Ezeket előtte be kell gyűjteni. Uh-huh. És akkor, hát mire a gyerekek oda mennek erre a foglalkozásra az erdei iskola keretén belül, addigra Zoli már mindent.
2: Tehát addigra ott kell lenni.
4: Addigra Zoli mindent oda készít, és akkor gyakorlatilag nekik már csak el kell készíteni, azért az sem kis munka.
2: Ez is nagy feladat.
4: Tehát a gyerekeknek, a 9. évfolyamosoknak az erdei iskolában mindig egy napig ez a feladatuk, hogy ők ilyen úszóláp szigeteket megépítenek kint a parton, és utána azt be kell vinni a helyére, tehát ott be kell mászni a vízbe, uh-huh. ott utána kenuba ülnek általában, és úgy vontatják be a helyére, és le kell súlyozni, hogy az ott is maradjon, uh-huh. ahol a dolga van neki.
2: De én úgy hallom rajtad, hogy amúgy te is már egészen jól kiképezted magad ezen a területen.
4: Hát igen, mert azért most már évek óta ezt csináljuk, és én erre nagyon büszke vagyok egyrészt, másrészt meg én is nagy csodálója vagyok a természetnek, úgyhogy igen, érdekel engem is.
3: Büszkeség az iskolának is.
4: Igen.
2: Látod egyébként a diákokon a szemléletformálást, azt, hogy egy kicsit, akik ott vannak tényleg, és kenuba ülnek, megcsinálják, hogy valamennyire közelebb kerülnek akár a természethez?
4: Igen. Szerintem igen. Egyébként az egész erdei iskola zseniális nálunk, tehát nem csak úszóláp építés folyik ott, hanem különböző más foglalkozások is. A térképészettől elkezdve a növényismereten keresztül mindenféle dolgokkal foglalkoznak, illetve szintén Cita Zoltán kollégám az, aki egy zseniális informatikai hátteret készített ehhez, egy saját appot készített, ahol a gyerekeknek a munkáját tudják a kollégák folyamatosan értékelni, tehát ez egy verseny tulajdonképpen. A három osztályt 6 klánra szokták osztani. A klánokon belül nagyon fontos, hogy mind a három osztályból legyenek ott gyerekek, tehát ennek közösségépítő szerepe is van. A gyerekek kivétel nélkül mindig úgy jönnek vissza az erdei iskolából, hogy tök jó, hogy megismerkedtünk a másik két osztályjal is, meg összebarátkoztunk, igen, tehát együtt kell, hogy dolgozzanak. És a kollégák ezen az informatikai felületen keresztül értékelik őket folyamatosan, és akkor a végén lesz egy győztes klán, szóval ez egy kicsit ilyen verseny is. A gyerekeknek folyamatosan tölteni kell a munkájukat, tehát vannak projektidők minden nap, amikor a klánok azon dolgoznak, hogy a projekteket, amiket elkészítettek, azokat feltöltsék erre a felületre, és még le is fordítják angol és német nyelvre is, úgyhogy az idegen nyelveket is. Szóval tényleg zseniálisan ki van találva ez az egész.
2: Ez az egész intervallum egyébként?
4: Ez 5 nap, igen.
2: Wow. És ha már egyébként verseny, akkor kicsit más téma, de hát hogyha már itt vagy, akkor ezekről is beszéljünk, mert nagyon jó eredményeket ér el egyébként is a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Hát kezdve például, hogy országos középiskolai rangsoron 32. helyen van jelenleg.
4: Igen, most ott.
2: Az igen. Ez mit jelent számotokra? Tehát, hogy nem is tudom, én nem tudom, hány középiskola van az országban, hogy mennyiből. Majd mindjárt rákeresek.
4: Igen, én úgy tudom, hogy körülbelül 900, de ha rákeresel, az még jobb. Persze, hát ez fontos nekünk, hogy a rangsorban milyen helyet érünk el. Nagyon sok szempontot vesznek figyelembe ennek a rangsornak a kialakításában. Például az, hogy a kompetencia méréseken milyen eredményeket érünk el a felvételén, tehát a felsőoktatási uh-huh. intézményben vagy bejutásnál milyen eredményeket érnek el a gyerekek. Ott például nem is azt nézik, hogy hány gyereket vesznek föl. Egyébként nálunk mindig nagyon sokat, tehát ilyen 98 és 100% között van azoknak az aránya, akik az érettségizőink közül egyetemen tanulnak tovább. De nem is ezt nézik például a rangsorban, hanem azt, hogy akiket fölvettek, azokat hány ponttal vettek föl. Oh. És azért nálunk ez nagyon jellemző, hogy a gyerekek nem alulról kapirgálják a
3: uh-huh. Tehát még azt is nézik,
4: lécet,
3: hogy
4: hanem bőven be tudnak jutni. Nagyon, nagyon ügyesek a gyerekek, amilyen stratégiát állítanak fel ahhoz, hogy hogy minél több pontot tudjanak szerezni. Visszatérve a rangsorra, tehát ezt is figyelembe veszik, de még azt is figyelembe veszik, hogy akik hozzánk jönnek, nyolcadikosok például, azok hányan jelölték meg első helyen a mi iskolánkat, ezen kívül az érettségén elért eredményeket veszik figyelembe, szóval sok-sok szempontból adódik ez, hogy tavaly a 32. helyet értük el, hát remélem, hogy most is legalább ilyen jók leszünk, de én úgy gondolom, hogy addig, amíg az első 100-ban benne vagyunk, addig büszkék lehetünk magunkra.
2: Abszolút, most megtaláltam egyébként, hogy a Matthias Corvinus kollégium és az oktatási hivatal együttműködésében alkotta meg ugye az Országos Gimnázium Rangsor Magyarország 100 legjobb gimnáziumát bemutató verseny tulajdonképpen, és hogy az összeállításakor 400 iskolának az oktatási hivatal a rendelkezésre álló közhiteles adatait vizsgálták meg 7 különböző szakmai szempont mentén. Mm-hmm. Tehát 400 iskolánál, 400. iskola körülbelül. Mm-hmm. Jó, mindjárt mennünk kell hírezni, úgyhogy még gyorsan bázis iskola is vagytok.
4: Igen, az Oktatási Hivatal Bázis Iskolája címet harmadszor nyertük el az idén, ezt mindig 3 évre kapjuk meg ezt a címet. Tulajdonképpen ez a cím, ez azoknak az intézményeknek az elismerése, akik innovatív szakmai munkájukkal hozzájárulnak az oktatás nevelés ügyéhez, és ez nem csak egy cím egyébként, hanem ez egy lehetőség arra, hogy a jó gyakorlatainkat bemutassuk más iskoláknak, úgyhogy minden évben a pedagógiai napokon, az őszi pedagógiai napokon is, meg a tavaszi pedagógiai napokon is általában van valamilyen témában előadás, ami a mi iskolánkban kerül megszervezésre, és más iskolák jönnek hozzánk a jó gyakorlatainkat eltanulni.
2: Szívből gratulálunk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kisné Hegedűs Évának, a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium igazgatójának. További jó munkát.
4: Köszönjük.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Sziget-Szent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a sziget-szent-miklós@autocarma.hu e-mail címen.
3: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók. A részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
6: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
5: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különleges tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
6: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmánymúzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, készítettünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
5: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláp rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászlé főző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók, a spontán improvizáció jóval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Lakihegy.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, figyeljetek, mert sok-sok aktualitást mondok, ami még több napig érvényes. Például az egyik rögtön, hogy forgalomkorlátozás lesz egészen 19-én és 20-án egész nap az M0-as autóúton, a Soroksári Dunahídon. A munkálatok az M1-es autópálya felé vezető oldalt érintik, ahol napközben váltakozó sávzárások mellett dolgoznak. A Magyar Közút azt a tájékoztatást adta, hogy szombaton és vasárnap egyaránt reggel 7 és este 7 óra között végeznek hídfelújítási munkákat Soroksár térségében. Emiatt mozgóterelést alakítanak ki, és váltakozó sávzárásra kell számítani. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalom mindvégig két sávon haladhat az érintett útpályán, nem úgy, mint Szigetszent Miklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakaszán, ahol szeptember 27-éig egyirányúvá vált az egyik szakasz, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza. Az egyirányosítás a Losonci utca irányában van, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akácfa utca, Móra-Ferenc utca és a Madách Imre utca Zsák utcává vált, ezekből nem lehet tehát kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. És továbbra is folytatódik még ma is a hatalmas rendőrségi razzira, a Rótpól akció. Szeptember 22-éig vizsgálják a közutakon, hogy be vagytok-e kötve, a biztonsági öv használatát főként, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak megfelelő használatát ellenőrzik a rendőrök itt a térségünk. Is. Figyeljetek mindenre, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Ma kivételesen egyedül várlak benneteket és ébresztelek benneteket. Ebben az órában Lázár Gergővel beszélgetek, méghozzá az első miklósi városnapokról. Azért annyit elárulok, hogy ezt a beszélgetést egyébként nem élő készítjük el, mert hogy már a Lakihegy Rádió videós podcast stúdiójában rögzítettük korábban, viszont a fontos pontjait szeretném számotokra itt a rádión keresztül is bemutatni. Beszélünk arról, hogy egyáltalán honnan jött az ötlet, miért most, hogy 40 éves egyébként Szigetszent Miklós városa, mármint hogy várossá avatásának 40. évfordulója van, egyébként ugye, hát azt hiszem, hogy már 752 éves a település. Ugye azt hiszem tavaly előtt volt is egy akciója Szigetszent Miklósnak, 750 darab cipős doboz gyűjtöttek össze, sőt egyébként több is összegyűlt, mi itt a rádióból is csatlakoztunk ehhez az akcióhoz. Na de hogy miért most van az első miklósi városnapok, és milyen hozzákapcsolódó, kiegészítő programokkal készül majd a szervező, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, ennek is utána jártam Lázár Gergővel, tehát az igazgatójával, a közösségi háznak, vele beszélgetek erről.
3: Alapvetően a gondolat az már nagyon régóta kialakult, de végül most jutottunk el 2026-ban oda, hogy a megvalósításra is lehetőség nyílt. Itt sok minden dolog kellett ehhez, azt gondolom, végig gondolni pénzügyileg, időbeosztásilag, munkatársa felkészültsége, sok minden kellett ahhoz, hogy úgy összeálljon, hiszen ez egy rendkívül nagy program lesz a mi életünkben. És így utólag már azt kell mondanom, hogy egyébként nagyon szerencsés lett ez a dátum, hiszen mondhatnám, hogy direkt így terveztük, de valójában nem, hogy az első miklósi városnapokat akkor fogjuk megszervezni, mikor a település a városra avatásának 40. évfordulóját ünnepli. Tényleg próbáltuk már ezt, tehát gondolkoztunk, terveztük, és most arra állt össze. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben véletlen, bizonyos értelemben pedig a, nem tudom, az isteni közbenjárás, hogy ez így alakult. Én ezt jó előjelnek veszem mindenképpen a városnapok tekintetében.
0: Miért október? Ugye az október egy őszi hónap, ezzel szerintem nem mondtam senkinek újat. Miért pont októberre esik?
3: Természetesen nem véletlen, nem hasonlítésszerűen választottunk hónapot, hanem egyrészt nyilván a város programnaptárát is figyelembe vettük, hogy megfelelő mennyiségű idő, energia és mi minden kell ahhoz, hogy meg tudjuk ezt szervezni, illetve hát elkezdtünk a város életében ünnepnapokat keresni. Így jutottunk el odáig, úgymond ilyen neves napig, hogy a városírásos említése, amit már sokszor, sok alkalommal rendezvények keretében is emlegettünk, az 1264. október 14-e. És ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, a település, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
0: Az nem volt baki, hogy 1264? Komolyan?
3: Természetesen.
0: Azt hittem hirtelen, hogy lehet, hogy elmondtad a dátumot. Nem, fel is írtam, hogy biztos ez az év.
3: Hát még bizonyára vannak sokan, akik emlékeznek rá, hogy 2014-ben ünnepeltük a város írásos említésének 750. évfordulóját. Akkor egy nagy rendezvénnyel, illetve több rendezvénnyel, de azon belül is volt egy nagy sportcsarnokos esemény, amikor ezt ünnepeltük. Ehhez a dátumhoz igazodik a városnapok. Igen, nem elütés, nem elmondás, elírás, valóban ez egy jó dátum. Azon települések nem annyira nagy számához csatlakozunk, akik azért ilyen régre vissza tudják vezetni a maguk történetét. Mindig azt gondoljuk, hogy csak Budapest, meg Szeged, meg nem tudom, milyen településeket mondjak, akiknek ilyen régi nagy múltjuk van. Nem, Szigetszentmiklósnak is ilyen jelentős múltja van. Egyébként ugye a feltárt régészeti leletek azok egyértelműen megmutatták, hogy már jóval 1264 előtt éltek emberek itt ezen a területen, amit ma Szigetszentmiklósnak ismerünk, de az írásos említés az ekkor eredeztethető.
0: Mitől másabb ez a program, a városnapok, mint mondjuk bármilyen más Szigetszentmiklósi program, ami mondjuk több napos, akár mondjuk gondolok egy Summerfestre, vagy egy több napos bármilyen jellegű, akár kulturális programra, amiből azért sosincs hiány Szigetszentmiklóson. Mitől más, mitől több ez, ha egyetlen akar több lenni?
3: Alapvetően kettős talán a válaszom. Egyrészt a Summerfesten kívül nem sok olyan programot tudsz mondani, szerintem egyet sem, ami több napon keresztül tart.
0: Hát
3: nem,
0: én a színházasra gondoltam még, de ugye az már jó idő.
3: Sincsen, igen, tehát igazából jelen pillanatban a Summerfesten kívül nincsen több napos programunk. Ez mondjuk egy fontos gondolat. Igazából az újdonsága, a mássága az abban rejlik, hogy azért lesz több olyan programeleme, viszonylag sok, ami így ebben a formában korábban még nem volt, nem létezett. Több minden lehetőség nyitva áll most előttünk azzal, hogy a város képviselőtestülete ezt a programot engedélyezte, illetve forrást is kaptunk rá. Forrással mindig problémáink vannak. Most erre kifejezetten, erre a programsorozatra kaptunk külön költségvetési sort, és ezért tudunk nagyon-nagyon sok mindent benne megvalósítani. És egyébként pedig ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek ilyen-olyan okokból, ez nem feltétlenül anyagi, hanem sok más szempontot is figyelembe véve tűnhettek ezek el, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Szigetszentmiklóson, és nagyon fontos azt is kijelenteni, bár sokan úgy tekintettek rá annak idején a Szabadsi nap elnevezési programra, hogy ez egy városnap, de igazából az soha nem volt városnap, soha nem is, ha visszanézi bárki a plakátokat, a hirdetéseket, a nyilatkozatokat, bárkinek a nyilatkozatát, az soha nem tettük hozzá, hogy városnap.
0: Azt hiszem Miklósi Mostra is volt?
3: Igen, a Szabadsi nap után, ez sem városnap, tehát igazából ebben a formában a legnagyobb újdonság az, és bizonyos elemek majd ezt próbálják ugye visszatükrözni, hogy bizonyos értelemben a 40 éve városi rangon működő településnek igazából eddig még nem volt városnapnak elnevezett programja, ami úgy általában a legtöbb település esetében, nem csak városok esetében van egy olyan delegált, egy olyan úgynevezett eseménye az adott településnek, ami városnap vagy kisebb településnél falunap. Igazából ilyen Szigetszentmiklóson nem volt idáig hivatalosan.
0: Vannak már olyan elindult

0: tart, azonban technikai okból, ami a Szent Miklós adománygyűjtő akció, többek közt emiatt van a városnapoknak egy tágabb időkerete is, úgy szoktuk ezt mondani, hogy vannak kísérő programjai, amely programok egyébként részben előtte, részben a 4 nap előtt, részben pedig a 4 nap után valósulnak meg. Így igazából a városnapi programok azok október 5-e és október 18-a között zajlanak. Ez egy szűk 2 hét, amiről beszélünk. Ebben az időtartamban, a 4 napon belül is, ahogy mondtam, ez igaz, de ebben az időtartamban is van több olyan program, ami egyébként is szokott ebben az időszakban lenni, mint az Országos Könyvtári Napok, vagy a Nem Csak Jazz Club programsorozat, vagy színházi előadások. Azonban most ezek is, amellett, hogy a megszokott módon megvalósulnak, igyekszenek egy kicsit a városnapba betagozódni, kisebb egyedi megoldásokkal, egyedi módosításokkal. Mire gondolok itt például? Az egyik példa az az, mondjuk legyen a legelsőként említett dolog, az Országos Könyvtári Napok. Mondjuk 2 elemét annak kiemelném, ami mondjuk emiatt módosul, vagy újdonságként jelenik meg. Az Országos Könyvtári Napoknak az 1 hetes időtartamában, aki most majd jár a felnőtt könyvtárban, az azzal fog találkozni, hogy a belső tér, az a kicsi olvasóterem, amit mi annak tekintünk, az most át fog alakulni, nem feltétlen azokkal a körasztalokkal, székekkel, fotelekkel lesz ellátva, amivel egyébként, hanem hosszabb, nagyobb asztalokkal, és ezeken az asztalokon meg fognak jelenni mindazok a folyóiratok, amelyeket tulajdonképpen a városa alapítás óta Sziget-Szent Miklós városa vagy a városhoz kötődő valaki folyóirat formájában kiadott, és ezeket mi meg tudtuk szerezni és be tudtuk köttetni. Ezekből lesz ott egy kiállítás, tehát szabadon bele lehet lapozgatni 1986-os Sziget-Szent Miklósi folyóiratokba, vagy éppen 96-osba, vagy 2006-osba, vagy 2016-osba, most, hogyha már a 6-ost kezdtem el mondogatni. És ugyanúgy, mivel a könyvtárunk rendelkezik egy helytörténeti olvasópolccal, ennek a kötetei is ki lesznek ott szabadon pakolva, lapozgathatóan, nézegethető formában az asztalra. Erről a helytörténeti polcról azt kell tudni, hogy itt olyan kiadványok foglalnak helyet, amelyet vagy Sziget-Szent Miklósról szólnak, vagy valamely Sziget-Szent Miklósi alkotó részben vagy egészében részt vett ezeknek a megalkotásában, tehát itt olyanra is kell gondolni, hogy lesz kint egy mesekönyv, amihez Kós Péter grafikus művész készítette ezelőtt 30 évvel a benne található grafikákat. Ezeket azt gondolom, hogy azért nem mindenki ismeri, és nem minden hétköznap futunk össze ezekkel a dolgokkal. Ez az egyik olyan különlegesség, ami alapból nem szokott egyébként lenni az Országos Könyvtári Napok esetében. A másik pedig, hogy most is lesz a Bukkanj rám könyvkereső játék, amely arról szól, hogy naponta elrejtünk könyveket város szerte ezen a héten, és ezeket a szerencsés megtalálók keresgélhetik meg, és akik megtalálják, ők saját tulajdonba megkapják ezeket a könyveket, tehát nem könyvtári köteteket rejtünk el. Itt annyi különlegesség lesz, hogy a megtalálásnak az útja, tehát a közösségi oldalunkon elrejtett, vagy elhelyezett információkban is lesznek néhány olyan dolog, amely a város múltjára, történetére fog visszautalni, illetve a csomagban ezúttal nem egy könyv lesz, hanem 2, és az egyik könyv az egy állandó tartalom lesz, nevezetesen a város történetéről megjelent egy régebbi, de egyébként releváns információkkal rendelkező város történeti kis kiadvány is lesz mindenkinek a csomagjába belecsomagolva, amellett, hogy épp aktuális új megjelenésű könyveket fogunk elrejteni, tehát mondjuk úgy, hogy 2 az 1-ben csomagok lesznek most elhelyezve.
1: Ez a kiadvány, ez kifejezetten a városnapok alkalmából
0: készült,
1: vagy ez
0: Nem, ez egy régebbi kiadvány, csak a benne lévő információk az azok teljesen helytállóak, és most idén, mivel hogy a Országos Könyvtári Napok is betagozódik ebbe a programba, most ez a kis plusz lesz itt a Bukkanj rám játék során, úgyhogy mondhatom úgy, hogy 2-szer annyi ok lesz megkeresni ezeket a könyveket. Ha már Országos Könyvtári Napok és előzményekről beszélünk. Pont a könyvtárról hirdetett meg egy vers és novelleíró pályázatot, amelyre még egy pár napig lehet jelentkezni, de már most is van, azt hiszem, 10 jelentkezünk, ha jól tudom. Verseket és novellákat várunk mindenkitől, aki szeretné azt megmutatni, bemutatni. A beérkezett alkotásokat ki fogjuk állítani szintén itt a felnőtt, illetve a gyermekkönyvtárunkban ebben az egy hétben. Fölkerülnek majd a városi

0: könyvtár közösségi oldalára, és aztán majd jövőben még meglátjuk, hogy hova fognak ezek eljutni. Nagyon örülök neki, hogy már ennyi érdeklődő van, és hogy ennyien foglalkoznak itt egyáltalán a városban olyasmivel, hogy papírra vessék a gondolataikat novella vagy vers formájában.
1: Itt van bármi olyan jellegű kritérium, ami mondjuk a városhoz köthető, kell-e, hogy a városhoz köthető legyen az alkotás?
0: Alapvetően azt kértük, igen, hogy valami kötődés legyen hozzá, de hogyha úgymond mi ezt nem véljük felfedezni benne feltétlenül, akkor is elfogadjuk ezeket az alkotásokat, hogyha szigetszentmiklósi lakosoktól érkeznek ezek a munkák.
1: Szeptember 30-áig várják egyébként ezeket a pályázatokat, tehát vers és novella, ami valamilyen szempontból Szigetszentmiklóshoz kötődik, de ahogy Gergő elmondta, az is elég, hogyha szigetszentmiklósi lakos pályázik. Egyébként én is pályáztam, meglátjuk majd, hogy mi lesz a sorsa a versnek, amit írtam. Folytatjuk még a következő fél órában is, a városnapokról beszélgetünk, méghozzá azt mutatom majd meg nektek, hogy Lázár Gergő, a szervező Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója mit mond el nekünk, mert hogy, ahogy már említette, a 4 napos programok mellett más egyéb helyi vállalkozások, éttermek is csatlakoztak a városnapokhoz, de hogy hogyan és milyen formában, hogyan nyilvánul meg, hogy például egy kávézó vagy egy cukrászda is valamilyen szempontból bekapcsolódik, ráadásul függetlenül attól a 4 naptól, ezt

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Átláthatóság kell a társadalom bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon a Magyar Kórház Szövetség kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez fogja áthatni a tárca vezetői ciklusát. A miniszter szerint az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, megmutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Ennek mindig így kellett volna lennie, tette hozzá. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon, tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és a második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegség terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. A helyiség polcain 109 krasznahorkai kötet található. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában, közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
5: Időjárás.
6: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
5: Még több hír egy helyen.
7: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
4: Bredák Szandival. Lakihegy.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, figyeljetek, mert sok-sok aktualitást mondok, ami még több napig érvényes. Például az egyik rögtön, hogy forgalomkorlátozás lesz egészen 19-én és 20-án egész nap az M0-as autóúton, a Soroksári Dunahídon. A munkálatok az M1-es autópálya felé vezető oldalt érintik, ahol napközben váltakozó sávzárások mellett dolgoznak. A Magyar Közút azt a tájékoztatást adta, hogy szombaton és vasárnap egyaránt reggel 7 és este 7 óra között végeznek hídfelújítási munkákat Soroksár térségében. Emiatt mozgóterelést alakítanak ki, és váltakozó sávzárásra kell számítani. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalom mindvégig két sávon haladhat az érintett útpályán, nem úgy, mint Szigetszent Miklóson, a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakaszán, ahol szeptember 27-éig egyirányúvá vált az egyik szakasz, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky utca, Tököli út és Losonci utca közötti szakasza. Az egyirányosítás a Losonci utca irányában van, vagyis ezen a szakaszon csak északi irányban lehet közlekedni. A munkák idején az Akácfa utca, a Móra Ferenc utca és a Madách Imre utca Zsák utcává vált, ezekből nem lehet tehát kihajtani a Bajcsy-Zsilinszky utcára. És továbbra is folytatódik még ma is a hatalmas rendőrségi razzira, a Roadpol akció. Szeptember 22-éig vizsgálják a közutakon, hogy be vagytok-e kötve, a biztonsági öv használatát főként, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak megfelelő használatát ellenőrzik a rendőrök itt a térségünkben is. Figyeljetek mindenre, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dental támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
0: Ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsoronk. Én Bredák Szandi vagyok. Folytatom a beszélgetést Lázár Gergővel, a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, aki az ötlet gazdája az első Miklósi Városnapok rendezvénynek, rendezvény sorozatnak. Egyébként Gergő már az előző fél órában is azt mondta, hogy majd a következő 100 év városnapjai, tehát hosszú távra tervez Gergő. Rengeteg együttműködő partnere van ennek az alkalomnak, és most ez nem azt jelenti, hogy ez az adás arról fog szólni, hogy szépen felsoroljuk, hogy kik támogatják ezt az egészet. Nem, ennél sokkal összetettebb a dolog, mert hogy a városnapokhoz több Szigetszent Miklósi cukrászda, étterem vagy egyéb más vállalkozás csatlakozott, de hogy hogyan, és ez hogyan nyilvánul meg a városlakók számára, erről beszélgetek most Gergővel.
5: Konkrétan arról van szó, hogy együttműködő partnereket hívtunk ebbe az eseménybe, akik Szigetszent Miklós területén működő intézményt, céget, civil szervezetet, sportszervezetet képviselnek, vezetnek, és őket arra buzdítottuk, hogy ha látnak benne fantáziát, akkor a kísérő programos időszakban, tehát október 5-e és október 18-a között találjanak ki olyan a saját profiljukba vágó eseményt, programot, szolgáltatást, kedvezményt, akciót, bármit, ami számukra testhez álló, az ő üzleti elképzeléseikbe is akár belevág bármilyen formában, és hogyha ezeket velünk egyeztették, és számunkra azok elfogadhatóak, mert nem okoznak problémát semmilyen szempontból, akkor mi ehhez biztosítjuk a városnapi grafikai arculati elemeket, és úgymond a városnap kísérő programjai közé együttműködő partnerként várjuk őket nagy szeretettel. Hál' Istennek erre a felhívásra nagyon sokan reagáltak. Alapvetően több cukrászda jelezte a partnerségét ebben a programban. Páratlan cukrászda, az Ozi Torta műhely, a Tartina, mind-mind a Levendula cukrászda mind jelezték, hogy különféle szolgáltatásokkal, ilyen-olyan finomságokkal, süteményekkel, kedvezményekkel szeretnének ebben a programban részt venni.
0: Őszintén szóval nekem az jutott eszembe, hogy ez tök jó lehetőség, ez valahol egy kollaboráció, hogy akik azt gondolnák, hogy egyébként mondjuk egymás konkurenciáit most össze tudnak fogni. Tehát valahol igen, ez a városnap így össze is hozza.
5: Így van. Már vannak tőlünk független kollaborációk is, hiszen például a Sétány Tenisz és Bistró is szeretne ebben a programban részt venni, és ő már közvetlenül megkereste a Tartina cukrászdát, akiket egyébként mi egyénileg is kerestünk, de már ők elkezdtek kollaborálni, a te kifejezéseddel élve.
0: Nem, és Roland Rolandtól tanultam. Kis Roland ugye a sétánytenisz és bisztró üzemeltetője volt, most múlt héten a vendégünk a rádióban is. Tőle loptam, így fiatalodom, mert köztünk van 10 év Rolanddal, hogy néha bedobok ilyen kifejezéseket, amit a fiataloktól tanulok.
5: Igen, igen, hasznosak ezek, mert ide teljesen jól beleilleszkednek. Bástyaterápiás egyesület, akik a Újvárosi Református templom mellett működő alapítvány, bocsánat, nem is egyesület, Bástyaterápiás alapítvány, ők egy gyermekprogrammal készülnek, a Szigetszentmiklósi Nagycsaládosok egyesülete szintén egy gyermekprogrammal, Sándor Aranka nemezművész, nemez workshopot és egy gyermekjáték készítő programot fog tartani ingyenesen a Nemzedékek Háza épületünkben. Részt fog venni, de még nincsen meg a pontos gondolat csírák vannak, inkább akkor így fogalmaznék, a Misi Fakanala kifőzde, illetve a Misi kemencéje pizzázó valószínűleg, és hát még nagyon-nagyon sokan mások, akik ebben részt vennének, és köztük egyébként, hogy még tovább bonyolítsam a képet, vannak olyanok, akik az előbb említett adománygyűjtő akcióban is részt vesznek, például a Misi kemencéje kifőzde, aki vállalta, hogy ebben a kéthetes időtartamban, október 5-e és 18-a között, ott a pult közelében, a pénztár közelében megtalálhatják majd a kedves vásárlók az adománygyűjtő dobozt is.
0: Ez a doboz egy egységes doboz? Tehát, hogy mindenhol ugyanez, ezt ti biztosítják?
5: Ezt mi biztosítjuk, ezt a dobozt, és mellette el lesznek helyezve a gyűjtésnek. Így van, és hát természetesen olyan helyen kell, hogy legyen ez a doboz egyébként is, ahol gyakorlatilag az ottani munkatársak, az ottani dolgozók is ugye tudnak a dobozra figyelni, és illetve el is tudják mondani, hogy igen, ha esetleg nem lenne egyértelmű, ez az a doboz. Úgyhogy van, aki ilyen többes együttműködő partnerünk is, ugyanezt a visszajelzést kaptuk a csak felsorolási jelleggel a Páratlan Cukrászdától, a Sétánytenisz és Bisztrótól is, tehát hogy ott is lesznek például dobozok is, és ők programokkal is készülnek. Tényleg ez egy nagyon-nagyon kiterjedt program lesz, azban bízunk, és azt szeretnénk, hogyha a szigetszentmiklósi közönség, vagy azok, akik Szigetszentmiklóson járnak, azok ebben a két hétben ne győzzenek végigmenni az összes programon, meg az összes lehetőséget szinte ne győzzék kihasználni, annyi minden legyen.
0: Lázár Gergővel, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával beszélgettem, maradjatok a folytatásban is velem, ha pedig a bővebb beszélgetésre kíváncsiak vagytok, akkor videós formában a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján két részletben megtaláljátok, hiszen nagyjából egy órát beszélgettem a rádió podcast stúdiójában Gergővel a Városnapok kapcsán, ketté szedtük, hogy azért tudjatok egy kicsit szünetet tartani, bár egyébként bármikor meg lehet állítani ugyebár a videót, szóval minden információ ott egy helyen megtalálható az első Miklósi Városnapokkal kapcsolatban, ami október 8-a és 11-e között lesz, de vannak kiterjesztett programok is. Ugye ne feledjétek például, hogy a vers és novellaíró pályázatra, ami Szigetszentmiklós városához kötődik, oda például már folyamatosan várják a pályázatokat, szeptember 30-áig tudtok pályázni, a sárgaház.com oldalon minden infó fent van, maradjatok velem a folytatásban.

Ez volt itt a Lakihegy Rádió ébresztő műsorában a Süsfelnapban a Less Than Lover Jenny-től. Én Bredák Szandi vagyok, ma egész nap egyedül, nem egész nap, délelőtt 10 óráig egyedül ébresztelek benneteket, de azért annyira nem kell sajnálni engem, mert hogy olyan sok vendégem lesz meg beszélgetésem, hogy unatkozni nem fogok. A következő fél órában Gere Ágival, a Kisduna-Mente TDM szervezet vezetőjével beszélgetek, de nem a szokásos térségi programokról, hiszen azt már tegnap letudtuk, hanem arról, hogy milyen feladatai vannak a Kisduna-Mente TDM-nek itt a térségben, hogy mit szóltak ahhoz, hogy 2023-ban elnyertek egy nemes térségben, elnyerték az egyik nemes turisztikai díjat, kitüntetést, és hogy egyáltalán mondjuk Gere Ági milyen térségi programokat ajánlana már úgy alapvetően, hogy nem feltétlenül egy koncertre gondolok, hanem hogy amit bármikor meg tudtok tenni, akár itt a Kisduna-Mente térségében, akár egy hétvégi kirándulás, szóval ezekről is kérdezem. Aztán következő fél órában majd 8:30-tól vendégem lesz drogprevenciós témában egy előadó, aki Szigetszent Miklóson hétfőn egy szakmai fórumot tart majd a témában. Hogy miért szakmai fórum, és miért fontos ez a téma, mármint a drogprevenció a fiatalok körében, erről beszélgetek vele. Utána pedig beszélgetünk a kortárs írók és az AI, a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, mennyiben nehezíti vagy könnyíti a kortárs írókat az, hogy ma már AI-jal is simán mondjuk meg lehet írni egy egészen jó verset vagy novellát, ne adj Isten egy regényt, ebbe bele se akarok gondolni. A Helyesen magyarul egyik szakembere, aki majd itt lesz velem a vonalban, úgyhogy sok-sok érdekességgel készülök még számotokra, bízom benne, hogy velem maradtok, bármelyik témához hozzá tudtok szólni. 0620 95 95 107 ugyanide várom a közlekedéssel kapcsolatos információitokat is. Köszönöm szépen!

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% rendcsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli városrávatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
6: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
5: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
6: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
5: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veterán jármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
6: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
5: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szentmiklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláp rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
1: Sporthíreink.
5: A Gyöngyös otthonába látogat az SKSK a férfi kézilabda NB1 harmadik fordulójában. A rendkívül tágas középmezőnyben a Sziget-Szentmiklósiak gyöngyösi vendégjátéka igazi kiki csatának ígérkezik. Különösen azt nézve, hogy a térségi együttes két hasonló gárda ellen egy gólos vereséggel, majd egy gólos győzelemmel jött le a pályáról az első két fordulóban. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, teljesen reális, hogy ezúttal is az utolsó pillanatban dől majd el a találkozó. Tényleg ilyen szoros a mezőny, és minden pont nagyon számít. Hozzátette, még bőven van hová fejlődniük, de úgy utaznak Gyöngyösre, hogy megpróbálnának idegenben pontot vagy pontokat szerezni.
7: Abszolút reálisnak gondolom, hogy egy ilyen hasonló csatára számíthatunk, mint ami az első két fordulóban volt nekünk. Az első meccsük ugye a Tatabány ellen volt, látjuk azon a Tatabány ellen, aki hétvégén megverte a Tegedet, és ugye a Gyöngyös felment a Füredhez, és ott idegenben nyerni tudott, tehát ilyen a bajnokság, úgyhogy jó mérkőzésre számítunk, és természetesen itt is megpróbálunk meg mindent, nem is kérdés.
1: Időjárás.
5: Pénteken erősen felhős idő valószínű, de keleten akár hosszabb napos időszakokra is van esély. Nyugaton és északon több helyen lehet eső, zápor, néhol zivatar, másutt kisebb a csapadék kialakulási esélye. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 30 fok között alakul. Északnyugatról, nyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz.
8: a negyedik évadát kezdi. Október 9-én a Halásztelki Mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül. A gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfel nap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Lakihegy.

0: Közlekedjünk egy picit már, ahol lehet, mert például a Soroksári úton egy szakaszon nem lehet nagyon, a Haraszti úton, és ez egészen hát még nagyjából másfél hétig így is tart, vagy így is lesz, a csatornaépítés zajlik, a Dunaharasztiból és a déli agglomerációból Budapest felé autózók közlekedését érinti mindez, az Apostolhegy szennyvíz csatorna hálózatának és víz ellátásának fejlesztése miatt zajlik a Haraszti úton a munkavégzés, a Péter Apostol utcai csomópontban és annak környezetében. Ez szeptember 14-én kezdődött, és hát legalább két hétig tart, legalábbis akkor ezt írták, úgyhogy még van belőle egy kicsi. A korlátozás Dunaharaszti szempontjából is fontos, mert hogy a városból Budapest felé vezető 510-es út Soroksáron a Haraszti útba csatlakozik, így ez az egyik közvetlen közúti kapcsolat a főváros felé, emiatt pedig hát nem a megszokott útvonalon érdemes közlekedni, vagy legalábbis ott elég nagy torlódásra lehet készülni. Idéglenesen még mindig egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza Sziget-Szent Miklóson, és tudjátok, nem győzzük hangsúlyozni, hogy folyamatosan razziáznak a rendéber őrei, helyesen teszik mindezt, hiszen vizsgálják, hogy be van-e kapcsolva megfelelően a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, illetve a bukósisak megfelelő használatát is ellenőrzik. Ez egészen szeptember 22-ig így is marad. Jó, tegnap egyébként kaptunk már több hallgató jelzést, hogy valóban a térségünkben is találkoztak már ezzel, hogy félreállították az autósokat, és megnézték, hogy be vannak-e megfelelően kötve. Úgyhogy ez nem játék. Aztán az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi belterületén aszfaltot marnak, a 24-es kilométernél emiatt a forgalom félpályán halad. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, a Süsfelnap. Ma reggel egyedül ébresztelek benneteket, én Bredák Szandi vagyok. Szép napot kívánok mindenkinek. Mi az a Kisdunamente TDM? Tesszük fel a kérdést, hiszen hétről hétre vendégünk Gere Ági, a szervezet vezetője, és mindig elmondja nekünk, ahogy tegnap is tette, hogy milyen térségi programokat ajánl ő, illetve a Kisdunamente TDM. De hogy mi az egyáltalán? Erről beszélgettem vele korábban. Egy részletet már korábban mutattunk nektek ebből, de most jön a második része, nagyon érdekes dolgokat lehet hallani, például azt is, hogy elnyert 2023-ban egy nemes turisztikai díjat is a Kisdunamente TDM szervezet, ez ugye a turisztikai és desztinációs menedzsmentet jelenti, de akkor a folytatásban beszéljen Gere Ági, a szervezet vezetője. Azt jól látom, de ha nem, akkor nyugodtan javíts ki, hogy tulajdonképpen a Kisdunamente TDM egy olyan jellegű háttértevékenységet végez, amit jó esetben egyébként az ideérkező turista szinte észre sem vesz, de azt észrevenni, ha ez nem működne, tehát a hiányát.
4: Ezt nagyon jól megfogalmaztad. Igen, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pontja, viszont a legtöbb TDM szervezet, akinek a működését volt alkalmam egy picit is megismerni, felvállaltak olyan feladatot is, amely nem feltétlenül kötelező feladata egy TDM szervezetnek, azonban az adott helyszín, illetve maga a szolgáltatás hiánya generálta azt, hogy akkor legyen egy olyan szervezet, ki ezzel foglalkozik. Ez a mi esetünkben a Sziget-Szent Miklósról induló sétahajó és egyéb hajókirándulások szervezése. Ez az, amiben a lakosság talán, és hát a vendégek direkt módon látják a tevékenységünket. Illetve még talán az, hogy rengeteg féle kiadványt terveztünk, amelyek korábban nem voltak, vagy a már meglévőeket egy picit rendszervartuk, és adott esetben egy idegen nyelvi mutációja is elkészült, hiszen fontos azért az, hogy azzal, hogy kinyílt a világ, és ez már egy kicsit ilyen hosszabb távú stratégiai gondolkodásmód, ugye sok az elvándorlás országszerte, azoknak, akiknek külföldön lesz családjuk, később azért hazajárnak, hiszen az itteniekkel tartják a kapcsolatot, ők viszont már egy más kultúrát is adott esetben, bár a gyermekeknek lehet, hogy megtanítják a magyar nyelvet is, úgy használják, de fel kell készülnünk arra, hogy a helyi lakosságban is egyre több a külföldiekkel történő vegyes házasság, és ezáltal egy picit szélesedik az a kör, aki a környéken, mint vagy a férjnek, vagy a feleségnek a lakóhelye kicsit jobban megismerni.
0: Ha már itt tartunk, meg ugye a turistákról, ugye beszéltünk arról, hogy mondtad, hogy akár valaki üzleti célja jön, valaki szabadidős tevékenység miatt, ti ezt egyébként tudjátok valahogy mérni, hogy hányan fordulnak meg, ki milyen céllal, vagy kell-e egyáltalán, tehát hogy van-e ilyen kötelezettségetek, hogy ezzel így elszámoljatok akár a városvezetés felé?
4: Maga a tevékenység indokolja az adatkezelést, illetve az adatok feldolgozását, hiszen a marketingben is ugye ez is egy vállalt feladatunk, hiszen maga a terület indokolja azt, hogy a marketing tevékenységet is ez a szervezet vállalja fel magára. Egyszerűen muszáj, tehát ahhoz, hogy lássuk a vendégmozgásokat, ahhoz, hogy lássuk, hogy kik érkeznek hozzánk, a hirdetéseinket célozni kell, hiszen nem a vakvilágba lövöldözünk, hanem kifejezetten, tehát tudjuk, hogy nagyon fontos a szenior korosztály, hiszen van olyan szálláshely, ahol kifejezetten felnőtt barát állás és vendéglátóhelynek vallja magát, tehát oda kifejezetten vannak szenior csomagjaik is, tehát a hajókirándulásaink iránt is ez a korosztály is érdeklődik. Nagyon fontos megszólítanunk ugyanakkor az alfa és Z generációt is, hiszen az ő esetükben a természet viszonyával való edukálás, a természet szeretete, maga a szabadban levés, az aktív szabadidő eltöltés szintén nagyon fontos. Tehát tudnunk kell, ismernünk kell adatokat ahhoz, látogatószámokat az egyes főbb, akár látnivalóknál, múzeumoknál, szabadidőparkoknál, stb. Ez jelen pillanatban még nyilván minden fejlesztésre szorul. Ugye van egy ENTAK nevezetű nagy adatbázis, hát ebből viszonylag kevés adat tud lecsapódni hozzánk, ennek különböző jogi akadályai vannak, de most jelen pillanatban azért dolgozik azon az országos turisztikai vezetés, hogy ez az anomália azért feloldódjon, és a szolgáltatóinktól pedig direkt kell adatokat bekérnünk. Erősen változó ugye az adatszolgáltatási hajlandóság. Ezt is értjük, mert az utóbbi pár évben rengeteg kötelezettséget róttak a szolgáltatókra mindenféle vonatkozásban, és az, hogy adott esetben még egy helyre kell nekik adatot szolgáltatni. Azért, mert igen, tehát ez egy kicsit nehézség, ez egy kicsit több rábeszélést igényel, de általában azért vannak adatok, amikből tudunk dolgozni szerencsére.
0: Milyen formában tudjátok népszerűsíteni? 11 település tartozik a Kisdunamente TDM-hez? 21 település, legalábbis ezt olvasom itt a kisdunamente.hu.
4: Igen, itt már azért a Budapest, Soroksár, Pesterzsébet, tehát itt ez a rész is úgymond beletartozik a természeténél fogva, de az egy örök dilemma lesz, hogy ugye Budapest természetesen egy teljesen különálló destináció, az, hogy a déli kerületek, akik érintettek a Kisdunában, majd milyen profillal tudnak kapcsolódni pontosan, az majd a jövő zenéje, de így van, nevezzük inkább ilyen 15 plusz.
0: Jó, oké. Okay. Szóval, hogy hogyan tudja a Kisdunamente TDM népszerűsíteni? Gondolok itt arra, hogyha jól emlékszem, korábban beszéltünk akár egy applikációról is, ami segíti az ide érkező

0: monitorozni, hiszen nagyon fontos, hogy az ő visszajelzésük is megerősítsen abban, hogy valóban hasznos az oldal, az a felület, amit használunk. Költséghatékonyságra törekszünk, ebből kifolyólag például a középiskolás, általános iskolás korosztályt. Van olyan újság, és online is elérhető, lapozható magazin, ami kifejezetten az osztálykirándulásra alkalmas helyszíneket gyűjti össze, és ezeket egy évben kétszer állítják össze, az összes középiskolának kiküldik, tehát ez egy országos kiadvány, ha úgy tetszik, és ott kezdetektől fogva jelen vagyunk. Kifejezetten osztálykirándulásos ajánlatunk is található a honlapon. Inkább ilyen salátabár jelleggel, ha fogalmazhatok így, hiszen adott esetben az idő és a pénzösszeg az, ami meghatározza, hogy ki mennyit tud áldozni egy-egy osztálykirándulásra. A legtöbb egyébként az egynapos kirándulás, de vannak ajánlataink azoknak is, akik legalább egy éjszakát itt szeretnének tölteni. Az utazási döntéseket jellemzően még mindig a nők hozzák. Tehát érdemes olyan felületeket használunk, amelyeket nagyrészt a nők olvassák, és abból is megvan, hogy melyik korcsoport, milyen érettségi, edukációs, jövedelmi szinttel.
1: Ezt jól tudom, hogy 2023-ban az év turisztikai szervezete szakmai díjat megkaptátok?
0: Igen.
1: Gratulálok. Köszönöm, ez egyébként így mit jelent ez? Ugye szakmai díj, tehát ez inkább a szakmának az elismerése, és nyilván ezzel az is jár, hogy akkor a helyiek, akik ide jönnek valahol, azért ez nyilván nekik is egy nagyon fontos információ.
0: Ez egy szakmai díj, valóban egy neves panel állította össze az évi díjazottakat. Rettentően büszkék vagyunk rá, bár igazából azt tudom mondani, hogy a legjobb tudásunk szerint végezzük a dolgunk, és nagyon örülünk, hogy ez 2023-ban egy ilyen szakmai elismeréssel a szakma is elismerte.
1: Tudnál mondani esetleg, és most tudom, hogy most ez nem egy hasracsapásszerűen, csak hogy mondjuk vannak-e ilyen kis ékszerdobozok, biztos vannak itt a térségben, hogy mondjuk hova érdemes így az ősszel hallgatóinknak mindenképpen ellátogatni, ha még nem voltak?
0: Szerintem mindenképpen érdemes vízre szállni. Tehát ez egy olyan nagyon kikapcsoló, megnyugtató élmény tud lenni, egyet evezni, vagy akár motorcsónakázni, akik ugye esetleg az evezéssel talán kicsit hadilábon állnak, de egy motoros csónakot még el tudnak irányítani. Mindenképpen a természetben való létet ajánlanám. Ezek mellé kiváló kiegészítő lehet akár egy technikatörténeti gyűjtemény, mondjuk a Csepel Autógyártmány Múzeumban, vagy a nagy kedvenc a hajómalom, és szerintem az országban egy olyan egyedülálló élő múzeum, vagy olyan, amit az ember nem a vitrinek mögül néz, hanem meg tud fogni, meg tud tapasztalni. Arról nem is beszélve, hogy hát a lisztet meg lehet vásárolni, haza lehet vinni, és isteni pogácsát lehet belőle sütni. Nagyon, nagyon szerettem a templomok történeteit, tehát szenzációs előadásokat tudnak tartani a templomi tárlatvezetők, akár egy katolikus, egy református, vagy a szerb templom vonatkozásában, és nem csak Ráckevére gondolok, hanem rengeteg ilyen minden településnek megvan a maga története nyilvánvalóan. A Lórévi kápolna egy unikum szintén, tehát egy kellemes bicikli túrával, vagy egészen lebiciklizni a töltésen keresztül, most már egészen jól járható ott az út biciklivel, a Tasi Zsilipig, tehát maga kint lenni a természetben, és erre nagyon-nagyon sokrétű és kiváló lehetőségek vannak itt a Kisduna mentén.
1: Mindenről egyébként a kisdunamente.hu oldalon belül a Kisdunamente ajánlóban is lehet bővebben olvasni, és tényleg érdemes is. Ugye itt tulajdonképpen mindig frissül, az éppen aktuális programok mindig felkerülnek. Aktuális is, meg ilyen általános információkat is lehet találni. Hát én nagyon szépen köszönöm. Én ezt már régóta terveztem, ezt a beszélgetést. Ugye hétről hétre vendégünk vagy a reggeli műsorban, de igazán még sosem fejtett ki, legalábbis mi, hogy mi is valójában a Kisdunamente TDM, a turisztikai desztinációs menedzsment, úgyhogy Gere Áginak, a Kisdunamente TDM szervezet vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy beavattál.
0: Köszönöm a lehetőséget, és hát bízom benne, hogy egy picit közelebb került ez a bűvös szó a hallgatók és a lakosság fejében.
1: Hát azt nem ígérem, hogy innentől így foglak mindig konferálni, hogy a Kisdunamente turisztikai desztinációs menedzsment vezetője, de legalább már tudom, mit jelent ez a kis mozaik szó.
0: Köszönöm még egyszer.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Jó neked! A Vicink tüzépke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
1: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Mint mondta, sok feltételnek kell megfelelni, és folyamatosan kapják a visszaigazolásokat Brüsszelből. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszus alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságosok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerte estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a többi közt Lotfi Begi, Wilcox és Regán Dili is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
4: Időjárás.
5: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Bredák Szandival.

0: a legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot. Az ébresztő műsorunkat az Útinform jelenleg azt írja, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében a kiépített terelésben egy lerobbant jármű a külső sávon vesztegel az 50-es kilométernél, amely útszűkületet okoz. Torlódás a műszaki hibás jármű mögött nem tapasztalható, de az erős tranzitforgalom miatt a külső sávon szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. Még mindig erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Aztán továbbra is erős a forgalom a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi szakaszán a főváros irányában, illetve hát tulajdonképpen mindenhol, hogyha valaki szeretne kijutni a városból bármelyik irányba. Szigethalmon a Rákóczi utca környékén rendőri jelenlétre figyelmeztetnek, úgyhogy tartsátok be a sebességhatárokat, nem csak ott, hanem ráadásul Dunaharasztin is, a Dózsa-György utca környékén, ez a Hősök terénél van egészen pontosan. Vigyázzatok magatokra és másokra is, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot kívánok mindenkinek. Ti mennyit olvastok? Mondjuk nem azt kérdezem, hogy egy nap, hanem mondjuk egy hónapban, vagy egy évben. Mennyi időt, milyen jellegű könyveket, és olvasnátok-e vajon többet, ha mondjuk fizetnének is az olvasásért. Ugyanis Szingapurban kísérleti programmal meghirdették év végéig, hogy akik olvasnak, akár még pénzt is kereshetnek vele. A résztvevők olvasással pontokat gyűjthetnek, amiket aztán pénzre is beválthatnak. Ennek a lényege, egyébként a CNN-en olvasom, hogy arra próbálják rávenni a lakosságot, hogy a rövid semmitmondó online tartalmak végtelen görgetése helyett olvassanak inkább irodalmat. A szingapúri nemzeti könyvtári testület vezetője azt mondta, miközben a rövid videós tartalmak segítenek abban, hogy naprakészek maradjunk, a hosszabb szövegek olvasása erősíti a figyelmet, a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt. A héten beszéltünk már arról, hogy nagyon ramatyult teljesített a PISA teszten, hát a magyar lakosságnak, fiataloknak a nagy százaléka, kiderült, hogy nemhogy nem olvas, de ha olvas, nem tudja értelmezni a hosszabb szöveget, nem állunk túl jól ebben. A kezdeményezés játékos módon igyekszik ösztönözni az embereket az olvasásra. Nyilván meggazdagodni ebből nem lehet. Legalább 15 percet kell olvasni ahhoz, hogy 20 virtuális érmét kapjon valaki. És hogyha ebből 1000 darab összegyűlik, az be lehet váltani az $1 jutalomhoz. Szóval azért tényleg ezért meg kell küzdeni. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire nézik, hogy valóban elolvasta-e az illető azt, amit felír, de biztos ki van a rendszer talán. Találva. Kikötés az is, hogy naponta csak egy olvasási alkalmat lehet rögzíteni. A kormányzat abban bízik, hogy az olvasási hajlandóság pontokkal történő követése és szerény jutalmazása motiválóan hat az emberekre egy olyan időszakban, amikor világszerte, nem csak Magyarországon, visszaszorulóban vannak az olvasási szokások. Azt is lehet erről olvasni, hogy új funkciókkal és fejlesztésekkel bővítik majd a kezdeményezést, az olvasók emellett egy jótékonysági akcióban is részt tudnak venni, de tulajdonképpen most ez nem is lényeg, mert nyilván Szingapurban mi most nem fogunk azért kimenni, hogy részt vehessünk ebben az akcióban. Viszont hozzátette még egy szakember, hogy egy könyvklub vezetője, a szingapur olvasó kultúrát akar kialakítani, talán nem az az egyetlen mérce, hogy az emberek napi 15 percet olvasnak-e. Az is számít, hogy kíváncsibb olvasókká válunk-e, olyan dolgokat is olvasunk-e, melyek nem azonnal hozzáférhetők, vagy közvetlenül hasznosak számunkra, tehát magyarul mondjuk olyat is elolvasunk, ami elsőre azt gondolnánk, hogy nem feltétlenül a mi érdeklődési körünk. Ez olyan szerintem egy kicsit, mint hogy nem tudom, felveszünk egy olyan színű ruhát, amit amúgy soha azelőtt, és lehet, hogy kiderül, hogy jé, hát ez egészen jól áll, és lehet, hogy kiderül, hogy jé, hát én nem is csak a romantikus regényeket, vagy nem tudom, a kortárs irodalmat szeretem, hanem mondjuk a régi szép irodalmat, vagy esetleg egy krimit. Na, ma még fogunk foglalkozni egyébként az olvasással, mert 9 óra után hívom Mosolygó Marián Böbét, aki a Helyesen Magyarul elnevezésű tulajdonképpen projekt projektnek a vezetője, tulajdonképpen ők egy kiadó, könyvkiadó, segítenek a kortárs íróknak, hogy megjelenhessen a könyvük, szerkesztésben segítenek, meg úgy egyébként is adnak tanácsokat a könyvvel kapcsolatban. Hát vele arról fogunk majd beszélgetni, hogy az AI korában milyen kihívásokkal küzdenek a kortárs, főként női szerzők, és hogy mennyire marad meg az alkotói szabadság. Úgyhogy ha érdekel a téma titeket, akkor mindenképpen maradjatok velünk, mert tényleg szerintem nagyon hát nyitott ajtókat dönget ezzel a témával, hogy az AI egyre nagyobb szerepet kap az életünkben, és hogy akár még valaki lehet, hogy mondjuk egy könyvet is az alapján ír meg, illetve lehet, hogy pont ezért kevésbé fognak majd könyvet a kezükbe az emberek, mert hogy az AI-on ott van minden, ráadásul rövidített verzióban. Meg hát azért tényleg az is egy fontos észrevétel, amit ebben a cikkben is olvastunk, hogy ez nem csak az olvasásról szól, maga az olvasás, hanem arról, hogy egy kicsit ki tudunk kapcsolódni, nem képernyőt nézünk, nem veszítjük el a képzelőerőnket, meg hát nagyon sok másról is. Szövegértési problémákat okozhat, hogyha nem olvasunk hosszabb szövegeket, és nem görgetünk, az idegrendszerre sokkal jobban hat, mint az, hogy egyfolytában csak rövid tartalmakat görgetünk, úgyhogy összetettebb ez annál, mint hogy akkor most kipipáljuk, hogy napi 15 percet olvastunk, mert ez mondjuk egy feladat, meg mert keresetünk vele pénzt. Mit szóltok mindehhez? 0620 95 95 107. Ti többet olvasnátok-e, ha mondjuk pénzt kapnátok érte?

Kellemes napot kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak, ez továbbra is a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk, én pedig Bredák Szandi vagyok, és kaptam egy meghívót, amiről azt gondolom, hogy nektek is tudni kell, mert hogy egy nagyon fontos cél, amit megfogalmaztak a programmal kapcsolatban, ez a Sporttal a drog ellen Magyarország alapítvány és mozgalom, méghozzá egy Szigetszent Miklósi úriember szervezi mindezt, Báró Zoltán von Keszi, így írja a nevét, szeptember 26-án este 6 órakor egy nagyon fontos ügy érdekében lehet összegyűlni, drogellenes fáklyás felvonulást tartanak, amelyre mindenkit szeretettel várnak. Egyébként a gyülekező a szeptember 26-án 18 órakor a Lánchíd Pesti híd főjénél lesz, tehát bár térségi szervezés, a fővárosban lesz a drogellenes fáklyás felvonulás, és hát bárki részt vehet, aki szeretne. Egyébként van egy Facebook oldala is, a Sporttal a drog ellen Magyarország, így találjátok meg magát az alkalmat. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor ma is fogunk majd hasonló témáról beszélgetni, ugyanis hétfőn lesz egy szakmai fórum Szigetszent Miklóson, ami szintén egyébként ehhez kapcsolódik. No, tehát hogyha valaki szeretne esetleg ehhez csatlakozni, ehhez a fáklyás sétához, akkor megteheti. Tehát szeptember 26-án 18 órától lesz a fővárosban, a Lánchíd budai hídfőjénél. Egyébként itt a Sporttal a drog ellen Magyarország oldalán például lehet találni egy olyan posztot is, ami arról szól, az a címe, hogy egy heroin használó elbeszélése, tehát konkrétan leírja, hogy hogyan élte mindezt meg, és hát hogyan gyógyult tulajdonképpen ebből ki, úgyhogy ha gondoljátok, akkor csatlakozzatok ehhez a programhoz.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
2: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
3: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
4: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
5: Löki 1 Rádió, FM 107.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office, nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
8: Gyere el a Borbé tüzép telepére és szerezd be száraz, hasított tüzifádat tölgyből vagy akácból és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbé tüzép Szigetszentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620-342-5392-es számon. Borbé tüzép. Elhivatottság. Rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Szigetszentmiklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Szigetszentmiklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
10: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
9: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
10: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett, teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Szigetszentmiklóson.
9: Lezárják a Szent Anna téri parkoló egy részét a szüreti mustra miatt. Parkolási korlátozást csak elszámítani Takson Nagyvárosságban a Szent Anna téren a szüreti mustra előkészítése miatt. Az óvoda előtti parkoló egy részét szeptember 22-től zárják le. A lezárás várhatóan szeptember 29-ig a rendezvényhez kapcsolódó bontási munkálatok befejezéseig tart. A lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt a lezárt területet ne használják parkolásra.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végighalad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nyári fesztiválok után Dunaharasztira látogat a Bagossi Brothers Company. Idén ősszel a településen is felcsendülnek majd a jól ismert slágerek. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától lép fel a Városi Sportcsarnok parkolójában. A szabadtéri koncertre augusztus 31-től szeptember 25-ig lehet jegyet vásárolni a helyszínen, a település Facebook oldalán megadott időpontokban. Az online jegybeszerzés szeptember 1-én kezdődik. Részletes tájékoztatás az önkormányzat hivatalos felületein olvasható. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
0: Bredák Szandival. Lakihegy.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süspálnapot, az ébresztő műsorunkat. Az Útinform jelenleg azt írja, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében a kiépített terelésben egy lerobbant jármű a külső sávon vesztegel az 50-es kilométernél, amely útszűkületet okoz. Torlódás a műszaki hibás jármű mögött nem tapasztalható, de az erős tranzitforgalom miatt a külső sávon szakaszos torlódás alakult ki Bicske és Biatorbágy között. Még mindig erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, sokan haladnak az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Aztán továbbra is erős a forgalom a Csepeli út Szigetszent Miklósi szakaszán a főváros irányában, illetve hát tulajdonképpen mindenhol, hogyha valaki szeretne kijutni a városból bármelyik irányba. Szigethalmon a Rákóczi utca környékén rendőri jelenlétre figyelmeztetnek, úgyhogy tartsátok be a sebességhatárokat, nem csak ott, hanem ráadásul Dunaharasztin is, a Dózsa-György utca környékén, ez a Hősök terénél van egészen pontosan. Vigyázzatok magatokra és másokra is, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is, ugyanis élőben közvetítjük a beszélgetést a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán, ami nem jelent mást, mint hogy vendégünk van, illetve van plusz egy főnk itt mellettem, Csücsül, ő gyakornokunk, Beni, szia, integes a nézőinknek, köszi, szóval, hogy igen, ő itt erősít engem itt a háttérben. És hát egy nagyon érdekes és nagyon, hát sajnos sokakat érint téma, amiről most beszélgetünk, ugyanis hétfőn 14 órától Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban lesz egy, hát egyelőre én azt mondom, hogy egy drogprevenciós kerekasztal beszélgetés, de kifejtjük, hogy egyébként szerintem ez jóval több ennél. Vendégem Tóth Attila és Virág Tibor, Attila az Anti-Drug World Federation elnöke, Tibor pedig most már így mondom, hogy ADVF Magyarországi Ország Koordinátora. Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt, kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Majd egy nagyon picit még közelebb a mikrofonhoz, jó, hogy a hallgatóink is hallják. Na nézzük akkor, hogy Attila, miért tartjátok ennyire fontosnak, hogy a fiatalokról és a drogprevencióról beszéljünk. Néha egy kicsit úgy érzem, mintha már elinflálódott volna ez a szó, pedig nagyon-nagyon fontos mindez.
3: Igen. Hát, hogy így kicsit felkeltsem az érdeklődést itt mindenkibe, vagy felnyissam a szemüket az embereknek, hát mondanék egy számot, ami szerintem minden szülő figyelmét megérdemli. Ugye van egy 2024-es ESPAD vizsgálat, ez 37 országot ölelt át, több mint 113 ezer gyereket kérdeztek meg, ezek 15 és 16 éves diákok a célcsoport. És ugye ebbe a felmérésbe, ugye ez egy drogprevenciós felmérés, sajnos Magyarországon van egy adat, ami nagyon csúnyán kiemelkedik, ami azt mutatja, hogy a vizsgált országok közül Magyarországon volt a legmagasabb a szintetikus katinonin drogoknak a valaha kipróbáltak aránya. Ez 3,7%. Amit most én nem számszerűsítenék, hogy ez hány gyereket érint, mert itt nem is ez a lényeg, hanem inkább az a lényeg, hogy ez egy átlagszám, ami egy magyar lányok tekintetében 4,3% volt, ez a fiúk tekintetében 2,9%. Tehát most itt a lányok levertek minket, sajnos. Uh-huh. Ez egy nagyon-nagyon magas szám. Ugye itt gyerekeket megkérdeztek anonim módon, hogy egyáltalán valaha kipróbáltak-e ilyen szereket. Annyit tudni kell ez a katinonokról, hogy ezek szintetikus drogok, felismerni őket szinte lehetetlen, tehát most a szülők, én is szülő vagyok, hogy ha látnának egy ilyen kábítószert, ezt föl se ismerné az emberek.
0: Már milyen szempontból nem ismerné fel?
3: Hát fizikailag. Hogy... Ez lehet egy por, lehet egy kristályszem, ami elfér a köröm alatt.
0: Ja.
3: Tehát ez olyan picik, ezek nagyon, ez pontosan ezért veszélyesek, mert nem lehet látni. Tehát ezt nem lehet tapasztalni. És sajnos a gyerekeink mindenféle hatás miatt sajnos kipróbálják. És nem szabad elmenni emellett, nem szabad becsukni a szemünket, hogy ez, hát az én gyerekem biztos nem. Sajnos nem tudhatjuk. És ezek úgynevezett pszichoaktív szerek, nem észrevehetőek, nem sajnos, ha kipróbálják, eltelik egy bizonyos idő, és nem lehet kimutatni szinte. Uh-huh. Tehát nem fogják meglátni, most mondok egy példát, kipróbálja a gyerek reggel, este, mire hazamegy, már nem biztos, hogy ez látszik rajta. Persze bódult lesz, meg fáradt lesz, de hát abban...
0: De nem biztos, hogy erre gondol a szülő,
3: igen,
0: ugye?
3: Igen, mert arra gondol, szegény gyerek elfáradt uh-huh. az iskolába, vagy bármi. Tehát nem, sajnos vakon vagyunk.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor azt jól értem, vagy jól sejtem, hogy maga a drogprevenció az nem akkor kezdődik, amikor már mondjuk észrevesszük?
3: Így van, ez nagyon fontos. Hát ez a, pontosan ezért alapítottuk mi ezt a szervezetet, mert ez lenne a fő mondani valónk, hogy a prevenció az egy megelőzés. Az ne akkor kezdjünk el rohangálni addiktológushoz, pszichológushoz, különböző szakemberekhez, amikor már a gyerekünknek probléma van. Amikor már tényleg kézzelfogható negatív dolgok történnek, uh-huh. hanem vegyük észre ezeket a jeleket, és ezt szeretnénk mi megmutatni, és hogy hogyan.
0: Így van, illetve hogyha jól sejtem, akkor az ADVF programja nem is kizárólag a kábítószerekről szól, hiszen azért sajnos a korosztályt, a generációt egyéb más függőségek is befolyásolhatják, és megjelenhet az életben.
3: Nagyon jól mondod, abszolút nem. Tehát azért, mert Antidrog Világszövetség a nevünk, ez egy ilyen kicsit becsapós, amit mi gyereket szeretnénk látni a problémák mögött. Ez lehet drog, lehet alkohol, lehet online bántalmazás, családon belüli problémák, játékfüggőség, magány, egy olyan probléma, amit a gyerek egyszerűen nem mer elmondani. És ezért az első kérdésünk nem az, hogy használtál-e valamit.
0: Hát igen, az elég direkt kérdés, erre valószínűleg nem sokan válaszolnak.
3: Hanem
0: igen.
3: Azt szeretnénk megkérdezni a gyerektől, és így nem csak mi, hanem a szülőkön keresztül is, hogy jól van-e. Uh-huh. Tehát, hogy tegyük föl a gyerekeinknek, merjük megkérdezni ezt. Ne azt kérdezzük meg, amikor az iskolából hazajön, hogy mi volt az iskolába, ugye klasszikus szülőmondat, hanem kérdezzük meg, hogy hogy van, és várjuk meg, hogy mit válaszol a gyerek. Nagyon fontos.
0: Uh-huh. Az ADVF-nek van egy mentor programja is, erről is beszéljünk, de még mielőtt ebbe belemegyünk, azért, hogyha valaki esetleg majd el kell, hogy kapcsoljon, vagy nem tudom, mondjuk el, hogy a hétfő délután 2 órai alkalom, ami Szigetszent Miklóson a közösségi házban lesz, ezt a témát járja körbe, ez egy nyitott alkalom, vagy ez egy szakmai fórum?
3: Abszolút nyitott. Ugye szakmai fórum, tehát nagyon sok szakmát, szakembereket várunk, és visszajelzéssel látjuk is, hogy jönnek.
0: Akár pedagógusok, gondolom.
3: Abszolút, tehát hogy itt iskolák, óvodák is részt fognak venni, pontosan ezért, mert egy megelőzés, egy prevenció alapú mentor képzést szeretnénk elindítani, ugye most ez egy pilot programunk lesz Szigetszent Miklóson, de várnánk szülőket, várnánk bármilyen olyan érdeklődőt, aki a témába csak meg akar hallgatni minket, hogy mit szeretnénk elérni ebbe a témába, és a végén pedig szeretnénk egy vitát indítani ebből, hogyha valakinek van ellenvéleménye, vagy mellettünk áll ezt is, akkor szívesen meghallgatom.
0: Hát, vagy gondolom akár, miután ugye ők a fókuszcsoport, ők vannak a gyerekek között, hogyha mondjuk pedagógusokról van szó, lehet, hogy mondjuk mondanak olyat, ami esetleg mondjuk nektek nem is feltétlenül van annyira fókuszban.
3: Abszolút így van, sőt, mi ugye kiterjesztenénk még ezt egy kicsit. Sporttal foglalkozunk szintén, tehát mindannyian, akik a szövetségben vagyunk, és itt a sportegyesület vezetőket, edzőket is kiemelném, hogy ugye itt mentorokat szeretnénk képezni, és pont az a sáv, az a szegmens, az, aki, tehát hogy lehet, hogy a gyerek nem meri megmondani a szülőnek, nem meri megmondani a problémáját a tanárnak, de megnyílik mondjuk egy egyesület vezetőnek, akivel heti rendszerességgel folyamatosan kapcsolatban áll, és igenis egy olyan bizalmi kapcsolat alakul ki, amivel a gyerek megnyílik és elmer mondani bizonyos dolgok.
0: Ha már itt tartunk, és akkor utána mindjárt visszatérünk a mentor programra, de hogyha mondjuk nem is feltétlenül egy edzőnek, de lehet, hogy mondjuk egy gyerek egy másik gyereknek sokkal jobban meg tud nyílni. Van is egy ilyen különleges elképzelésetek, hogy gyerek segít gyereknek. Ez mit jelent pontosan?
3: Ugye itt nagyobb gyerekekre gondolunk, hogy ugye megint az iskolára menjünk vissza, amikor egy 8. osztályos gyerek, az mindig a kisebbek felnéznek rá, mert idősebb, mert tapasztaltabb, mert nagyobb a szája, lássuk be, tehát hogy kicsit vagányabb, és ezért a fiataloknak a szemébe ő egy ikon, egy olyan ember, akire hallgatnak. És igen, szeretnénk, van egy ilyen programunk, hogy nagyon fontos, hogy olyan kereteken belül, ami a jogszabályoknak és mindennek megfelel. Gyerek mentorokat is szeretnénk képezni. Nagyon fontos, hogy a mentor az nem terapeuta. Ő nem diagnosztizálhat, ő nem gyógyíthat, ő nem csinálhat kvázi úgymond semmit.
0: Felismer, ez a dolga.
3: Ő meghallgat, felismer, és ugye a felismerésnek pont ez a lényeg az oktatásunknak, hogy megtanítjuk arra, hogy bizonyos jelek mire utalnak. És azok a jelek alapján, amit ő esetleg észrevesz, azt milyen szakmához kell, milyen szakemberhez kell irányítani, hogy tudjunk segíteni időben.
0: Uh-huh. Nagyon fontos legyen, egyébként ez a szerep is.
3: Így van. Szerintem ez a legfontosabb.
0: Igen, ez az első pont, első lépés.
3: És a mentor hálózatunknak pont ez lenne a lényege, hogy egy nagyon kiterjedt országos hálózatot szeretnénk kialakítani, ami azt jelenti, hogy tényleg minden közösségben legyen egy kvázi mentorunk.
0: Uh-huh. Nézzük már meg azt, és most akkor Tiborhoz fordulok, hogy országkoordinátorként hogyan lehet ebből valóban működő programot létrehozni, meg hogy miért pont mondjuk itt most Sziget-Szent Miklós, ami nagyon örülünk ennek, de hogy miért pont itt?
4: A kérdés utolsó részére válaszolva, a Sziget-Szent Miklós, mert a szervezetünk Sziget-Szent Miklósi székhelye jött létre, igaz világszervezet, de Sziget-Szent Miklósi székhelyünk van, központunk, és úgy gondoltuk, hogy elsősorban itt az országos programunkat itt indítanánk el.
0: Bocsáss meg, Tibor, csak annyira kérnélek, hogy a mikrofont egy picit közelebb a száthoz, vagy te? Tökéletes, nagyon jó. Igen?
4: Hát Sziget-Szent Miklóson képzeltük el, hogy itt indítjuk el az első programunkat, és tehát ez a mentor program egy országos rendszer része lesz, ami azt jelenti, hogy ugye, mint országkoordinátor szeretnénk minden megyébe egy-egy koordinátort, aki ezt az egész

0: ez egy olyan hálózatot kialakítani, ami nem marad egyedül senki a bajba, jeligével szoktuk ezt mondani, hogy mindenki nincs elfelejtve, tehát ha valakinek problémája van, az valahol észre tudjuk venni, ha nem a tanáron, nem a szülőn, akkor lehet, hogy pont az iskolatársán keresztül, aki jelzi azt, hogy akár az egyesületi mentornak, vagy az edzőnek, hogy igaz, nem mondja barátom, de ilyen problémája van otthon, lehet ez a családon belül erőszaktól kezdve a drog probléma, mert azért Attilában nagyon sokat jártunk, mielőtt ezt elindítottunk, nagyon sok elszegényedett településeken, szegényebb rétegekbe is, tehát ez most nem csak kiemelve, de nagyon nagy probléma volt, ahol nem látszik az iskolában az, hogy mi történik otthon. Nem látszik, és nem kell ehhez szegényebb rétegnek lenni, mert tapasztaltunk olyat is, hogy elég olyan réteg, amiről nem is gondoltunk, olyan család, ami kifele nagyon szépet mutatott, és belül problémája volt a gyermeknek, és nem mondta el senkinek, csak a barátjának, és a barátján keresztül lehetett ezt megtudni, és a barátján keresztül tudtuk orvosolni. Tehát, ha ezt össze szeretnénk fogni, akkor tehát mindenkit szeretnénk a probléma megoldására ösztönözni, tehát úgy a szülőt, a pedagógust, az edzőt, a civil szervezeteket, a szakembereket, és mindenkit várunk ebbe a kérdésbe, és mindenkit várunk, hogy csatlakozzon hozzánk, mert lehet, hogy pont a mi szervezetünk által kapnak egy olyan megoldást a problémáikra, amit a többiek nem tudnak. Tehát se önkormányzat, se iskola nem tud kezelni, de mi esetleg találkoztunk már ilyen problémával, és tudjuk rá, hogy mi a megoldás, kihez kell irányítani az ilyen problémás gyerekeket, és ezt szeretnénk, hogy Sziget-Szent Miklóson induljon, és innen egy október elejével egy országos programot indítanánk, és ugye volt itt, hogy a Gyerek Segít Gyereknek programunk, ezen belül lesz október 1-től, és már támogatásunk is van rá, hogy minden iskolában, például a Gyerek Segít Gyerek program keretén belül minden iskolába szeretnénk elvinni ezt a programot úgy, hogy egy tartós élelmiszert bevisz minden gyermek, és ezt összeszedjük, raktározzuk, és a helyi önkormányzatoknak, a családsegítőkön keresztül fogják nekünk jelezni, vagy a mentorokon keresztül jelzik azt, hogy valahol szükség van. Tehát van olyan gyermek, ugye péntek délbe eszik utoljára az iskolába, és hétfőn fog legközelebb reggel hétfőn rendes kaját kapni, mert ugye nem telik otthon, vagy esetleg a szülők sok esetben nem a ételre, a megfelelő élelmiszerre költik a pénzt, hanem lehet, hogy alkoholra, lehet, hogy drogra nem törődnek ott, és ezeket jelzik a mi mentoraink, és ez egy olyan programot jelent, amiben ebbe tudunk segíteni a gyerekeknek. Tehát az, hogy ne feküdjön le éhesen egy gyermek sem.
1: Igen, valóban hallatszik akkor, hogy ez jóval összetettebb, mint csak egy drogprevenció. Van olyan, amit a szülőktől kérnétek esetleg? Mert azért feltételezem, így hallom néhány szülő gondolatát, hogy na persze, még legyek drogprevenciós szakember, meg erre figyeljek, arra figyeljek. Nyilván gondolom nem erről van szó. Mi az, amit a szülőknek üzennétek?
2: Én a szülőknek nagyon keményen, egy nagyon kemény kérdést tennék föl, miért legyintenek, hogy olyan biztos-e abban, hogy a gyermeke minden szernek ellen tud mondani. És gondolkozzunk el, hogy mit is jelent ez. Mert ugye nem, a drogok nekünk, mint ADVF-nek nem csak a kábítószerek. A cigaretta, az elfbár, a stb. Tehát mindegyik valaminek a kapuja, valaminek az előszele. És nem biztos, hogy jót teszünk vele. De hogy tudjuk-e egyáltalán mi szülőkként, hogy mi történik a gyerekeinkkel? És milyen jó lenne ezt tudni?
1: Igen, és tudnak meglepetést okozni egyébként a szülőknek a gyerekek. Feltételezem, hogy ez a hétfői 14 órakor kezdődő alkalom Sziget-Szent Miklóson a közösségi házban, ugye már azért érintettük, hogy nem csak a szakmának szól. Említettük már a szülőket, a pedagógusokat, de egyébként akár az érintett fiatalokat is. Vártok-e olyanokat, akik mondjuk azt mondják, hogy ők egy kicsit máshogy gondolják ezt, és nem feltétlenül van igazatok, mert mondjuk azt mondja, hogy ez mondjuk nem biztos, hogy így tud működni, és tapasztalatból mondja. Tehát, hogy ugye mondtátok, hogy vita indítás is, tehát valamilyen vita helyzet is lesz, tehát nyitottak vagytok akár arra is, hogy valaki azt mondja, hogy figyeljetek, ezt nem jól csináljátok.
2: Abszolút, tehát pontosan ezért hívtunk el szakembereket is, akik már Tehát vannak olyan, például a Bástya Alapítvány is ott lesz, akik mondottan drogprevencióval foglalkoznak. Én

0: Tőlük például nagyon szeretném, hogyha ők ebbe belekötnének, bele állnának, és megkérdeznék, hogy ez miért jó. Egy nagyon fontos dolog. Az ADVF az önmagában nem egy prevenciós szervezet. Uh-huh. Mi egy ernyőszervezet vagyunk, uh-huh. ahol össze akarjuk fogni a szakmát, szakmai részt, ami mindent jelent, tehát a rendőrségtől kezdve az addiktológiáig, a mentálhigiéniáig, mindent, és ez lenne a mi alapunk, és ide vonzanánk be az összes civil szervezetet, iskolákat, önkormányzatokat, hogy egy olyan szervezetet tudjunk kialakítani, ahol tényleg elérünk embereket, és ebből indulva képeznénk ki mentorokat. Tehát, hogy egy nagyon komoly szakmai háttérrel nem mi szeretnénk ezt a prevenciókat, tehát nem támadjuk, nem szeretnénk megmondani másnak, aki már évek óta ezt csinálja, és nagyon jól csinálják, mi ki szeretnénk egészíteni. Tehát én például azt szeretném, hogy van egy addiktológus szakember, aki ugye hát ő ezzel foglalkozik. Neki legyen a mentor egy szem, egy fül. Semmi más, de az viszont legyen. És, uh-huh. és valóban egy olyan információt tudjon kapni ez a szakember, hogy azzal a gyerekkel tényleg mi van, és időbe tudjon reagálni.
1: Persze,
0: erre.
1: Legyen a csatorna. Még annyi talán belefér, a végén még egy üzenetet is meg fogtok majd fogalmazni, de hogy a sportszakemberek, az edzők, olyan érdekes ez, hogy én naivan azt gondolnám, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk rendszeresen járnak sportolni, ők kevésbé érintettek ebben a témában. De akkor lehet, hogy tévedek.
0: Vannak erre nagyon komoly kutatások. Önmagában a sport az, tehát a sport az egy nagyon jó prevenciós eszköz mindenféle függőséggel szemben, de önmagában a sport nem elég. Tehát a sport az egy nagyon jó, hogy mondjam, nagyon jó összekovácsolja az embereket, gyerekeket, közösséget épít, fizikai pozitív hatásai vannak a sportnak.
1: De lehet akár például az is, hogy ott mondjuk túl akar teljesíteni, meg akar nyerni egy versenyt, ugye? Tehát, hogy ott is előjöhet a szorongás.
0: Ott is, ugye ott már ugye képbe kerülhet a dopping, uh-huh. ugye a Magyar Antidoping Szövetség, vagy csoporttal is együtt dolgozunk, uh-huh. pontosan ezért nekik is vannak prevenciós előadásaik ilyen tekintetben, hiszen a túl teljesítés sem jó, tehát nem egészséges. Uh-huh. Viszont az edzők, lássuk be, heti kétszer-háromszor ott vannak a gyerekeinkkel folyamatosan. Egy nagyon jó, nagyon szoros kapcsolat alakul ki az edző és a gyerekek között, és nagyon sokszor tapasztalatból tudom, megnyílnak a gyerekek, és olyan dolgokat is elmondanak, amit se a szülők, se a tanárok nem tudnak.
1: Igen, meg ott egyébként akár a teljesítményen is lehet látni, ha valaki túl jól teljesít az előzőekhez képest, vagy túl rosszul. Szűkös a műsoridő, úgyhogy gyorsan így a végére, van-e bármi olyan üzenet, amit így ami a hallgató fejében mindenképpen fontos, hogy megmaradjon, vagy akár buzdíts, hogy ott legyen hétfőn ezen a 2 órakor kezdődő kerekasztal beszélgetésen, Tibor?
2: Igen, mindenféleképpen mindenki figyelmét felhívom, hogy ha egy kicsit is magáénak érzi ezt a kérdést, vagy ezt a problémát, akkor hétfőn várjuk szeretettel a kerekasztal beszélgetésen, és mindenkinek jusson el a gondolatába az, hogy senki sem nincs egyedül, tehát nem hagyunk ott senkit a bajba, és ha nem tud kihez fordulni, akkor minket megtalál, és ha ki tudjuk építeni ezt a mentorprogramunkat, akkor fogják tudni azt, hogy kihez lehet fordulni, hogy esetleg lehet, hogy pont egy idegenhez fognak fordulni, mert körülbelül nem mernek és szégyellik a problémát. Tehát senki ne zárkózzon be, mert ezek a problémákra van megoldás, csak meg kell találni azt az embert, akivel ezt megoszthatja.
1: Attila?
0: Hát én egyetlen dolgot szeretnék kérni minden szülőtől, hogy amikor ha ma hazamegy, tényleg tegye félre a telefonját, üljön le a gyerekével szembe, és kérdezze meg tőle, ne az, hogy milyen volt az iskola, meg mi volt az iskolában.
1: Meg mi volt az ebéd.
0: Igen, meg hogy vagy. Aha. És egy őszinte kérdés kell, hogy legyen egy szülőtől, és várjuk meg, hogy mi a válasz a gyermekünknek. És amit még szeretnék, hogy hétfőn találkozzunk.
1: Regisztrálni kell?
0: Nem, semmit, uh-huh. abszolút nem kell regisztrálni. Szeretettel várunk mindenkit, szülőket, gyerekeket, pedagógusokat, edzőket, civil szervezeteket, még vállalatokat is.
1: Hétfőn tehát Szigetszent Miklóson a Közösségi Ház Színház termében 14 órakor lesz majd az alkalom, vegyük észre időben a gyerekeket. Nagyon szépen köszönöm Tóth Attilának, az Anti-Drug World Federation elnökének, és Virág Tibornak, az ADVF Magyarországi Ország koordinátorának a beszélgetést és a munkátokat is.
0: Én köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
6: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszki utca 43/B.
7: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál. Ma is kellemes őszi idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van, és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jellinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotech Group. Közölték, a cégvezető nem követett el bűncselekményt, és együttműködik a hatóságokkal. Egyes területeken emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a közeljövőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Méréseik alapján az elmúlt héten országosan enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Budapesten több mintában is kimutatták, koncentrációja ugyanakkor továbbra is alacsony vagy mérsékelt. Ezren vehetnek részt a Magyar Vörös Kereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő két mentős és két beteg megsérült. A személyautóban egy ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja.
8: Időjárás.
9: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos, felhős idő.
10: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
3: Bredák Szandival.

0: Közlekedjünk egy picit már, ahol lehet, mert például a Soroksári úton egy szakaszon nem lehet nagyon, a Haraszti úton, és ez egészen hát még nagyjából másfél hétig így is tart, vagy így is lesz. A csatornaépítés zajlik, a Dunaharasztiból és a déli agglomerációból Budapest felé autózók közlekedését érinti mindez. Az Apostolhegy szennyvíz csatorna hálózatának és vízellátásának fejlesztése miatt zajlik a Haraszti úton a munkavégzés, a Péter Apostol utcai csomópontban és annak környezetében. Ez szeptember 14-én kezdődött, és hát legalább két hétig tart, legalábbis akkor ezt írták, úgyhogy még van belőle egy kicsi. A korlátozás Dunaharaszti szempontjából is fontos, mert hogy a városból Budapest felé vezető 510-es út Soroksáron a Haraszti útba csatlakozik, így ez az egyik közvetlen közúti kapcsolat a főváros felé, emiatt pedig hát nem a megszokott útvonalon érdemes közlekedni, vagy legalábbis ott elég nagy torlódásra lehet készülni. Idéglenesen még mindig egyirányú a Bajcsy-Zsilinszky utca egy szakasza Sziget-Szent Miklóson, és tudjátok, nem győzzük hangsúlyozni, hogy folyamatosan razziáznak a rendéber őrei, helyesen teszik mindezt, hiszen vizsgálják, hogy be van-e kapcsolva megfelelően a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, illetve a bukósisak megfelelő használatát is ellenőrzik. Ez egészen szeptember 22-ig így is marad. Jó, tegnap egyébként kaptunk már több hallgató jelzést, hogy valóban a térségünkben is találkoztak már ezzel, hogy félreállították az autósokat, és megnézték, hogy be vannak megfelelően kötve, úgyhogy ez nem játék. Aztán az egyes főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Az 5-ös főúton Alsó-Némedi belterületén aszfaltot marnak, a 24-es kilométernél emiatt a forgalom félpályán halad. Mindenkinek jó utat kívánok!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: 4:10 van, szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok, és gyakornokunk Kónya Benedek Beni pedig hát helyet váltott, széket váltott, és úgy tűnik, hogy a kérdező székébe ült be. Szia, Beni!
4: Én is üdvözlöm mindenkit.
0: Mert hogy lehet, hogy neki is lesz kérdése a következő vendég, aki itt van velünk a vonalban. Ő Mosolygó Marján Erzsébet, a HM Könyvek és a Helyesen Magyarul ügyvezetője. Jó reggelt, szia!
5: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Szívemhez közel álló téma, és kiderült, hogy Beni is egyébként valamennyire érintett a témában. Ugye, hát többen úgy érzik a kortárs szerzők közül, hogy nagyon fontos lenne beszélni a kérdésről, hogy hogyan hat a mesterséges intelligencia, azon belül is ugye az AI által generálható szövegek a kortárs írókra, akik ugye hát nyilván úgy írnak meg egy-egy akár könyvet, vagy bármilyen jellegű, akár verset, vagy bármit, hogy van hozzá valamilyen élettapasztalat, érzés, öröm, bánat, ezt az AI nem biztos, hogy tudja feltétlenül produkálni. Szóval, hogy te mindenre kialakítottál ugye valamilyen szempontból egy programot. Miért? Miért gondoltad ezt fontosnak?
5: Azért gondoltam, hogy fontos lenne egyrészt az írók felé egy védelmet kialakítani, másrészt pedig az olvasók felé is, hogy az íróknak legyen egy olyan pozitív megkülönböztetés, hogy ha ők a saját gondolataikat, a saját íráskészségükkel, a saját fantáziájukkal fogalmaznak meg, ez egyértelműen látható legyen egy könyv hátulján. Egy ilyen felirattal például, hogy emberi alkotás. Az olvasóknak pedig ez azért nagyon fontos, hogyha levesz egy könyvet a polcról, tudja, hogy mit várhat, hogy ez egy prompt szüleménye lett, vagy ez egy húsvérembernek a gondolata, érzésvilága, tapasztalata.
0: Ugye a prompt az azt jelenti, hogy nagyon jól megszervezi, megtervezi a kérdést az AI-nak, aki ugye erre akár még emberi érzéseket is belevetve akár tud. Ugye ezt mondják, hogy jól kell promptolni, hogy jól válaszoljon és helyesen válaszoljon az AI.
5: Igen. De ha végig gondoljuk, akkor ilyen alapon fölösleges lenne könyvet vásárolni bárkinek, mert leül a számítógép vagy a telefonjáré, beírja, hogy milyen könyvet szeretne olvasni, vagy milyen történetet, és pillanatok alatt ott van előtte. De ebből pont az az érzésvilág, az a fantázia hiányzik, amit egy kísérőíró hozzá tud adni.
0: Fú, annyira durva egyébként, hogy ma erről kell beszélni én is, hogyha esetleg írok a Facebookra egy szöveges posztot, akkor már sokszor eszembe jut, hogy odaírom, hogy nem AI tartalom. Ez a gyakorlatban, amiről most itt beszélgetünk, maga a projekt, ami eszedbe jutott, ez hogy néz ki? Tehát tényleg így, hogy akár a könyv hátulján oda van írva, hogy ezt valóban húsvér ember írta?
5: Igen, mert hát az EU azt szabályozta, hogy mikor és hogyan kell jelölni az AI tartalmakat. Viszont ez a könyvetig, az írót nyomtatott könyvetig nem jut el. Igazából mi azt szeretnénk ezzel a petícióval, amit elindítottunk 7 pontban, hogy elmondom, hogy mi az a 7 pont.
0: Nagyon jó, kíváncsiak
5: szeretnénk, talán így a legegyszerűbb. Tehát az első pontunk az, hogy jól látható AI jelölés legyen a könyvnek a hátsó borítólapján, tehát mindenki tudja azonnal, hogy annak a könyvnek az előállításában, a készítésében mennyire vett részt az AI, vagy részt vette egyáltalán, és itt nem csak a szövegről van szó, hanem például fordításról, illusztráció készítésről, borító készítésről. A második pontunk az a betanítási kvázi jogdíjnak a kérdése, tehát ha egy AI modell betanításához felhasználják valakinek a könyvét, akkor ez az író kapjon ezért valamilyen díjat, ha csak nem rendelkezett úgy, hogy nem használható fel a könyve. Tehát ezt is szeretnénk elérni, hogy lehessen erről rendelkezni, és legyen egy ilyen nyilvántartás, hogy XY szerző azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogy a könyvek, vagy hát az AI modellek betanításához az ő könyvét is felhasználják. A harmadik pontunk az a hatósági ellenőrzés és fellépés a kalózadatok ellen, hiszen van olyan AI modell, ahol például kalóz könyvtárakból letöltött könyvekkel tanítják az AI modelleket. Ilyen volt például a Meta, ahol van egy ilyen vizsgálat is, és a vizsgálat során kiderült egy e-mailből, hogy az egyik kollega, akit erre kértek, hogy szedje le torrent oldalakról a könyveket, azt írt, hogy céges laptopról torrentezni nem tűnik helyesnek. Hát, a negyedik pontunk az a törvényi tisztázás, hogy legyen meg szabva, hogy mennyi emberi alkotás kell ahhoz, hogy megkaphassa ezt az emberi alkotás címkét egy könyv. Fontos, hogy gyors megfizethető igényérvényesítés legyen a szerzőknek és a mikrokiadóknak is, tehát ha mégis találkoznak azzal, hogy felhasználták az újművüket, valahol ez így kiderül, akkor fel tudjanak lépni közösen, hiszen egyetlen egy író vagy egy kis mikrokiadó nem biztos, hogy erre megfelelő eszközökkel vagy háttérrel rendelkezik. A hatodik pontunk éppen ez az emberi alkotás, meg pozitív megkülönböztetés lenne, amiről már beszéltem. Amerikában például már van egy ilyen human authority pecsét, amit egy év alatt 3000 szerző igényelt, több mint 5000 műre. Tehát ott már működik ez a fajta pozitív megkülönböztetés. És a hetedik pontunk pedig, hogy a te könyvek is, a digitális kiadványok sem maradjanak ki ebből a körből.
0: Mit szerettél volna, Benni, mert közben eszedbe jutott valami?
4: Hogy így a Metához visszakapcsolva, jól tudom, meg amit mondta, hogy az AI-jal odaírod, hogy nem AI szöveg, hogy azt hiszem a képes tartalmak már például az Instagram már meg is jelöli, hogy az ugye ott emi tartalomként jelöli meg. Viszont nekem még lenne egy olyan kérdésem, hogy a zeneiparban például használatos az, hogy egy kisebb korrigálást az egy AI eszköz csinál, az mondjuk az emberi hibákat kijavítja. Ezt te hogy látod most Erzsébet, ez szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy ez nálatok belefér mondjuk egy helyesírási hibák korrigálása?
5: Tehát, hogy... Természetesen mi egyáltalán nem az AI ellen vagyunk.
0: Vagy de mondjuk az meg a szerkesztőnek veszi el talán a munkáját, nem? Olyan fura összetett ez az egész kérdés.
5: Igen, igen, nagyon összetett, de tehát nálunk az lenne a lényeg, hogy szerző írja meg. Tehát ne az legyen, hogy különböző részeket, vagy akár az egészet egy gép írja meg egy ember helyett, és ez az ember utána pedig írónak mondja magát. Tehát itt így köze nincs az írósághoz, amikor egy prompt által születik egy könyv. De ahhoz, hogy tökéletesítse, hogy kapjon egy olyan impulzust, hogy hogy menjen tovább, vagy a konzisztenciát végig vizsgálja, mert mi találkoztunk már olyan kézirattal előző 16 évenben például, hogy a mű elején máshogy hívták a főszereplőt, mint a végén. Tehát ilyenekre nagyon jól fel tudja hívni a figyelmet, és a helyesírási hibák jó részét is ki tudja javítani, de gondoljunk csak abba bele, hogy hasonló elven működik például a Wordnek a helyesírás ellenőrzője, és ha te oda egy helyesen írt szót írsz, de igazából az nem illik a szövegkörnyezetbe, akkor elég vicces szövegek születhetnek, de nem fogja kijavítani, mert helyesen van leírva a szó. De ezt nem vizsgálja, hogy beleillik-e oda abba a környezetbe.
0: Bennem az a kérdés merült fel, és bocsánat, ha kicsit ilyen, nem is tudom, szigorú vagyok, de hogy nem túl utopisztikus elképzelés az, hogyha valaki AI-jal ír szöveget, azt ő felvállalja, mert a másik oldalt én nagyon büszkén nyomatom a könyvemre, hogy ezt én írtam, de azt már kevésbé büszkén vállalom, hogy mondjuk AI-t használtam a szövegírás 80%-ában.
4: Made in human.
0: Hát igen, egyébként igen. Meg hogy hogyan lehet ezt ellenőrizni? Ez is egy nagyon érdekes kérdés.
5: Igen, felvállalni nem nagyon fogják, hogy AI-jal íratták, mert azért az olvasó közönség szemében ez még mindig egy ilyen piros lámpa, vagy piros zászló, hogy szokták most.
0: Tényleg, hát nem túl jó marketing, nem biztos, hogy levenném azt a polcról.
4: A PAM kutyáinknak most a nézőknek, nem tudom, hogy ti tudjátok, hogy ők kik, ők ugye két youtuber srác, és azt hiszem az Osbát Norbi írt egy könyvet, azt hiszem teljesen az AI-jal, és az is egy nagy port kavart.
0: Komolyan? Na ennek utána nézek, ezt nem. De akkor ő vállalta, hogy az AI-jal írta?
4: Igen, igen. Azt hiszem, nem tudom pontosan, de talán a gyártott képeket, és az betette egy könyvbe, és ő annyi hozzáadott értéket tett, hogy írt hozzá történeteket, de az volt a lényeg, hogy mennyi idő alatt lehet az AI-jal írni egy olyan könyvet, ami rendesen eladható kiadókon keresztül.
0: Uh-huh. Értem. Pont azt csinálta, ami ellen küzdötök. Igen, szóval mennyire utopisztikus, hogy mindig ugye, amit beszélünk. Meg ami még nagyon érdekes számomra, hogy te például, mint szakember, aki már jó néhány éve, évtizede benne vagy ebben a szakmában, te amúgy felismered, állnaiv egy kicsit a kérdés, hogyha AI a szöveg, és hogy vajon az olvasó felismernie, hogy AI a szöveg?
5: Én azért már általában felismerem, igen. Vannak olyan jelek, a mintázatok, akár csak fordítási problémák, tehát nem úgy fordít le angolról például szavakat, ami magyarul is szépen hangzik, illetve vannak olyan panelmondatok, vagy szófordulatok, amit gyakran használ az AI a szövegeiben, viszont a laikus olvasók nem mindig. Volt erre is egy kutatás szintén Amerikában, hogy novellákat ellenőriztettek, vagy olvastattak el olvasókkal, és egy része Boucher író által írt szöveg volt, a többi pedig AI-jal generált, és a laikusok között az AI-jal generáltak voltak a jobbak, azokat igen. szerették jobban, mert hogy mintázatok alapján ír, és egy erős közép átlagot hoz ez a szöveg. Viszont amikor ugyanezeket a szöveget odaadták szakértőknek, íróknak, szerkesztőknek, ők már észrevették a különbségeket.
0: Én is voltam ilyen előadáson, verset olvasott fel az illető, és el kellett dönteni, hogy melyiket írta az AI, melyiket ember, és elbuktunk, elvéreztünk egyébként mindebben. Még így a végére, hogy ugye, hát különösen női szerzők szemszögéből is érdekes ez a kérdés, hiszen ugye sok női szerzővel dolgoztok együtt, akik egészen különleges és személyes témákat is dolgoznak velük. Velük biztosan beszélgettél már erről a témáról, mit mondanak? mivel küzdenek?
5: Ők szeretik a saját gondolataikat, a saját érzéseiket megírni, sokszor használják az írást egy terápiaként, és utána ebből születnek meg azok a könyvek, amiből kiderül, hogy nagyon sok valakit érinthet egy-egy téma, és akkor örömmel teszi ezt az olvasók elé is, tehát lehet, hogy úgy indult, hogy ő csak ki akarta írni magából, de mégis egy nagy közönség elé tárt könyv lett belőle. Ők nem használják az AI-t, és nagyon szeretnék, hogyha tudnák az ír, vagy az olvasók, hogy ez az ő saját gondolatviláguk, érzésviláguk, tehát ők nagyon szeretnék, hogyha meg lenne ez az emberi alkotás bélyegző.
0: Kicsit visszatérve még az előző gondolatra, hogy én olvastam egy cikket arról is, hogy egyre több olyan szófordulat, kifejezés kerül bele, akár az írott majd a szóbeli beszédbe, amiről egyértelmű, hogy az AI miatt van, mert hogy mondjuk egy cikk megíródik, abba belekerül ez a kifejezés, azt átveszi egy másik oldal, és egyszerűen így, de biztos lehet, hogy te is olvastad ezt, hogy bekerül úgy a közbeszédbe olyan kifejezés, ami lehet, hogy nem tudom, 30 éve nem mondtuk, vagy egészen új, és ez is az AI miatt lehet.
5: Igen, vannak ilyen szófordulatok is. Ez nagyon gyakran a fordítások miatt van, mert hogy nem tudja. Tehát angolul gondolkodik, és számok alapján gondolkodik az AI, utána azt fordítja vissza szavakra, majd fordítja le magyarra, úgyhogy elég nagy a hibázási lehetőség.
0: Kicsit már kifutottunk a műsoridőből, de záró kérdésnek még muszáj feltennem, úgyhogy ha megkérhetlek, akkor egy picit röviden, de fontos kérdés, hogy oké, van ez a 7 pontos petíció, hova nyújtjátok ezt be, mi ezzel a cél, mikor lehet ennek eredménye?
5: Elérhető ez a petíció.hmkönyvek.hu oldalon, itt tudnak az érdeklődők több információt is megtudni, illetve aláírni. A szakminisztériumokhoz szeretnénk benyújtani, december 31-ig gyűjtjük az aláírásokat, és az a célunk, hogy 25 ezer aláírás összegyűjjön azoktól az emberektől, akiknek fontos, hogy mit olvasnak.
0: Oké, akkor vége az adástőnek, és már is én is megnyitom ezt az oldalt, és aláírom, vagy aláírjuk Bennivel, meglátjuk. Igen, aláírjuk. Köszönjük szépen Mosolygó Marián Erzsébetnek, a HM könyvek, valamint a Helyesen Magyarul ügyvezetőjének, és köszönjük szépen, hogy dolgoztok így a kortárs szerzők érdekében. Jó munkát nektek!
4: Jó munkát!
5: Köszönjük szépen, sziasztok!
4: Sziasztok! Szép napot!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
8: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
9: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
8: Szaladok is, főnök úr.
10: Fotós Dekor, te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
12: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
11: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláb élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláb kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához. Élményekkel gazdagodtak a pesterzsébeti szeniorok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg szeptember 8-án az első pesterzsébeti szenior kirándulást. Az idei program résztvevői a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a skanzenbe látogattak el, ahol tartalmas programok és közösségi élmények várták őket. A nap tárlatvezetéssel kezdődött. A muzeológusok segítségével a résztvevők megismerhették az Alföld, a Kisalföld és az Észak-Tisza vidéke 19. századi mindennapjait. Emellett megtekinthették az erdély népi kultúráját bemutató új tájegységet is. Ezt követően a szeniorok saját tempójukban fedezhették fel a múzeumot, gyalogosan vagy a skanzen kisvonatával járhatták be a történelmi épületek és kiállítások helyszíneit. A program többek számára nosztalgikus élményt is jelentett, hiszen a régi házak és intézmények a korábbi évtizedek emlékeit idézték fel. A szervezők szerint a kirándulás nem csak kulturális programként volt fontos, hanem a közösségi kapcsolatok erősítésében is szerepet játszott.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
13: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Német Ferenc Sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 20:30-ig. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Ez a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Bredák Szandival.
3: Bredák Szandival.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk. A Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat továbbra is azt írja az Útinform, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya térségében a kiépített terelésben egy lerobbant jármű. A külső sávon vesztegel az 50-es kilométernél, és ez még mindig útszűkületet okoz. Torlódás a műszaki hibás jármű mögött még mindig nem tapasztalható. Szintén a Budapest felé vezető oldalon az erős tranzitforgalom miatt a külső sávon jelentős lassulás és szakaszos torlódás alakult ki, illetve ez még mindig tart. A kora reggeli órák óta Tatabánya és Biatorbágy között sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek különösebb ok nélkül. Az átterelt belső sávon jól lehet haladni, így aki személyautóval van és Budapestre tart, válassza inkább ezt az útvonalat. Szigetszent Miklóson a Bajcsi-Zsilinszky út egy szakasza továbbra is egyirányú, ez nyilván beleszól egy picit a közlekedésbe, főleg az idejébe, mert hogy hosszabb menetidővel tudtok közlekedni, illetve az arra járó busz is természetesen terelt útvonalon közlekedik, úgyhogy annak is a menetideje egy kicsit így megnövekszik. Mindenkinek jó utat kívánunk, vigyázzatok magatokra!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez még mindig a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Én Bredák Szandi vagyok. Szigetszent Miklós város hivatalos közösségi oldalán olvasom, hogy elkezdődtek a játszótér fejlesztések Szigetszent Miklóson. A város önkormányzata és az Aries Nonprofit Kft. Közös ügye, hogy fejlődjenek a Szigetszent Miklósi játszóterek. A következő héten egyébként személyesen látogatok majd ki Szigetszent Miklósra, az Aries Kft-be, hogy első kézből tájékoztassalak majd benneteket, hogy milyen fejlesztésekről is van szó. Na de addig is, amit itt a plakáton lehet olvasni, azt írják, hogy örömmel tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a napokban megkezdődtek a játszóterek fejlesztési munkálatai. A célja a beruházásnak, hogy a város játszóterei még biztonságosabbá, korszerűbbé és élménydúsabbá váljanak a gyerekek számára. És akkor mondom, hogy mely játszótereket érinti ez a felújítás. A Miklós tér, a Szent Miklós útja 2-4, a 10/2 és a 12-14, a Bogia Park, a Jókai Mór Park, Váci Mihály tér, Tűzoltó Öböl és a Tanösvény. És akkor a munkálatok keretében, amit lehet látni, olvasni, összesen 3 meglévő játszóeszközt bontanak majd el, 3 eszközt lecserélnek, és 8 új játszóeszköz telepítésére kerül sor. A fejlesztési kivitelezések befejezésén az időpontja október 15-e. És azt is kérik a lakosságtól, hogy legyenek egy picit türelmesek a munkálatok ideje alatt, hiszen elképzelhető, hogy mondjuk egy adott játszótéri játékkal nem biztos, hogy éppen tudnak a gyerekek játszani, hiszen éppen mondjuk felújítják vagy elbontják, bár amit elbontanak, azt gondolom, hogy már nem annyira biztonságos egyébként sem mondjuk azzal játszani. Ha már játszótér, a héten jártak nálunk a Dunavarsányi Kékméhecskék, az Autistákért Alapítvány tagjai, akik pedig ugye arról számoltak be nekünk, hogy van egy olyan tervük, és úgy néz ki, hogy Dunavarsány város önkormányzata nyitott is erre, hogy egy helyszínt biztosítsanak számukra, ahol egy olyan játszóteret alakítanának majd ki, ahova a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, fiatalokkal, sőt, akár felnőttekkel is lehet menni, de egyébként a tipikusan fejlődő gyerekeket is várják. Ezt természetesen még nem lehet tudni, hogy pontosan mikor valósul meg, de elkezdődött ennek a kommunikációja, elkezdődött erről az egyeztetés, és bízunk benne, hogy Dunavarsány lesz talán az ország első olyan települése, ahol sajátos nevelési igényű embereknek van lehetőségük játszóterezni. Ezt a beszélgetést egyébként megtaláljátok a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján videó formájában, hogyha bővebben szeretnétek róla esetleg hallgatni beszélgetést, illetve információkat. Megyünk tovább, kicsit fesztiválozunk Eriknek köszönhetően, aztán meg, hát most már szólok mindjárt Bettinek, hogy üljön már be hozzám egy picit, és meséljen arról, hogy mivel vár benneteket a következő 5 órában, mert hogy Somogyi Betti kolléganőm vár titeket Petró Karas sávjában, ő ugyanis egy kis mini Szabira ment. Maradjatok velünk a folytatásban is!
3: Rajt

0: Bizony, mindjárt 10 óra van. Igen. És köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Milyen Sziasztok. Volt, nem tudom, 5-kor kelni, vagy mikor szoktál?
0: Jaj, nagyon jó érzés volt nekem, ez most egy kicsit, egyébként ez most tényleg egy picit kellett. Olyan szempontból tényleg wellness volt, hogy ráadásul nincsen óvoda sem a gyerekeknek, mert egy ilyen nevelésmentes nap van a mi óvinkban, és tegnap én már átvittem őket anyukámékhoz, és ott tanultam. Jó, ettől függetlenül elmondom neked, hogy amúgy 7 órakor keltem. Azért, mert azért úgy nyugi volt, közben kicsit kávéztem, összeszedtem a gondolataimat, meg bejöttem egy picikét, azért én szoktam ilyenkor kicsit ráhangolódni az adásra, úgyhogy azért lényegesebben később keltem, mint szoktam. Tehát az 5 órától azért a 7 az jobb egy fokkal.
1: Valljuk be, hogy olyan szakmánk van, hogy ez így beszippant, és ha tudnál végre kicsit kikapcsolni, akkor is témákat küldesz a közös csoportunkba reggel.
0: Az a baj, hogy az akarva akaratlanul tudod, így felnyitom, vagy felcsapom a közösségi oldalakat, és ha szembe jön velem, az lehet akár vasárnap is, akkor, hogy ne felejtsük el, nyilván ezt te is tudod, valahogy el kell menteni, nyilván ez a legegyszerűbb, ha a közös csoportba beküldöm.
1: Igen, hát ez a pop szakma, de mi nagyon szeretjük. És ha már témák, akkor nyilván most nem kell mindent elmondani, mert jó sok időd lesz, úgyhogy biztos sok témát hozol, de hogy egyet-kettőt mesélsz, hogy mikről fogsz beszélni ma?
0: Igen, mondok egy-két helyit, például lesz megint ugye Buckatavi kirakodó vásár, ez egyébként majd csak jövő héten szombaton, de szerintem ez egy nagyon népszerű kis esemény, aztán lesz egyébként arról is szó, hogy elindult a tegnapi napon, képzeljétek el, egy tartásjavító torna a gyerekeknek Taksonyban a művelődési házban. Tehát szerintem ez is tök érdekes, meg hát találtam egy olyan cikket, hogy az ingatlan közvetítők a lakásvásárlókat, hogy verik át AI-os fotókkal egyre jobban. Tehát, hogy nyilván...
1: Az ingatlan közvetítő, nem is a tulajdonos, hanem
0: hát, lehet,
1: az ingatlan
0: hogy egyébként
1: közvetítő.
0: Ki tudja, lehet, hogy itt elsősorban az ingatlan közvetítő nyilván, mert hogy kicsit fel akarja turbózni azt a hirdetést, ami oké, de megszólal egyébként ebben a cikkben egy ingatlan szakértő, aki azt mondja, hogy ez akkor működik igazán, hogyha látványterveket akarunk mutatni, tehát mondjuk egy még nem elkészült házról van szó. De hogyha oda megy ez a valaki, és mondjuk elképzeli, hogy így fotók, nem is elképzeli, hogy látja, hogy fotók alapján hogy néz ki az adott hirdetésben a lakás, és mondjuk totálisan nem más, nem akkor nyilván ez anyagi hátránnyal neki nem jár, bár egyébként de, mert oda benzinezik, vagy oda autókázik, vagy oda közlekedik valamivel, mindegy, és akkor ott így azért elkeseredik, hogy hát azért nem erre számított. Viszont azt is írja a cikk, hogy egyébként akkor elfogadható, hogy AI-jal generálnak, tudom én, egy-egy fotót, ha mondjuk nagyon nincsen elképzelése a vevőnek, hogy mondjuk egy üres ingatlan, hogy rendezné be, de az megint más, akkor is fel kell hívni a figyelmet. De több ilyen van mostanában, igen, hogy így próbálják meg a vásárlókat átverni.
1: Tudod, nekem az jutott eszembe, hogy volt nálunk a homestaging-gel foglalkozó hölgy, aki egyébként ma jön is hozzánk, hogy neki ugye az a munkája, hogy egy meglévő, már mondjuk lakott lakást kicsit úgy felturbóz, és
0: igen,
1: nem AI-jal.
0: Igen, ő felkészíti az előadását, eladásra, aha. De ettől függetlenül igen, az nem AI, tehát ő tényleg oda viszi az igazi berendezéseket.
1: Hogy akár megmutatja, hogy így is kinézhet, igen, vagy egy ilyen szép, nem tudom, kanapéval, vagy egy ilyen asztallal. Hát igen, ma volt egyébként AI-os témánk nekünk is.
0: Ez csak szóba került.
1: Hát ez sajnos már mindig. Na jó, hát nagyon kíváncsian várjuk, nem ígérem, hogy végig hallgatlak, mert még 1000 másik feladat van, de neked jó munkát kívánok, és akkor köszönöm. Hétfőn újra együtt.
0: Így van.
1: Ja, és el is köszönök mindenki mástól, köszönöm, ha velem tartottatok ma, és találkozunk hétfőn, most pedig a folytatásban, tehát maradjatok Somogyi Bettivel, és hétvégén pedig legyetek sokat a szabadban, mert tök jó kis őszi időnk lesz.

0: Balatonfalki-hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban! A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszentmiklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszentmiklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Többen köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az északai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jablokó párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
3: Időjárás.
4: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Somogyi Bettina.
5: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Két személyautó ütközött össze a 11-es főúton, méghozzá Szentendre belterületén, a Dunakanyar körúton, a Paprika Bíró utca kereszteződésénél. Ezen az érintett szakaszon irányonként váltakozva halad jelenleg a forgalom, mindkét irányba torlódnak a járművek. Ezen kívül pedig az M3-as autópályán a főváros felé a Vácgödöllő csomópont után egy személyautó munkagépnek hajtott, a 25-ös kilométernél lezárták a belső sávot. Jelenleg torlódás van, torlódik a kocsisor azon a szakaszon, ha tehetitek, akkor kerüljetek. Aztán ne felejtsétek el, hogy Szigetszentmiklóson továbbra is közműépítési munkálatok miatt forgalomkorlátozásra kell számítanotok. A Bajcsi-Zsilinszky úton egészen konkrétan egyirányú a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz. Csepel irányába tudtok közlekedni, a másik irányba viszont kerülnötök kell. Érdemes figyelni a figyelmeztető táblákat. Ezen kívül térségünkben, ahol erősebb forgalmat látok, az igazándiból a Műúton van, Szigethalomnál, szokásosan különösen a gyártelepi Hévát járónál, de most már jól autózható egyébként a Gerinc út, Szigetszentmiklóson, a Gyári úton és a Csépi úton sem látok semmilyen fennakadást, illetve a Csepeli útnak a Szigetszentmiklósi és fővárosi szakasza is zavartalanul autózható. Vezessetek óvatosan, jó utat!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Kellemes délelőttöt minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Delelő, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött, és a következő 5 órában a mai napon velem rádiózhattok, mert hogy Petró Karesz egy kis mini szabadságra ment a mai napon, de én itt vagyok veletek, és hozom nektek a jobbnál jobb programajánlatokat, illetve természetesen szuper jó zenék nélkül sem hagylak titeket. Tudjátok, 0620 95 95 107, ha bármelyik témához hozzászólnátok, akkor azt nyugodtan, ne tartsátok magatokban, beszélgessünk. Szeptember 18-a péntek van, én mindenkinek kitartást kívánok a mai napra, most már azért nincs sok hátra. Nem sokára szó lesz majd arról, hogy nyílt nap lesz a Halásztelki sípályán, méghozzá holnapi napon, ez már egyébként a második alkalom. Lehet menni, megnézni őket, hogy hogyan is lehet műanyag pályán síelni, aztán utána pedig már élesben is, valamelyik táborban is akár kipróbálhatjátok magatokat. De beszélgetünk még arról is, hogy a holnapi napon egy szuper jó lecsófőző családi napra várják az érdeklődőket, méghozzá Szigetszentmiklóson a Kéktó szabadidőparkban. Előtte viszont még Berecki Zoltán Száj velem című dalával megyünk tovább, aztán pedig Zara Larsson is énekel még nekünk. Maradjatok velem, ez a Delelő, én pedig Somogyi Betty vagyok.

Zara Larsson szólt itt a Lakihegy Rádióban a Delelőben. Szép napot, kedves hallgatók, én Somogyi Betti vagyok. Szeptember 18-a péntek van, viszont ha esetleg nincs programotok holnapra, akkor ajánlanék egy nagyon jó kis sportos programot, mert hogy szeptember 19-én ingyenes nyílt nap lesz a Halásztelki síiskolában. Ingyenes pálya és oktatási bemutatók lesznek, lesz egyébként személyre szabott tanácsadás minden korosztály számára. Nem kell felszereléssel érkezni, mert hogy sílécet, illetve mindenféle eszközt azt biztosítanak, hiszen tulajdonképpen ugye ez a nyílt nap arra jó, hogy kipróbáljátok, hogy egyáltalán szeretnétek-e a későbbiekben síelni, tetszik-e ez a sport. Ugye ez egy műanyag pálya, tehát nyilván most ezért hó még nincsen, viszont egyébként ez a síiskola, a Sports for Kids szervez téli táborokat is, sítáborokat is, ahol egyébként szintén zajlik az oktatás. Ha esetleg sosem síeltetek még, és szeretnétek kipróbálni akár családosan, akkor szerintem ez egy szuper jó lehetőség, tehát ingyenes nyílt nap lesz, méghozzá a Halásztelki sípályán, ez az Ősz utca 2 szám alatt található, reggel 8 órától kezdődnek a programok, és egészen délután 4 óráig van lehetőségetek kipróbálni a síelést. Most pedig megyünk is tovább Manuel és Jude Law közösével, szól az Entitás.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk. Sziasztok, kedves hallgatók! Továbbra is a Délelőtt hallgatjátok. Lecsófőző családi nap lesz méghozzá holnapi napon. Egészen korán kezdődnek már a programok, délelőtt 9 órától már mehettek is a Kéktó Szabadidő Parkba, akkor kezdődik ugyanis a lecsófőző verseny, de ezen kívül még számos izgalmas programokkal várják a szervezők a családokat. Lesz hajfonás, lesz autószimulátor, sakkverseny, arcfestés, lesz egyébként szenior örömtánc is, rajzverseny, tai chi bemutató, BMX bemutató, lovaskocsikázás, felép egyébként a Napraforgók és a Szotyola néptánc csoport, de lesz sörpong verseny, ami egyébként, már többször beszéltünk erről egyébként akár a reggeli műsorunkban is, hogy egy olyan verseny, amit tulajdonképpen a legtöbben a gólyatáborokban szoktak lejátszani. Lesznek egyébként értékes nyeremények is. Felép az Ádám Jenő általános iskola és Ami Színjáték és Musical szakosztálya, este pedig koncertet ad a Divina Mahina, ezen kívül pedig utána a jó hangulatról még és a retro diszkóról DJ Gabriel Anthony gondoskodik, a Morizons 2 DJ-je. Szeptember 19, tehát Szigetszent Miklós Kéktó Szabadidőpark lecsófőző családi nap lesz, és az esemény természetesen mindenki számára teljesen ingyenes. Let me talk to you.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szent Miklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Sziget-Szent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot sziget-szentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Sziget-Szent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy, éhesen! Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
5: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
6: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
5: Szaladok is, főnök úr.
7: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a Halásztelki programot másnap vasárnap olyan nemzetközi esemény követi. A függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
9: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
8: A Gyöngyös otthonába látogat az SKSK a férfi kézilabda NB1 harmadik fordulójában. A rendkívül tágas középmezőnyben a Sziget-Szent Miklósiak gyöngyösi vendégjátéka igazi kiki csatának ígérkezik. Különösen azt nézve, hogy a térségi együttes két hasonló gárda ellen egy gólos vereséggel, majd egy gólos győzelemmel jött le a pályáról az első két fordulóban. Kilvinger Bálint vezetőedző elmondta, teljesen reális, hogy ezúttal is az utolsó pillanatban dől majd el a találkozó. Tényleg ilyen szoros a mezőny, és minden pont nagyon számít. Hozzátettem, még bőven van hová fejlődniük, de úgy utaznak Gyöngyöste, hogy megpróbálnának idegenben pontot vagy pontokat szerezni.
10: Abszolút reálisnak gondolom, hogy egy ilyen hasonló csatára számíthatunk, mint ami az első két fordulóban volt. volt nekünk. Az első meccsük ugye a Tatabány ellen volt, látjuk azon a Tatabány ellen, aki hétvégén megverte a Szegedet, és ugye Gyöngyi felment a Füredhez, és ott idegenben nyerni tudott, tehát ilyen a bajnokság, úgyhogy jó mérkőzésre számítunk, és természetesen itt is megpróbálunk meg mindent, nem is kérdés.
8: Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dárc játékosa Jehirszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két WDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehirszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a Tököli Darts Club színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
11: Ja, ami fontos volt, hogy ez a páros magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Nándival megszerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerül, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jó kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejlesztigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Nándi várom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is és a két VDF versenyen is sikerülhetett volna sokkal jobban is.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este fél héttől fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert Kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ez volt Dr. Béres és a Mango Rice közöse, az Éjjel ott várok rád itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Sziasztok, kedves hallgatók, a mikrofonnál Somogyi Betti, és tudjátok, egészen délután 3 óráig rádiózhatunk együtt. Gondoltátok-e volna, hogy egyszer még világnapot szentelnek az illetlenségnek? Pedig bizony így van, ráadásul ez pont a mai nap, szeptember 18-án, ugyanis minden évben eljön az a nap, amely játékosan emlékeztet minket arra, hogy mennyire fontos a jó modor és az egymásra való odafigyelés. Nem arról szól, hogy direkt megsértsük a másikat, hanem arról szól, hogy elgondolkodjunk, milyen lenne a világ, ha eltűnne belőle a figyelmesség. Az ötletgazdák Thomas és Ruth Roy voltak, egy amerikai házaspár, akik több tucat hasonlóan furcsa világnapot jegyeztek be. Ők szerették volna kifordítani a megszokott világnapok sorát, ezért úgy gondolták, ha az emberek elmosolyodnak azon, hogy az illetlenségnek is van világnapja, akkor talán jobban értékelik majd az udvariasságot. Az elnevezés szándékosan provokatív, hiszen ki akarna illetlennek tűnni. Hát igen, épp ez benne a csavar, amikor halljuk a kifejezést, ösztönösen elutasítjuk, majd elgondolkodunk azon, hogy milyen fontos szerepe is van az illemnek a hétköznapokban. Ha van egy nap, amikor játékosan illetlenkedhetünk, ha mondhatjuk így, akkor talán még jobban értékeljük a köszönést, az ajtónyitást, vagy éppen azt, ha valaki előre enged a sorban. Ezen a napon szabad tehát egy picikét illetlenkedni, hangosan kortyolni a kávét, túl őszintén köszönni a telefonban, vagy éppen viccesen odaszúrni egy megjegyzést a másiknak. Persze mindezt tegyük ártalmatlanul és jó kedvel. A játékos illetlenség célja, hogy megérezzük, mennyire hiányzik, ha nincsenek jelen a hétköznapi illemszabályok. Tehát szeptember 18-a, a mai nap az illetlenség világnapja. Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight közösével folytatjuk a delelőt.

Szép napot kívánok minden Delelő hallgatónak, én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és valószínűleg egyébként a legtöbb autós, én azt gondolom, hogy elgondolkozik, amikor hirtelen meglátja a trafipaxot, hogy úristen, most már vajon megmérte, hogy egy picikét több elmentem, mint mondjuk a megengedett sebesség, gyorsan rátaposunk a fékre. Na de találtam egy cikket, amely tulajdonképpen megmondja, hogy milyen távolságból is mérnek a trafipaxok. A gyorshajtás könnyen súlyos bírságot eredményezhet, ugyanis mégis számos tévhit kering arról, hogy hogyan is működnek ezek a trafipaxok. Az egyik leggyakoribb elképzelés szerint a fixen telepített sebességmérők akár több száz méterről is képesek bemérni az érkező autókat. A fixen telepített trafipaxok optimális mérési távolsága jellemzően 3 és 20 méter között képes megbízható mérést végezni. A működésükben a radarjel szöge is fontos szerepet játszik egyébként, ezért nem kell attól tartani, hogy több száz méterre lévő fix kamera már bizony rögzíti az autó sebességét. Sokan hiszik emellett, hogy ködben vagy éjszaka nem működnek ezek a trafipaxok, hát ez bizony nem igaz, a látási viszonyok csak minimálisan befolyásolják a berendezések teljesítményét. Érdemes azt is tudni, hogy a fix radarok mellett léteznek a mobil, illetve lézeres mérőeszközök is, amelyek akár több száz méterről is képesek meghatározni a jármű sebességét. Más a helyzet egyébként a mobil, illetve ezeknél a lézeres sebességmérőknél, ezek akár már egyébként több száz méteres távolságból is képesek meghatározni egy jármű sebességét. Ráadásul egyébként az sem jelent nekik gondot, hogyha rosszak a látási viszonyok. A köd vagy az éjszaka önmagában nem teszi használhatatlanná a sebességmérőket. A sebességmérésre figyelmeztető táblák ezért sem véletlenül kerülnek az út mellé. A táblát általában 40, illetve 70 méterrel a készülék előtt helyezik el, vagyis a fix trafipaxnál még van idő lassítani. A legbiztosabb

0: Katy Perry és a Fireworks szólt itt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Hamarosan 11 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, de hamarosan visszatérek a következő órában is, illetve egészen délután 3 óráig rádiózhatunk együtt. A következő órában szó lesz például arról, hogy halásztelken kávésüti irodalom, igazi kuflisztikus délutánra várják a családokat. Jövök hamarosan a részletekkel, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok.
1: Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Rádió. Egyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internet csomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő.

0: utcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Somogyi Bettina.
3: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a délelőtt itt a Lakihegy Rádióban. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős tranzitforgalom miatt jelenleg a külső sávon jelentős szakaszos torlódás alakult ki, különösen Tatabánya, illetve Biatorbágy között. Ezen kívül pedig az M5-ös autópályán Röszke felé a Kiskunfélegyháza dél csomópontja előtt egy Budapestre tartó személyautó a szalagkorlátnak rohant, majd ezután átrepült a szemközti oldalra. Jézus Isten, a 113-as kilométernél jelenleg áll a forgalom, a Budapest felé vezető oldalon a belső sávon is van jelenleg törmelék, ezért vezessetek óvatosan, ha tehetitek, akkor pedig kerüljetek. Aztán korábban az M3-as autópályán a főváros felé a Vácz-Gödöllő csomópont után egy személyautó egy munkagépnek hajtott. A 25-ös kilométernél lezárták a belső sávot, jelenleg torlódik a kocsisor. Itt a Csepel-szigeten a térségünkben viszont szerencsére úgy néz ki, hogy minden rendben az utakon, a legtöbb úton jól tudtok autózni. Egyedül a gyártelepi Hévát járónál látok egy minimálisan erősebb forgalmat, ott egy picit lassabban tudtok haladni, de egyébként a legtöbb úton zavartalan a közlekedés, viszont ha van bármilyen közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várom, mutatom is az elérhetőségeket, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
3: Sziasztok, kedves Lakihegy Rádió hallgatók! Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Ebben az órában is készültem nektek jobbnál jobb zenékkel. Nem sokára majd a Margaret Island-től szól az Érezd Jól Magad, de Beyoncé és J Balvin közöse is szól majd nem sokára, illetve Király Viktor és Brúrai De Berúgtam című dala is szól majd ebben a fél órában. Viszont jó kis témákkal és programajánlókkal is készültem nektek. Például Halásztelken egy igazi kuflis misztikus délutára várják majd a látogatókat, illetve a családokat, de szó lesz majd arról is, hogy forgalomkorlátozás várható az M0-as autóút déli szektorában hídfelújítás miatt ezen a hétvégén. Jövök hamarosan a részletekkel, most pedig akkor szóljon a Margaret Island-től az Érezd Jól Magad!

Lakijegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Somogyi Betti, továbbra is a Delelőt hallgatjátok. Kávé, süti, irodalom, egy igazi kuflisztikus délutára várják a családokat, október 2-án Halásztelken, a Dobai cukrászdában. Az esemény vendége pedig hát ugye azért kuflisztikus ez a délután, mert hogy Dániel András gyermekkönyvíró érkezik majd Halásztelekre, ő írta ugyanis a kuflik történeteit. Vele a kuflikról, a különleges kalandokról és természetesen történetekről beszélgethetünk majd. De nem csak a történetek és a mesé lesz a főszerep ezen az alkalmon, mert hogy Alpár Balázs az Egy kupac kufli filmek zeneszerzője, illetve hangdizájnere is érkezik majd ezen az eseményen, ő is ott lesz, így a beszélgetést közös zenéléssel koronázzák majd meg. És hogy a találkozásig senki ne maradjon kuflik nélkül, szeptember 15-től minden Dobai cukrászdában ajándék kuflik színezővel várják a gyerekeket, tehát egy igazi sütis irodalmi estre várják tulajdonképpen a gyerekeket és a családokat Halásztelken a Dobai cukrászdában október 2-án este 6 órától, hiszen érkezik majd Dániel András gyermekkönyvíró, a kuflik szerzője és Alpár Balázs az Egy kuflik

Hamarosan 11:30 van, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy ígértem korábban is, még egy kis plusz info a közlekedésről, mert hogy ezen a hétvégén forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóút déli szektorában, Soroksárnál hídfelújítás miatt. Ez szeptember 19-ére és 20-ára vonatkozik, tehát a munkálatok az M1-es autópálya felé vezető oldalt érintik, ahol napközben váltakozó sávzárások mellett dolgoznak majd a szakemberek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint szombaton és vasárnap, tehát reggel 7 és este 7 óra között végeznek hídfelújítási munkákat Soroksár térségében. A munkavégzés idején mozgóterelést alakítanak ki, és váltakozó sávzárásokra kell majd számítanotok. Fontos ugyanakkor, hogy a forgalom mindkét sávon haladhat az érintett útpályán. A Magyar Közút emellett viszont arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. Most még 11:30 előtt a térségi hírek előtt belefér Avicii-től a The Days, illetve a Carson Coma Bábú vagy című dala is szól még. Én pedig hamarosan jövök vissza, maradjatok velem a folytatásban is.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattátok a kedvenc zenéimet.
2: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
3: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Fogászati ellátás stresszmentesen.
6: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
5: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
6: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
5: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
6: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
5: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
6: www.sarokvilla.hu.
5: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
7: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az eseményt szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
11: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
10: Közösségi szolgálatra vár diákokat a kórházsuli. Középiskolás diákok jelentkezését várja a kórházsuli program a 2026-27-es tanévre. Olvasható a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium hivatalos közösség oldalán. A kezdeményezésben a 9-12. Évfolyamos tanulók mozgássérült diákok egyéni korrepetálásával teljesíthetik a közösségi szolgálatukat. A program résztvevői felkészítő képzést, szakmai támogatást és egy elfogadó közösséget kapnak. Emellett közös programokon is részt vettek és igazolást kapnak az önkéntes óráikról. A jelentkezőktől egy 3 órás személyes képzésen való részvételt várnak, amelyet szeptember 17-én vagy 29-én tartanak. Ezt követően heti rendszerességgel kell tanítaniuk személyesen legalább egy fél éven keresztül a Mexikói úti Mozgásjavító Intézetben. Jelentkezni a kórházsuli honlapján a kórházsuli.hu oldalon lehet. Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget a település önkormányzata külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
12: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város Önkormányzata ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piac téren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a Hév megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy Hév megállótól is indulnak a koncertbuszok.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Klub szeptember 18-ai fellépői a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Klub közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Ekletikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Szigetszent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőző versenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, apró halról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek, további információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Szigetszent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk! További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Dash Young Fly Azaria közöse szólt, ez volt a Pannonia itt a Delelőben, az FM 107 egészen. Én ezt a dalt esküszöm, hogy nem tudom megunni, és több koncertjükön is voltam egyébként a nyáron, és valamiért én azt gondolom, hogy az egész közönség ezt a dalt nagyon várta, ez a záró daluk általában, Dashnek is, illetve Azariának is, és amikor kimennek hárman a színpadra így a koncert végén, és tényleg szó szerint felrobbantják a színpadot, és óriási az ováció, örjöng a közönség, hát az egészen elképesztő, ha nem voltatok még egyébként Azaria vagy Dash koncerten, érdemes elmenni. Ez a Delelő tehát, a mikrofonnál Somogyi Bettit halljátok. Mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy ezen túl a kémia tanulás az lehet érdekes is, és egy picikét játékos is, mert hogy új Harry Potter történetet adott ki a Pécsi Tudomány Egyetem természettudományi kara, megjelent ugyanis egy új oktatási segédlet, amely tulajdonképpen arra szolgál, hogy segítsék a 7. illetve 8. osztályos tanulókat a kémia tanulásban. Azért valljuk be, a kémia az egyik legszárazabb tantárgy, viszont pont azért adták ki ezek a tanárok ezt az oktatási segédletet, hogy innentől kezdve egy picit érdekesebbé tegyék az általános iskolások számára a kémiát. A Mutáns Mumus Titka, vagyis a Vegytani Túlélőkészlet Kezdő Mágusoknak című könyv már ingyenesen letölthető, ez tehát egy oktatási segédlet. A Harry Potter könyvekben olvasható, illetve a filmekben látható varázslatok segítségével próbálják elmagyarázni a hétköznapi kémiai reakciókat, illetve a kísérleteket. Az oktatási segédletet egyébként ezen a héten kedden a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében is bemutatták, körülbelül 200 középiskolás diáknak. Az előadók részleteket mutattak a Harry Potter filmekből, és ezekkel próbálták meg érdekesebbé tenni a 13-14 évesek számára a valószínűleg kevésbé vonzó kémiai reakciókat. Szó volt például arról, hogy hogyan lehet a hopporhoz hasonló színű lángot előállítani, mivel írhatta vajon Tom Denham a naplójában eltűnő-feltűnő bejegyzéseket, vagy éppen, hogy miért nem lehet lombikban aranyat előállítani, mint ahogyan azt Nicholas Flamel is tette a legendák szerint. Nagyon érdekes egyébként ez a kötet, én már egy picit így belelapoztam, mert hogy egyébként a Pécsi Tudomány Egyetem honlapjáról az oktatási segédlet ingyenesen letölthető. Érdemes rákeresni. Én remélem, hogy ez innen akár beépülhet az oktatásba, és egy picit jobban megszeretik majd a gyerekek a kémiát.

Szép napot kívánok minden kedves Lakihegy Rádió hallgatónak, ez továbbra is a Delelő, a mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Tömegeket vernek át lakáshirdetésekkel, a trükk pedig egészen egyszerű, manipulált fényképekkel ellátott hirdetések tömegével igyekeznek lakást eladni az ingatlan közvetítők. Sok vevő elhiszi, ami a mesterséges intelligencia által szerkesztett fotókon van ugyanis. Ugyan anyagi hátrány nem éri azt, aki csak a helyszínen szembesül azzal, hogy a szépen megkomponált hirdetések tartalma bizony csak fikció, az időveszteség azonban komoly bosszúságot okozhat, főleg akkor, ha sürgető lehet az új otthon megtalálása. A téma kapcsán Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője nyilatkozott egyébként az Inforádiónak, szerinte egészen egyszerű szöveges utasításokkal is a felismerhetetlenségig át lehet alakítani egy otthont, legalábbis látványra. A szakértő úgy véli, hogy a hirdetők ezt jellemzően három okból teszik. Egyrészt feljavítsák a látványt, illetve felkeltsék azok érdeklődését, akik a valós állapot láttán lehet, hogy

Én azt gondolom, hogy alapvetően nem lenne baj ezekkel az AI generált képekkel, mert valóban segíthet az olyan vevőknek, akik mondjuk nem tudják elképzelni, hogy ők vajon hogyan is rendeznék be az otthonukat. Viszont szerintem itt az a kulcs, az a legfontosabb, amiről egyébként a szakértő is beszél, hogy az AI generált a képeket mindenképpen érdemes jelezni, hogy elkerüljük a csalódást. Balogh László úgy véli, a hirdetésekben az ingatlanok valós állapotát kell bemutatni. A szakember szerint ez alól csak azok az új építésű projektek jelenthetnek kivételt, ahol az épület még nem létezik, itt tulajdonképpen csak a látványtervekre lehet támaszkodni. Szóljatok hozzá a témához, hogyha szeretnétek, hogy ti esetleg jártatok-e így mostanában. 0620 95 95 107. Mi pedig most megyünk tovább az utolsó tánc című dallal a Punani Masszívtól.

nincsen figyelmed. Bujakottól a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külség az ösztön.

0: Mindenkinek jó étvágyat kívánok! Egyébként nálunk hamarosan érkeznek majd a legfrissebb hírek, utána a következő órában pedig szó lesz arról, hogy buckatavi zsibvására várják az érdeklődőket, jövő héten szombaton Szigetszentmiklóson a Buckatónál, de egyébként egy tartásjavító torna is elindult méghozzá itt a térségünkben, Taksonyban a Művelődési Házban. Hamarosan jövök a részletekkel, maradjatok velem a folytatásban is, ez még mindig a Delelő az FM 107 egészen, én pedig Somogyi Betty vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
1: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzegyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző támogatási ciklus csak nem 78 milliárd forintos keretéhez, azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a Váralagút is. Megöltek egy férfit az Északa Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult. A benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték.
6: Időjárás.
7: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Somogyi Bettina.
0: Indítjuk is ezt az órát a legfrissebb közlekedési infókkal. 2 furgon ütközött össze, azt írja az Útinform, az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr térségében. A 123-as kilométernél a leállósávon haladnak jelenleg a járművek. A kocsisor már nagyjából 4 kilométeres. Ezen kívül pedig új terelést építettek ki az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásáros Namény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak jelenleg a járművek. Nézzünk is szét egy picikét azért közelebb itt a Csepel-szigeten is. Egészen jól tudtok jelenleg térségünkben autózni. Egyedül csak a gyártelepi Hévátjárónál Szigethalmon látok egy picike fennakadást, de jól autózható az M0-as déli szektora mind a két irányban. A második Rákóczi-Ferenc út, Halásztelki és Lakihegyi szakasza is jelenleg zavartalanul közlekedhető, illetve a Gerinc úton Sziget-Szent Miklóson sem látunk torlódást, viszont ugye forgalomkorlátozás van Sziget-Szent Miklóson a Bajcsy-Zsilinszky úton, a Tököli út és a Losonci utca közötti szakasz egyirányú, ez várhatóan egyébként jövő héten vasárnapig így lesz és így marad. Közműépítés miatt tehát ezen a szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítanotok, figyeljétek figyelmesen a kihelyezett táblákat. Vigyázzatok magatokra is, jó utat!
6: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, továbbra is a Delelőt hallgatjátok, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Hozom nektek ebben az órában is a jó kis zenéket, itt lesz majd például Kelemen Kabátbantól a Maradjatok gyerekek, de Lady Gaga Shape of Woman című dala is szól hamarosan, és ezen kívül még egyébként Deniz és Orsovai, Reni közöse, Harry Styles, szóval szuper jó kis dalokkal készülök nektek ebben az órában is, illetve szó lesz arról is majd hamarosan, hogy Buckatavi zsibvására várják a családokat, illetve az érdeklődőket. Jövő héten szombaton a Buckatónál Sziget-Szent Miklóson, és indult egy tartásjavító torna itt a térségünkben, Taksonyban, a Művelődési Házban. Jövök nem sokára a részletekkel, most pedig akkor szóljon Calvin Harris és a Summer.
8: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Lady Gaga dala szólt itt az FM 107 egészen a delelőben. Kellemes napot kívánok minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ismét lesz bucka tavi zsibvásár, méghozzá jövő héten szombaton, szeptember 26-án várnak mindenkit szeretettel a Buckatónál a szervezők. Ez ismét egy délelőtti program lesz, pontosabban egyébként reggel 8 és délután 1 óra között lehet menni és különböző kincsekre vadászni, hiszen hát bizony most már itt van az ősz, ideje egy picikét körülnézni akár otthon, és megnézni, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami nekünk már felesleges, és ki lehet vinni, árulni. Legyen ez akár egy gumicsizma, egy bakancs, egy esőkabát, vagy akár valamilyen melegebb téli ruha már így előre gondolkozva a gyerekeknek, de játékokat, könyveket, apró kincseket is találhattok, hogyha kimentek, illetve, ahogy ugye említettem, meg ezt ugye azért sokszor el szoktuk mondani, ha nektek is van otthon valami felesleges, ami másnak egyébként még hasznos lehet, akkor ki tudjátok vinni, eladni. A Közösség a Fejlett Városért Egyesület szervezi ugye ezt az eseményt az ő hivatalos Facebook oldalukon, minden fontos infót megtaláltok ezzel kapcsolatosan. Most pedig megyünk is tovább, méghozzá szól Harry Styles-tól a Watermelon Sugar itt az FM 107 egészen. Cheers.

Valakihegy rádió helyben vagyunk. Kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak. Én Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Egy hiánypótló tartásjavító torna indult el méghozzá tegnapi napon, szeptember 17-én a Taksonyi Művelődési Házban. Az alkalmak csütörtökönként délután 17:30-tól 18:30-ig lesznek. Úgy szól a leírás egyébként, hogy minden anya jó anya akar lenni, mindent és még annál is többet megteszünk a gyermekeinkért, és amikor elkezdődik bizony a tanév, bekerülünk egy mókuskerékbe, minden pillanat be van táblázva, óvi, suli, napközi, külön órák, kutyasétáltatás, stb. És már bizony el is csúsztunk az esti rutinnal. Aztán következik a státuszvizsgálat, amikor is ugye elmondja a védőnéni, doktornéni, hogy bizony nem ártana egy kis lúdtalp torna, vagy sokat nőtt a gyerek, jó lenne akár a gerincét is picikét tornáztatni. Ekkor pedig szorgosan bele is kezdünk otthon a feladatba. Aztán jönnek a hétköznapok, és nyilván kimarad egyszer-egyszer a torna. Hát ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek ugye ismerős lehet, és ezért van ez a tartásjavító torna, ez egy fix időpontban van csütörtökönként, tegnap indult, 17:30 és 17:30 között lehet menni minden csütörtökön, tehát gyermekeknek tartásjavító tornára a Taksonyi Művelődési Házba. Az öltözet nagyon egyszerű, egy kényelmes nadrág, póló, zokni, lábujjas vagy akár lábuj nélküli zokni is lehet. A többi segédeszközzel pedig nem kell foglalkozni, az ott a foglalkozáson mindenki számára rendelkezésre áll majd. Ha többet szeretnétek megtudni, akkor a Művelődési Ház és Könyvtár Taksony hivatalos Facebook oldalán minden fontos info fent van ezzel kapcsolatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válaszd gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
0: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterein, ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A Városgazdálkodási Kft. Ezúttal a Forrás lakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth-Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkolójelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvasható. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
5: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel Autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
4: 35 versenyző állt rajthoz a második Sziget Pumpa kupán. A kétnapos esemény péntek délután a profik bemutatójával kezdődött a Temesvári utcai pályán, ahol Bábel János, Józsa Milán és a mindössze 14 éves Bukovszki Zalán látványos kerékpáros és rolleres trükkökkel szórakoztatta a közönséget. A szombati versenyre 7 kategóriában neveztek a résztvevők. A 6 évesektől egészen a veterán korosztályig álltak rajthoz a versenyzők, akik több kategóriában is szoros küzdelmet vívtak a helyezésekért. A díjakat Lupa János alpolgármester adta át. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, valamennyi kategóriában komoly verseny zajlott, a rendezvény pedig balesetmentesen ért véget.
5: Egyes kategóriákban induló nem túl nagy számú hölgy versenyző, ő azért verte a mezőnyt, tehát a hölgyek mindenhol dobogósok lettek, nagyon bátran, nagyon ügyesen haladtak a pályán, hál' Istennek semmilyen balesetről nem tudok beszámolni, volt egy-két esés, de a versenyzőink azok nagyon ügyesen, rutinosan fölpattantak és már szaladtak is tovább. Sisak nélkül még a próbálni, gyakorolni sem lehetett, úgyhogy ezt mindenkitől ezt megköveteltük, de egyébként nagyon sokan egyéb kiegészítő felszereléseket is viseltek magukon.
3: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
6: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilvánítja. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Újabb tárlattal bővül a Laffert kúria. A Dunaharasztin található kulturális központ ezúttal Nógrádi Kis Magdolna festőművész alkotásainak ad otthont. A közönség szeptember 30-án szerda este 6 órától tekintheti meg először a Vízparti hangulatok című kiállítást. Fábián Zoltán képzőművész ünnepi megnyitó beszéde után a látogatók a figurális ábrázolás és az absztrakció világába nyerhetnek bepillantást. A rendezvény ingyenes, így nem szükséges rá előzetesen jelentkezni. További tudnivalók a Laffert kúria hivatalos felületein érhetők el. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Morionesztől szólt a rendezvú itt a Delelőben az FM 107 egészen. Ha esetleg ti rendezvúzni mennétek a hétvégén, akkor érdemes utána nézni, mert autómentes hétvége következik, és ezen a hétvégén bizony Budapesten lezárások és forgalmi változások lesznek szombaton és vasárnap. Az autómentes hétvége miatt tehát forgalmi változásokra kell készülnötök. A rendezvény a közösségi közlekedést is érinti egyébként, ezt a Budapesti Közlekedési Központ egy közleményben írta meg. Az kiderül egyébként a közleményből, hogy a BKK és a partnerei a Kálvin tértől a Szabadsághíd Budai híd főjéig, a Pesti alsó rakparton, illetve most először a Műegyetem rakparton is több ezer látogatót várnak a környezet tudatosságot és a fenntartó közlekedést népszerűsítő programokkal. Le fogják zárni a Műegyetem rakpartot, a Szabadsághidat, illetve a Vámház körutat a Lónyai utcáig. Autómentes lesz emellett a Margit híd és a Közraktár utca közötti gyalogosoknak megnyitott Pesti alsó rakpart is. A lezárások miatt tehát szombaton és vasárnap a 47-es, a 48-as, a 49-es villamosok nem közlekednek majd, helyettük a budai oldalon, a Fehérvári úton közlekednek majd a villamosok. Jó tehát, ha esetleg valamilyen budapesti programban gondolkoztatok ezen a hétvégén, akkor mindenképpen érdemes utána nézni a BKK hivatalos oldalán, akár egyébként ez az alkalmazásban is fent van, mert hogy bizony az autómentes hétvége miatt jelentős lezárások.

Meghan Trainor dala szólt itt a Lakihegy Rádióban a Delelőben. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak! Szigetszentmiklós.hu oldalon lehet olvasni, hogy a katasztrófa védelem a fűtési szezon veszélyeire figyelmeztet. Az egyik ilyen természetesen a szénmonoxid, ami egy igazán alattomos és veszélyes gáz, mert hogy láthatatlan, szaktalan, gyors és halálos, gyorsan mérgez, aluszékonyságot, fejfájást, illetve szédülést okoz, majd aztán pedig eszméletvesztést és halált. Az okai az ugye a hibás, vagy éppen nem megfelelően karbantartott fűtőberendezések, ez legyen ugye gázkonvektor, kazán, vízmelegítő. Ha eltömődik a kémény, vagy akár ugye a rossz szellőzés is ide tartozik, de ezt is meg lehet előzni. Egyrészt ugye be lehet szerezni különböző szénmonoxid érzékelőket, ezt egyébként többször beszéltünk már szakemberrel, hogy érdemes. Rendszeresen kéményseprővel ellenőriztessük le a kéményünket, gázszerelővel vizsgáltassuk meg a fűtőberendezéseket, különösen ha úgy érezzük, hogy esetleg valami nem stimmel. Ezen kívül pedig mindig fontos, hogy biztosítsuk a szellőzést a fűtőberendezés helyiségeiben. Ha megszólal a szénmonoxid érzékelő, akkor pedig azonnal el kell hagyni a helyiséget és szellőztetni, ezen kívül pedig hívni kell a 112-t mindenféleképpen. Utána pedig érdemes mindenképpen egy szakembert hívni a fűtőberendezés, illetve a kémény átvizsgálására. Tehát azért van néhány dolog, amit így a fűtési szezon előtt érdemes leellenőriztetni. Szigetszentmiklós.hu, ezzel kapcsolatosan egyébként minden fontos infót megtaláltok. Van egy plakát, ehhez tartozik egy plakát, amit a katasztrófavédelem készített.

A Backstreet Boys-tól szólt az It's Got To Be You itt a Lakihegy Rádióban, az FM 107 egészen a delelőben. A mikrofonnál továbbra is Somogyi Bettit halljátok, és maradok is veletek, tudjátok, egészen délután 3 óráig. Hamarosan jönnek majd 1 órakor a legfrissebb hírek. A következő órában viszont majd az első fél órában Dunaharasztival fogunk egy picikét jobban foglalkozni, mert hogy már lehet készülni a szeptember végi Petőfi szavaló versenyre, és ezen kívül természetesen a szeptember 27-e is egy fontos dátum Dunaharaszti életében, mert hogy a Bagosi Brothers Company ad majd koncertet, erről is szó lesz, maradjatok velem a folytatásban is. When you

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén. Tovább tart a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint, és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásának tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelység jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja.
5: Időjárás.
6: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Somogyi Bettina.
7: Folytatjuk a delelőt a legfrissebb közlekedési infókkal. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr térségében. A 123-as kilométertől az időközben kialakult szorlódás már folyamatosan csökken. Ezen kívül pedig az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős tranzitforgalom miatt még mindig torlódás tapasztalható a komáromi csomópont, illetve Tatabánya között. Aztán Szigetszentmiklóson pedig ne felejtsétek el, hogy továbbra is közműépítés miatt a Bajcsy-Zsilinszky utcában le van zárva egy szakasz, illetve egyirányosítva van egy szakasz. A Tököli út és a Losonci utca közötti szakaszon csak Csepel irányába tudtok közlekedni, visszafelé Szigetszentmiklós fele pedig kerülnötök kell, a kihelyezett táblákat minden szempontból figyeljétek. Ezen kívül torlódást látok a térképen a Műúton Szigethalomnál, különösen egyébként a gyártelepi Hévát járónál van élénkebb forgalom. De jól járható a Gerinc út Szigetszentmiklóson, az 51-es út is teljes egészében zavartalanul autózható, és az M0-ás déli szektorában sem látok semmilyen fennakadást. Vezessetek óvatosan, jó utat!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Továbbra is a delelőt halljátok, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. Ebben a fél órában egy picikét Dunaharasztival kapcsolatos legfontosabb aktualitásokról beszélgetünk majd. Például arról, hogy már lehet jelentkezni a szeptember végi Petőfi Szavaló versenyre, és a szeptember 27-e is egy fontos dátum Dunaharaszti életében, mert hogy érkezik a Bagosi Brothers Company, és egy óriási koncerttel készülnek. De természetesen ezek mellett még hozom nektek a jó kis zenéket is. Hamarosan szól Bruno Mars az I Just Might című dalával, ezen kívül pedig előtte most viszont következzen a New Level Empire és a Velem című dal.

Bruno Marsdala szólt itt a Laki Hegy Rádióban, a Delelőben, az FM 107 egészen. Sziasztok, kedves hallgatók, én továbbra is Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmeteket, Dunaharasztival kapcsolatos információ, hogy már lehet készülni a szeptember végi Petőfi szavaló versenyre. Még ugyancsak most kezdődött el a tanév, de aki szeretne indulni a Petőfi Ligeten, hagyományosan megrendezett szavaló versenyen, már választhat is verset, és bizony elkezdődhet a gyakorlás. A szeptember végén című Petőfi Sándor szavaló versenyt szeptember 30-án rendezik majd meg Dunaharasztin. Gyerekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várják, tehát most nem csak a gyerekekre gondoltak, hanem a felnőttek is mehetnek. A Petőfi Ligetért baráti körnek a rendezvénye ez a szavaló verseny, ami szeptember 30-án lesz, tehát délután 14 órakor a József Attila Művelődési Házban. A versenyzők Petőfi Sándor költeményei közül választhatnak, így a következő hetekben bőven van idő egyébként még megtalálni a megfelelő verset, meg lehet ugye jól tanulni, és bizony, meg kell tanulni jól előadni is, felkészülni az előadásra. A több éves hagyománynak megfelelően idén is komoly tétje lesz a versenynek, mert hogy a fődíj két kerékpár, amelyeket a Petőfi Ligetért baráti kör és a lokálpatrióták ajánlanak fel a győztesnek. Egyébként az idei rendezvény azért is különleges, mert a Petőfi Ligetért baráti kör a fennállásának a 20. évfordulóját is ünnepli. Ez alkalomból pedig egy tortasütő versenyt is rendeznek, amelyhez a jelentkezők számára a sütéshez szükséges legfontosabb alapanyagokat egyébként biztosítják. A szavaló versenyre, illetve a tortasütő versenyre egyaránt egyébként szeptember 20-áig, tehát ezen a héten vasárnapig tudtok jelentkezni. A dunaharasztionline.hu minden fontos info fent van, ami a jelentkezéssel kapcsolatos.

0: hogy emlékszel?
1: Folytatjuk a délelőtt itt a Lakihegy Rádióban az FM 107.1-en. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Maradunk még egy picikét Dunaharasztinál, mert hogy szeptember 27-én az ország egyik legismertebb és legsikeresebb zenekara, a Bagosi Brothers Company érkezik Dunaharasztira, ráadásul képzeljétek el, hogy 10 éves kor alatt a koncert teljes egészében ingyenes. Ez szeptember 27-én vasárnap este 8 órakor lesz. A rendezvény 16 év alatt kizárólag felnőtt kísérettel látogatható, aki egyébként maximum 3 főt felügyelhet, tehát egy felnőtt maximum 3 fiatalkorúra vigyázhat, pontosabban 16 év alattira. És ahogy említettem, 10 éves kor alatt felnőtt kísérettel a rendezvény teljesen ingyenesen látogatható. Ami nagyon fontos, hogy a környéken a parkolás korlátozott, ezért Dunaharaszti önkormányzata ingyenes buszjáratokkal segíti a helyszínre jutást a Dunaharaszti hévállomást és a piactéri nagy parkolótól. Ami nagyon fontos, hogy a koncert tehát szeptember 27-én lesz vasárnap este 8 órakor, és ugyan a városi sportcsarnoknál, de nem bent a sportcsarnokban, hanem a parkolóban lép a zenekar színpadra. Az együttes egyébként az elmúlt bő évtizedben a magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb szereplőjévé vált. Legnépszerűbb számai közé tartozik, hát ki ne ismerné az Olyan ő és a Visszajövök című dalt. Egyébként mindkét dal elnyerte a Fonogram magyar zenei díjat is az év hangfelvétele közönségszavazáson, az előbbi 2020-ban, az utóbbi pedig 2021-ben. És mivel mással mehetnénk tovább, mint akkor szóljon is a Bagosi Brothers Company-től a Visszajövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencsekedvezmény, 15% keretkedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Bővítik a vízi turizmus lehetőségeit a térségben. Több a vízi és aktív turizmust szolgáló fejlesztés valósult meg, illetve van folyamatban a Kisduna mentén. Szigetszentmiklós mellett Dunaharasztiban, Kiskunlaszházán, Ráckevén, Makádon, Szigetbecsén és Dömsödön is olyan beruházások zajlanak, amelyek a térség turisztikai lehetőségeit bővítik. Gere Ágnes, a Kisduna mente TDM Szigetszentmiklós irodájának vezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően a turisták a települések között vízi eszközökkel kényelmesebb és komfortosabb körülmények között közlekedhetnek. Kiemelte, a beruházások célja, hogy a kisdunamenti települések vízi úton is könnyebben elérhetővé váljanak, és tovább erősödjön a térség turisztikai vonzereje.
8: Az ide érkező vendég egy hálózattal találja szemben magát, tehát ha például Dunaharasztin kenuba ül, akkor ki tud kötni Szigetszentmiklóson, Szigethalmon is van megállási lehetőség, és gyakorlatilag ahogy megyünk lefelé Tas felé, a Duna vagy a bal vagy a jobb partján biztosan fog találni olyan kikötési lehetőséget, kiegészítő szolgáltatással, kényelmi szolgáltatásokkal is, tehát mosdóval vagy vendéglátóhellyel, ami egy picit a térségben való tartózkodást talán meghosszabbítja a jelenlegi, hát átlagos kevesebb, mint 2 nappal.
7: Természetvédelmi díjat nyert a Szigetszentmiklósi Gimnázium úszólább rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra című úszólább rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszólább élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszólább kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználására, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához. Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunaharasztiban. A Kék Méhecskék az autistákért alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak adnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
9: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Nőknek szóló zenei workshop indul Dunaharasztin. Az édesanyák és lányaik minden hónap első, illetve utolsó péntekén énekelhetnek együtt a Laffert kúriában. Az első alkalom szeptember 25-én délután 16:30 lesz, hazai tímea, Pece Zsófia és Arnóti Szanyi Éva vezetésével. A szervezők nem a zenei képzettségre, hanem a közös éneklés örömére és gyógyító erejére helyezik a hangsúlyt. A foglalkozásokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ami Arnóti Szanyi Éva e-mail címén keresztül lehetséges. További információk a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásában olvashatók. Idén is megtartja hagyományos szüreti rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptember 19-én szombaton kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30 elindul a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióját tekintheti meg. Este 7 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Donau Musikanten zenekar húzza majd a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni Gyarmati né Mannheim Anitánál a megadott elérhetőségeken keresztül. További információk a Tájház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

B. Nagy Réka és Nagy Bogi közöse szólt. Ez volt a Késő, itt a Delelőben az FM 107 egészen. Szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofon mögött Somogyi Bettit halljátok. Színészek a Nappaliban, vagyis kezdődik az E-Színház Fesztivál. Szeptember 18-a és 27-e között már a 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált. A programsorozatban 17 digitális formában is elérhető előadást láthat a közönség. Sárközi Szabina, az E-Színház kommunikációs és marketing vezetője nyilatkozott az Inforádiónak, és elmondta, hogy a nézők is szavazhatnak a kedvenceikre, miközben a szakmai zsűri is értékeli a fesztiválnak a programját. Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja újra megnyitja tehát a virtuális függönyét. Az E-Színház Fesztivál minden évben a kortárs magyar színház ünnepe. 9 napon át izgalmas vidéki és fővárosi színházak előadásai lesznek elérhetők egy kattintással. Idén egyébként 17 előadás került be a fesztivál programjába. Soprontól egészen Szegedig, Szombathelytől Celldömölkről, Székesfehérvárról, Miskolcról is érkeztek nevezések, illetve a budapesti színházak és társulatok is megtalálhatók a fesztivál kínálatában. Klasszikusok és kortárs drámák, irodalmi adaptációk, zenés produkciók, bábszínház és független társulatok előadásaival is találkozhatnak a nézők. Sárközi Szabina arra is felhívta a figyelmet, hogy a zsűri a filmes látványt is értékeli, díjazzák a legjobb digitális adaptációt, illetve a legjobb látványt is. A zsűri tagjai egyébként Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművész igazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, továbbra is a delelőt hallgatjátok itt az FM 107 egészen, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. A kutyásoknak szeretném a figyelmébe ajánlani a következő fontos információt, október elején ugyanis kezdődik az ebzárlat. Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyeiben első körben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az érintett területeken ezzel egyidejűleg ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben lesz. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja egyébként a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. A betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak, ezt írja közleményében egyébként a Nébik. A csalétek kiutatására kis repülőgépekről való szórással történik, a művelet nem érinti a lakott sűrűn beépített övezeteket, az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hatóság, illetve a települési önkormányzat ad tájékoztatást. A külterületeken egyébként kihelyezett plakátok is figyelmeztetik a kirándulókat. Ha esetleg tehát arrafele kirándulnátok, akkor erre is érdemes figyelni. Európában egyébként a veszettség főterjesztője a vörös róka, amelyből mintegy 50 ezer példány él hazánkban. A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az embert is veszélyezteti. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák rendszeres veszettség elleni oltása pedig erősen ajánlott.

0: szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Hamarosan délután 2 óra van. Most már tényleg mindenkinek kitartást. Lehet, hogy már sokan végeztetek is a munkába, de aki még nem, annak hozom majd a következő órában is a jó kis programajánlatokat, illetve a szuper jó zenéket. Nem sokára folytatjuk tehát a delelőt, most következnek a legfrissebb hírek, aztán pedig szétnézünk még egy picikét az utakon, megnézzük, hogy jelenleg mik a legfrissebb közlekedési infók. Maradjatok velem a folytatásban is.
1: FM

0: Csaki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon.

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Gyere el a Borbély tűzév telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzév Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzév. Elhivatottság. Rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjáz igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
5: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
4: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségjáz igazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
5: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
4: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
5: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a csepelautó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
4: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szentmiklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláp rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához. Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterein, ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A város Gazdálkodási Kft. Ezúttal a Forrás lakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkolójelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvasható.
3: Időjárás.
4: Szombaton változóan felhős napos időre számíthatunk, egyes tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdőrehet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, délutára 22-28 fokig melegedhet a levegő.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
2: A mikrofonnál Somogyi Bettina.
6: Friss közlekedési információkkal folytatjuk is a delelőt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán. Az Adonyperkát a csomópont után két személyautó ütközött össze. Az 57-es kilométernél mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek, ezért a forgalmat jelenleg a Szent Mihály pihenőhelyen keresztül terelik. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős tranzitforgalom miatt még mindig szakaszos torlódás tapasztalható a Komáromi csomópont, illetve a Tata Bánya közötti szakaszon, ahol a külső sávon jelenleg lépésben halad, vagy megáll a forgalom, jelenleg a sok kamion miatt. Itt a Csepel-szigeten azért egész jó hírekről tudok beszámolni, mert egyedül a gyártelepi Hévát járónál látok fennakadást, tulajdonképpen térségünk többi útján teljesen jól tudtok még autózni. Jól járható az M0-ás déli szektora, de az 51-es úton is teljes egészében mind a két irányban zavartalanul tudtok közlekedni, valamint az 510-es úton is Taksony és Duna haraszti között jelenleg zavartalan a közlekedés. Vigyázzatok magatokra, jó utat mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a delelő, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött, és ebben az órában maradok is még veletek, hiszen délután 3 óráig együtt tudunk rádiózni. Ebben az órában szó lesz majd hamarosan arról, hogy sótánc társastáncot indítanak, méghozzá Sziget-Szentmiklóson, hozom nem sokára a részleteket, illetve arról is szó lesz még, hogy egészségügyi szűrőbusz érkezik még hozzá Taksonyba. Emellett pedig jó kis zenék is lesznek, Robin Schulz, Tédeni, Madonna, és még sorolhatnám, Justin Bieber is zenél majd nekünk még ebben az órában. Most pedig akkor kezdjük is a sort Madonnával.

Laki egy rádió helyben vagyunk, ez továbbra is a Delelő, az FM 107 egészen, én pedig Somogyi Betty vagyok a mikrofon mögött. Én azt gondolom, hogy ha valaki táncolni szeretne, akár itt a térségünkben, a Csepel-szigeten, minden településen rengeteg lehetőség van. Ha most épp is Szigetszent Miklóst emelem ki, akkor tényleg van showtánc, akrobatikus rock'n'roll, társas tánc, RSG, szóval tényleg rengeteg minden, és képzeljétek el, hogy egyébként az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában showtánc, társas tánc is fog indulni, méghozzá minden szerdán és csütörtökön, délután 1:30-3 között. Szigetszent Miklóson a József Attila kisiskolában lesz egyébként majd ez a társas tánc, illetve a Csokonai utcában is. Az oktató pedig Szűcs Simon, 5-szörös magyar bajnok, 6-szoros országos bajnok, illetve nemzetközi pontozó bíró. Éld át tehát a tánc varázsát, így szól a plakáton a felhívás. Várják a táncolni vágyó gyerekeket és felnőtteket is, tehát nem csak gyerekekről van szó. Szóval, ha van kedvetek, akkor lehet menni táncolni, és egyébként még ezen kívül, ha esetleg nem a társas tánc szimpatikus, számtalan dolgot választhattok, akár Szigetszent Miklóson belül is, vagy egyébként itt a térségben, bármelyik településen, rengeteg jó kis foglalkozáson tudtok részt venni, gyerekként is, meg felnőttként is. Most pedig Robin Schulz, Smash My Heart című dalával folytatjuk a Delelőt.

Ez volt a Megtalálsz a folyónál című dal Klautól az FM 107 egészen itt a Delelőben. Sziasztok, kedves hallgatók! Még egy picikét maradunk Szigetszent Miklósnál, de egy picikét egészségügyi hírről szeretnék nektek beszámolni, mert hogy még mindig van lehetőségetek tüdőszűrésre menni. Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házba egészen szeptember 30-áig. Mindenképpen ajánlott, 40 éves kor felett egyébként teljesen ingyenes, 40 éves kor alatt pedig mindössze egy 1700 forintos csekket kell befizetni, és lehet menni itt helyben Szigetszent Miklóson a Sárgaházban tüdőszűrésre. Még azért van lehetőségetek tehát szeptember 30-áig, és nem csak Szigetszent Miklóson lehet egészségügyi szűrővizsgálatokon részt venni, mint például ugye a tüdőszűrésen, amit említettem, hanem Taksonyba pedig jövő héten szeptember 26-án egy egészségügyi szűrőbusz érkezik a Szent Anna térre. 30 perces szűrésben benne van egy teljes testösszetétel elemzés, felső végtagi vérnyomásmérés, alsó végtagi vérnyomásmérés, véroxigén szintet is mérnek, illetve vércukorszintmérés is lesz. Lesz gluténérzékenység gyors teszt, érmerevség vizsgálat, verőérszűkület vizsgálat, tényleg csontsűrűségmérés, koleszterin szintmérés, tehát egészen elképesztő, hogy mennyi minden fér ebbe bele. A Taksony online-on minden fontos infót megtaláltok ezzel kapcsolatosan. Menjetek tehát a szűrővizsgálatokra, mert hogy nagyon fontos. Most pedig folytatjuk Justin Bieber dalával a Delelőt, aztán pedig 2:30-kor jönnek majd a legfrissebb térségi hírek German Marcitól. As long as you

0: love me. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négynapos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
8: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város fontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
7: Szeptember közepén is folyamatosan dolgoznak a szakemberek Dunavarsány közterein. Ezen a héten sem marad el az intézmények és a zöld területek karbantartása a településen. A Városgazdálkodási Kft. Ezúttal a Forrás lakóparkban, az olimpiai edzőtábor környékén, valamint a Kossuth-Lajos utcában folytatja a fák gajazását. Sor kerül továbbá a parkoló jelek újrafestésére az Elker Ferenc alapfokú művészeti iskola előtt. Az önkormányzat továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. További tudnivalók a www.dvvg.hu oldalon olvasható. Három építési telket értékesít Taksonyon kormányzata. A meghirdetett telkek közül kettő a Zsellér erdő soron, egy pedig a Sziget Nyaraló utcában található. A 628 négyzetméteres Sziget Nyaraló utcai ingatlan minimális vételára több mint 32 millió 400 ezer forint. A Zsellér erdő soron található 724 négyzetméteres telek minimálára csak nem 32 millió 827 ezer forint, míg a szintén ott található 600 négyzetméteres ingatlanért legalább 10 millió 312 ezer forintot kér az önkormányzat. A pályázatok benyújtásának határideje szeptember 22-én délelőtt 11 órakor jár le. A részletes pályázati kiírások és a feltételek a település honlapján, valamint a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán érhetők el. Nagy sikert aratott a Bóbita családi nap Dunavarsányban. Ebben az évben is a Vörös Sándor óvoda adott otthont a már hagyománnyá vált rendezvénynek. Szeptember 12-én közös játék, izgalmas vetélkedők, valamint kutya és jármű bemutató várta a látogatókat. A szervezők emellett ugrálóvárral, arcfestéssel és finom süteményekkel kedveskedtek a gyerekeknek. A napból a tánc sem maradhatott ki. A résztvevők többek között a Csúlyogató Néptánc Együttes, illetve a Willpower Tánc és Sport Egyesület produkcióit tekintették meg. A programban ezúttal az idén alakult Élethajó Értékőrző Háló és a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány is közreműködött.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy életmódváltást segítő foglalkozáson vehetnek részt a Dunaharasztira látogatók. Szeptember 23-án, szerdán, este 6:30-tól fermentálás workshop lesz a Laffert kúriában. A résztvevők a zöldségek tartósításának egy ősi módját sajátíthatják el, amit a mindennapjaikba is beépíthetnek. Kecske Zsuzsanna a fermentálás egészségügyi előnyeiről és történelmi hátteréről tart előadást, ezután gyakorlatban is bemutatja az eljárást. A szervező emellett kóstolóval és gyakorlati tippekkel készül. A program maximum 12 fő befogadására képes, ezért érdemes a Laffert kúria hivatalos felületein előzetesen regisztrálni. A negyedik évadát kezdi október 9-én a Halász-Telki mentálhigiénés előadás sorozat a Merre halad a világ, és benne Merre haladok én. A 2023 őszén elindult kezdeményezés egyetlen alappillérre épül: a gyermek akkor van igazán jól, ha az őt körülvevő felnőttek is jól vannak. Az új évadban is elismert szaktekintélyek, új és visszatérő előadók várnak a résztvevőkre, akik olyan aktuális, sokakat érintő témákban nyújtanak segítséget, amelyek megkönnyítik a mindennapjainkat. Október 9-én dr. Toma László Mit hoz a jövő című előadására várják az érdeklődőket, mely olyan kérdéseket boncolgat majd, hogy hogyan nézzünk szembe a holnap kihívásaival anélkül, hogy elveszítenénk a belső békénket. Életközeli példák, hiteles útmutatás és kapaszkodók a krízis helyzetekben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
10: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kellemes napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a delelő utolsó fél órája, hiszen délután 3-ig még együtt tudunk rádiózni. És arra gondoltam, hogy ebben az utolsó fél órában foglalkozunk egy picikét filmes hírekkel, mert hogy számtalan jó kis hír van. Például, ugye nem tudom, hogy mennyire tudtátok-e, régen belett már ez harangozva, de én például bennem ez most tudatosult csak, hogy következik Ben Stiller és Robert De Niro közkedvelt vígjátékának a folytatása. Egyébként ebben ugye Ariana Grande is tulajdonképpen szerepet kapott. Ez lesz a Menyemre ütök, ami majd november 26-ától látható majd a magyar mozikban. Ugye még 2000-ben mutatták be az Apádra ütök című vígjátékot, amiben Ben Stiller keveredett elég kínos helyzetekbe amiatt, hogy az egykora CIA-nál dolgozó apósa Robert De Niro nem akarta befogadni a családjába. Aztán ehhez két folytatás is készült, a 2004-es Vejedre ütök és a 2010-es Utódomra ütök, most pedig jön 2026-ban a Menyemre ütök, amihez megérkezett már egyébként idén tavasszal az első magyar szinkronos előzetes. Érdekes a koncepció, hogy ebben a filmben Ben Stillernek egyébként már nem az apósával lesz konfliktusa, vagy legalábbis nem elsősorban, hanem Ariana Grandével, aki a menyét alakítja, aki egykor FBI-os túsztárgyaló volt egyébként, és aki szeretné megszabadítani a kedvesét az írtó ciki édesapjától. Tehát érkezik a Menyemre ütök, ha van kedvetek, akkor nézzétek meg a szinkronos előzetest is egyébként, november 26-ától pedig megtekinthetitek a filmet a magyar mozikban.

Pálpai Jóci és az Urban Verbunk közöse szólt. Ez volt az Értünk, volt itt a Lakihegy Rádióban a Delelőben, az FM 107 egészen. Folytatjuk még egy picikét filmes hírekkel, mert hogy képzeljétek el, hogy megérkeztek az első hivatalos képek a Narniából, a Netflix nagyszabású mozifilmjéből, rajtuk a varázslatos világgal és az isteni oroszlánnal. A Netflix tehát megvalósította a Narnia, a varázsló unokaöccse adaptációját, amelyet a streaming szolgáltató történelme során először küld a mozikba, úgyhogy egy darabig bő két hónapon keresztül exkluzívan csak ott lesz látható. Hú, hát ez azért nagyon érdekes, na de vajon mit is láthatunk majd az első képeken? Hát ugye az Empire magazin tette közzé ezt a hivatalos anyagot, mivel ugye megkapta a Netflix-től a lehetőséget arra, hogy publikálja ezeket az első fotókat. A varázsló unokaöccse azért is fontos film egyébként, mert ez lesz az Azonos című regény első filmes feldolgozása. Na meg ugye azért is fontos, mert a fantázia világ Narnia keletkezéséről fog szólni. Az egyik kozmikus képen pont ennek lehetünk a szemtanúi, ahogy Aszlán az isteni oroszlán megalkotja a világot, az Empire borítóján pedig maga Aszlán figyel, tehát így fog majd kinézni tulajdonképpen a filmben is. Kissé talán egyébként az furcsa lehet, hogy a figurát ezúttal majd Meryl Streep szólaltatja meg, ugyebár a Disney korábbi adaptációiban Liam Neeson volt Aszlán hangja az eredeti hangsávban. A Narnia a varázsló unokaöccse tehát tulajdonképpen egy előzménytörténet, ami a fantázia világ keletkezéséről szól, így azon az idővonalon 1000 évvel a klasszikus az oroszlány, a boszorkány és a ruhás szekrény előtt játszódik. Az emberhősök ezúttal is gyerekek lesznek, a mi világunkból az 1900-as évek Londonjából érkeznek majd ide. Ez a film egyébként majd 2027 februárjában kerül a mozikba, magyar bemutatóról viszont egyelőre nincsen hír. Mit szóltok hozzá, mennyire szeretitek a Narniát? Szóljatok hozzá a témához, ha van kedvetek, 0620 95 95 107.

0: Sziasztok, kedves hallgatók! A delelőtt hallhattátok az elmúlt 5 órában, a mikrofonnál pedig Somogyi Bettit. Köszönöm szépen a figyelmet, a folytatásban is maradjatok a Lakihegy Rádióval, és tartsatok Petyko Ágival. Legyen szép hétvégétek, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklós.hu

0: kukac@autocarma.hu e-mail címen.
1: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
0: Ez reklám volt.
2: Hírek a Lakihegy Rádióban.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk, orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. November végéig megkapják az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvívői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándorszékely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításáról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán.
2: Időjárás.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
4: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
2: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 3:05 és erős forgalom van már most a térségi utakon, és több helyen rendőrök is vannak. Na de kezdjük. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódásra kell készülni egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig, és Csepelen a hívvégállomás környékén trafi van. Rendőrök vannak a Csepeli út fővárosi részén, az M0-ás körforgalma előtti részen. egyébként, de ott torlódásra is kell készülni, meg a Lámpás utcán is. A Sziget-Szent Miklósi szakaszon csak erős a forgalom, idézőjeles a csak, de folyamatos a közlekedés. A Gerinc úton is már tapasztalhatjátok a lassulást, a Gyártelepi Hévát járónál a Gyári út még jól járható, a Műúton viszont torlódás van, főként ott a bevásárlóközpontnál lévő körforgalmaknál. Ezen kívül a Csépi út és Műút kereszteződésénél mindkét útszakaszon lassulásra számítsatok, a Révsoron pedig trafiznak a rendőrök. Az 510-es most Taksonynál jól járható, Harasztinál erősebb a forgalom, ott lassabb is a tempó, és szakaszos lassulásra készüljetek az 51-esen, Taksony és Dunaharaszti között, ez pedig azért alakult ki, mert Taksonynál a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat építenek ki. Visszatérve a nullásra, az M5-ös csomópontjától Gyál térségében az M3-as irányába is torlódásra készüljetek. További jó utat kívánok mindenkinek!
2: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
5: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Szeptember 18-a van, és a Diánák ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, és remélem, hogy szuper napotok van, és már hangolódtok rá a hétvégére. Én ma délután is hozok rengeteg programajánlatot, és persze a legjobb zenék is be vannak készítve. Bármit láttok az utakon, hozzászólnátok a témához, akkor a 0620 95 95 107-es számon éltek el. SMS-ben, Viberen és telefonon is számítok a figyelmetekre ma délután is, és persze már mondom is, hogy milyen zenékkel indulunk. The Beavers érkezik hamarosan, az Edison Ray felvételével, a Fame is a Gun-nal pedig már is kezdjük az órát.

A The Kid Laroi és a Girls című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen, én pedig ma estére hoztam nektek egy jó kis zenés programot, hiszen Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak ma este a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, a Nem Csak Jazz Klubban.

Trik és a túl rég szólt 9 perccel fél négy előtt a Lakihegy rádióban, és tovább erősödött a forgalom a térségi utakon. Torlódásra készülhettek a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepel és Lakihegyi szakaszán, egészen a Massányi Károly úti kereszteződésig, és egyébként a hívvégállomás környékén Csepelen még trafiznak is a rendőrök. Halásztelken a Dózsa-György utcában is trafiznak a rendőrök, oda mentek, úgy tűnik át. Ezen kívül a Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába a fővárosi szakaszon szintén torlódást tapasztalhatok, ahogy a gyártelepi hívátjáró környékén, a Gyári úton, Műúton és ott a bevásárlóközpontnál, na ott óriási a torlódás, a parkolóban is torlódásra kell készülni. Ezen kívül trafi van Sziget-Szent Miklóson a Rév soron. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is lassú az előrejutás, és ugyanez a helyzet az 51-esen is. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van, az jöhet továbbra is a 0620 95 95 100 hetes számra, SMS-ben vagy Viberen értek el. A hírek előtt kettő dal jön, még az egyik Khalidtól az Out of Body, most viszont ahogy halljátok már, Sigala és John Newman közöse a Give Me Your Love szól.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorban állás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medikálnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medikált.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvényt szervező Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veteránjármű találkozót jövőre is megrendezik.
8: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
7: Az atipikus fejlődésű gyermekeknek épület játszótér Dunavarsányban. A Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány Keresztesi Balázsa a település polgármesterével egyeztetett egy akadálymentes tér kialakításáról. Kurucsai Ágnes rádiónknak elmondta, hogy a kezdeményezéssel az autista, a mozgássérült és az érzékszervi fogyatékkal élő fiatalok életét szeretnék megkönnyíteni. Az alapítvány kurátora hozzátette, az érintett családok a Kék Méhecskék közösségi oldalain megosztott kérdőívben adhatnak visszajelzést arról, hogy milyen játékokra és eszközökre lenne igényük.
9: Egy olyan akadálymentes játszóteret szeretnénk létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, tehát akiknek a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad. Lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, egy vizes játszótéri egység is nagyon klassz lenne, de akár felnőttekre gondolunk, gondolunk, lehetne egy mini kondi park rész, egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tudnának használni.
7: Lezárják a Szent Anna téri parkoló egy részét a Szüreti Mustra miatt. Parkolási korlátozást csak kell számítani Taksonyban a Szent Anna téren a Szüreti Mustra előkészítése miatt. Az óvoda előtti parkoló egy részét szeptember 22-től zárják le. A lezárás várhatóan szeptember 29-ig a rendezvényhez kapcsolódó bontási munkálatok befejezéseig tart. A lakosságot arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt a lezárt területet ne használják parkolásra.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szeptember 19-én Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin. A délután folyamán a Németh Ferenc sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 8:30-ig. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézményben. Az este folyamán fellép Kis Zoltán, az Operett Színház művésze, valamint Teremi Trixi, színművész, énekes. A műsor után svédasztalos fogadásra várják a résztvevőket. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a rendezvény 17 órakor kezdődik. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Ő volt Paulina, a dalának a címe pedig Ragadá itt a Laki Hegy Rádióban, az FM 107 egészen a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok. És ti is eldönthetitek, képzeljétek, hogy melyik lesz az ország legszebb kilátója. A nagy közönség által beküldött jelölésekből és a szakmai ajánlásokból állt össze az idei 10-es döntős mezőny. A döntősök kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy jó állapotú, rendezett környezetű célpontok kerüljenek a listára, amelyek izgalmas kerékpáros vagy gyalogos turista utak mentén fekszenek. A kampány célja pedig, hogy a kilátók mellett Magyarország természeti és épített értékeire, ezek megőrzésére, valamint a gyalogos és kerékpáros természetjárásra is ráirányítsa a figyelmet. A szavazás szeptember 28-a éjfélig tart. A hegycsúcsok meghódítása mindig jól eső elégtétellel jár, persze ehhez szükséges a kötelező távolba révedés, a horizont végigpásztázása, egy pillanat csend, amikor az ember azt érzi, de jó, hogy itt vagyok. A csúcshoz azonban hosszú az út, a pályázat célja, hogy minél többen elinduljanak ezen az úton, és felkeressék Magyarország ismert és rejtett tájait. Hogy hol lehet szavazni, már is mondom. aktivkalandor.hu weboldal az év kilátója per év kilátója oldalon tehetitek ezt meg. Persze nem muszáj, én inkább arra használnám ezt, hogy jó tippeket adjak nektek őszre, hogy hová érdemes menni kirándulni. Például a top 10-be bekerült, amire lehet szavazni, a Pilisben található Boldog Özséb kilátó, a Börzsönyi Csóványosi kilátó, a Balaton felvidéki Fülöphegyi Millennium kilátó, ez nagyon szép egyébként, a Zempléni Jánosvára kilátó, a Zselici Kardosfai kilátó, ez is elképesztően szép, aztán ott van a Bakonyban található Madderspach Viktor kilátó, a Bükki Millenniumi kilátó, a Gerecsében található Ranzinger Vince kilátó, a Bükki Szent Korona kilátó, a Soproni Hegység Várhely kilátója is ott van a top 10-ben. Szerintem mindegyiket érdemes felkeresni ősszel, ha nem tudjátok, hogy merre menjetek kirándulni, hát akár ezek is lehetnek célpontok.

Alexandra Stan és a Set Me Free szólt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és ha már helyek, amiket érdemes megnézni, a következő is egy ilyen, egy rejtett oázis bújik meg az Alföld szívében, és egyébként ez nyilván úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas nagy szántóföld közepén van egy kis oázis fákkal, és természetesen egy kis tóval. Felülről izgalmas ezt megnézni, nyilván akinek van repülője, az megteheti. Egyébként pedig fotósorozatot ajánlok a figyelmetekbe, amit meg tudtok nézni a neten. Na de a története is nagyon izgalmas ennek a bizonyos rejtett oázisnak, már is mondom. A nagyhegyesi krátertó története egészen különleges. A tengerszemre hasonlító kis horgásztó egy katasztrófa után született 1961-ben egy földgázkutató fúrás során, ugyanis hatalmas gázkitörés történt, amely egy mélyedést hozott létre. Az öngyulladás következtében lángra lobbanó földgáz közel 42 óráig égő 100 méteres lángoszlopa a 20 kilométerre lévő Debrecenben is nappali fényeket varázsolt az éjszakai égboltra. A kitörés fellazította a talaj rétegeit, ezáltal a fúró torony elsüllyedt. A 6 napig nagy nyomással feltörő gáz egy közel 150 méter átmérőjű krátert vájt a földbe, és hordalékaként egy 12 méteres földsáncot emelt maga köré, elfojtva önmagát. A kitörés megfékezése után ez a kráter idővel vízzel töltődött fel. Az évtizedek során a természet teljesen visszahódította a területet. Ma már fák és sűrű növényzet öleli körbe a tavat. Nehéz elképzelni, hogy ez a békés zöld környezet egy több mint 60 évvel ezelőtti drámai esemény nyomán született. Egy kevésbé ismert, különleges hely Magyarországon, amely felülről nézve mutatja meg igazi arcát, és most Hliva Ádám fotós készített káprázatos drónfelvételeket, akit az Instagramon tudtok megkeresni, és a fotóit is ott találjátok meg. Érdemes megnézni, egyébként úgy kell ezt elképzelni, hogy ameddig a szemmel lát, szántóföldek vannak, és akkor ott hirtelen a semmiből tényleg ott van egy kis oázis, egy tóval és körülötte fákkal. Elképesztő.

0: Britney Spears és a Womanizer zárta az órát a Lucky Hit Rádióban, meg én egy rossz hírrel a közlekedőknek, ugyanis két személyautó koccant az M0-as autó déli szektorán, a csepeli pihenőhely után az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 20-as kilométernél a legbelső sávon vesztegelnek a járművek, emiatt már 7 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok. A többit hozom a hírek után, tartsatok velem!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten.
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Engedj a csábításnak.
7: A Ráckevei Aqualand

0: Termál és élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szauna estre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szauna programok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információkért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
1: Wow, Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán.
3: Időjárás.
4: Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Még több hír egy helyen.
2: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra
2: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
5: 4:04, és kezdjük azzal, hogy két személyautó koccant az M0-as autó déli szektorán a Csepeli pihenőhely után az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a legbelső sávon vesztegelnek a járművek, emiatt már 7 kilométeres torlódás alakult ki, sőt már annál hosszabb is, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell készülni. Egyébként Gyál térségében az M3-as irányába szintén lassú a haladás az M0-áson. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán is torlódás van. A Csepeli részén a hévvégállomás környékén még trafiznak is a rendőrök. A Csepeli útnak a fővárosi és Sziget-Szent Miklósi részén is torlódás van. Telítettek a sávak a Gerinc úton és a gyártelepi hévátjáró környékén, Gyári úton, Műúton és főként ott a bevásárlóközpont környékén. A Csépi út két végén Szigetnél is torlódásra kell készülni Sziget-Szentmiklóson, illetve a Révsoron, Trafiban. Az 510-es taksonynál jól járható, a Rasztinál erősebb a forgalom, ott lassabban lehet haladni, az 51-esen pedig Taksony térségében a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat alakítanak ki, emiatt torlódás alakult ki Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon, délebre Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont jól lehet haladni. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
3: Lakihegy Rádió.
6: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
5: Kellemes péntek délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy tele vagytok tervekkel erre a hétvégére. Érdemes az időt a szabadban tölteni. Állítólag jövő hét hétfőtől már sokkal hűvösebb időjárásra kell készülni, de majd erről egy picit később beszélek nektek, szóval én javaslom, hogy tervezzetek szabadtéri programokat. Hozok is erre ötleteket, hiszen itt a térségben Halásztelken, Dunavarsányban, Dunaharasztiban, és hát rengeteg helyen igazából mindenféle programok várják majd az érdeklődőket, úgyhogy ebbe is adok egy kis bepillantást. Aztán utána az óra második felében hát igazából egy trükköt és egy tippet hozok majd nektek, hiszen ilyenkor kezdjük el feltölteni a spájzokat, és mi az, ami bekerül? Szerintem minden háztartásban, mert rengeteget használunk belőle, hát természetesen a krumpli vagy burgonya, és hát a legbosszantóbb tulajdonsága, hogy ugyan sokáig eláll, de biztos, hogy akkor csirázik ki, amikor éppen szükségünk lenne rá, de szerencsére van egy trükk, amivel a burgonya még tovább eltárolható csirázás nélkül, na ezt is elmondom majd nektek, hogy mit kell csinálni, illetve még az arckiállításról is vannak infóim, úgyhogy szerintem vágjunk bele.

Lucas Graham és a Good Times szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig szólok, hogy egy szuper programon vehettek részt holnap, sőt nem is egyen, hanem kettőn egyébként Dunavarsányban, hiszen ebben az évben ismét megrendezik a dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti útszabályát. A településen ezúttal szeptember 19-én holnap szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörös Marti utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadását tekintheti meg a közönség, ezután a Willpower Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végeztével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kit bemutatójára, este pedig Buk Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedűművész közreműködésével. 8 órától pedig kezdetét veszi a szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Dunaharasztiban is lesz majd program, de ezt majd a következő órában mondom el, viszont itt azért megemlíteném még nektek azt is, hogy szüreti felvonulást és őszi vigadalmat tartanak szintén holnap Halásztelken. A megnyitó 10 órakor lesz a Márai Sándor közművelődési intézménynél, majd elindul a szüreti felvonulás a település utcáin a délután folyamán, a Németh Ferenc sportcentrumban főzőversenyt rendeznek, valamint kézműves és gyermekprogramokkal várják a családokat. 17 órától fellép a Halásztelki Nyugdíjas Egyesület és a Garabonciás Néptánc Együttes, majd a Benetton Band gondoskodik a hangulatról este 8:30-ig. A szüreti felvonulás pontos állomásairól bővebb információkat a Halásztelek Város hivatalos Facebook oldalán olvashattok. Kellemes időtörtést kívánok! Hey!

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a

hogyha megtalállak még itt a Laki Hegy Rádióban az FM 107 egészen, és továbbra is nagy a torlódás a Nullás déli szektorán, ahol korábban két személyautó koccant, mégpedig a csepeli pihenőhely után az M5-ös felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a legbelső sávon vesztegelnek a járművek, emiatt már 9 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Én azt látom egyébként, hogy hát Diósdtól kezdődik igazából az araszolás, és ez hatással van a 6-os főút forgalmára is, ott is nagyon nagy a torlódás, valamint a második Rákóczi-Ferenc útnak a csepeli és a lakihegyi szakaszán is nagyon-nagyon sokan vannak most, és torlódás van, ahogy a Csepeli úton és a Gerinc úton is, valamint a Gerinc útra vezető utakon, a Masányi Károly úton és a Petőfi Sándor utcában. Ezen kívül a Csépi út műút kereszteződésénél mindkét útszakaszon torlódás van, az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál is, és az 51-esnek ezen a szakaszán is lassú tempóra kell készülni. Két helyen vannak rendőrök, az egyik Sziget-Szent Miklós, a Porvilmos utca, a másik pedig a Révsor, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek. Ha pedig infótok van az utakról, azt várom a 0620-95-95-107-es számra, SMS-ben, Viberen vagy éppen telefonon. Ja, még egy trafiinfó, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton a hétvégállomásnál is ott vannak a rendőrök.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Sziget-Szentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A Katonarét utcában épülő kulcsra kész, modern ikerházak már 90 millió forinttól, akár 10% önerővel lefoglalhatók. Közel 100 négyzetméternyi kényelmes tér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
3: Mammográfia Sziget-Szentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szentmiklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához. Idén ősszel Dunaharasztin is fellép a Bagosi Brothers Company. A zenekar szeptember 27-én vasárnap este 8 órától áll színpadra a Városi Sportcsarnok parkolójában. Hazai tíme a rádiónknak elmondta, a parkolási nehézségek elkerülése véget, a település önkormányzat külön buszjáratokat indít Dunaharaszti külső hívállomástól és a piactértől. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a 10 év alatti gyermekek ingyenesen vehetnek részt a koncerten.
6: Várunk mindenkit sok szeretettel Dunaharasztira szeptember 27-én vasárnap este 8 órára a Városi Sportcsarnok parkolójába, és mivel arra gondolunk, hogy nagyon sokan lesznek, ezért Dunaharaszti Város önkormányzat a ingyenes buszjáratokat biztosít, koncertbusz, így hívjuk őket, le lehet tenni az autót a piactéren, meg lehet állni persze a környéken, és onnan át lehet sétálni, de hát a legegyszerűbb ez, hogyha akár már a hív megállótól is, tehát a Dunaharaszti külső nagy hív megállótól is indulnak a koncertbuszok.
5: Élményekkel gazdagodtak a pesterzsébeti szeniorok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg szeptember 8-án az első pesterzsébeti szenior kirándulást. Az idei program résztvevői a Szentendre és Szabadtéri Szentendrei Néprajzi Múzeumban a Skanzenbe látogattak el, ahol tartalmas programok és közösségi élmények várták őket. A nap tárlatvezetéssel kezdődött, a muzeológusok segítségével a résztvevők megismerhették az Alföld, a Kisalföld és az Észak-Tisza vidéke 19. századi mindennapjait. Emellett megtekinthették az erdély népi kultúráját bemutató új tájegységet is. Ezt követően a szeniorok saját tempójukban fedezhették fel a múzeumot, gyalogosan vagy a Skanzen kis vonatával járhatták be a történelmi épületek és kiállítások helyszíneit. A program többek számára nosztalgikus élményt is jelentett, hiszen a régi házak és intézmények a korábbi évtizedek emlékeit idézték fel. A szervezők szerint a kirándulás nem csak kulturális programként volt fontos, hanem a közösségi kapcsolatok erősítésében is szerepet játszott.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a halásztelki mesenapokat, mely kulturális örökség kategóriában bekerült a települési értéktárba. Idén rajzkiállítás, népi játszótér, bocskai akadályverseny, radecki hangszerkészítő és etnoszánt hangszersimogató program, pandani fejlesztőjátékok, pitypang mesesátor, kézműves foglalkozás, vásár és arcfestés várja az érdeklődőket. A nap folyamán többször lesz szabad a színpad, ahol a bátrak előadhatják saját produkciójukat. Szombaton Paja Bea és Lisztes Jenő gyermekkoncertjét is láthatjátok, de lesz többek között táncház is. További részletekért keressétek a Márai Sándor Közművelődési Intézmény Facebook oldalát. Egy izgalmas dokumentumfilmet vetítenek Dunaharasztin. A településen idén ősszel lesz először látható az Emlékek a partról című alkotás. A Jakab Gergely által rendezett filmet szeptember 19-én szombat este 6:30-tól adják le a Laffert kúriában. Az Emlékek a partról az egykori halászkertnek és Árpád strandnak állít emléket, miközben bemutatja a ráckevei Duna múltját. Az archív felvételek és tájképek mellett több megszólaló is színesíti a filmet, humoros vagy éppen megható történetekkel. A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a dunaharasztikultúra.hu felületén lehetséges. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Tónik és az óceán című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál pedig Petyko Ágit halljátok, és bizony ez az őszi időszak arra is jó, hogy felkészüljünk a térre, és a kamránkat is felkészítsük, és mennek a nagy befőzések, bár lehet, hogy ez már nyár végén megtörtént mindenkinél, na de elkezdünk spájzolni is. És mit rakunk el télire, amit egyébként szívesen használunk? Hát természetesen a burgonya, ez minden háztartásban megtalálható. A krumpli az egyik legbosszantóbb tulajdonsága, illetve a krumplinak az egyik legbosszantóbb tulajdonsága, hogy ugyan sokáig eláll, de biztos, hogy akkor csírázik ki, amikor éppen szükségünk lenne rá, de szerencsére van egy trükk, amivel a burgonya még tovább eltárolható csírázás nélkül. A burgonya ugyebár szinte minden magyar konyhában alapélelmiszer, mégis könnyen bosszúságot okozhat, hogyha nem megfelelően tároljuk. Megjelennek rajta a csírák, zöldes elszíneződés alakulhat ki, és mire felhasználnánk, már nem is biztos, hogy jó ötlet elfogyasztani. Van azonban az a bizonyos trükk, amely állítólag jelentősen tovább frissen tartja a krumplit. És már mondom is, hogy mik ezek a trükkök. Hát sokáig úgy tartották, hogy a burgonyának nem tesz jót a hűtőszekrény. Ennek oka az volt, hogy az alacsony hőmérséklet hatására a burgonyában található keményítő cukorrá alakulhat, ami később sütés során az akrilamid képződésével kapcsolatos aggodalmakat vetett fel. Az újabb álláspontok szerint azonban a burgonya hűtőszekrényben történő tárolása önmagában nem jelent veszélyt, sőt, a hideg környezetben akár háromszor tovább is friss maradhat, mint szobahőmérsékleten. Bármennyire is szeretnénk megmenteni a kisé öregedő krumplit, van egy pont, amikor már jobb megválni tőle. Ha a burgonya erősen kicsírázott vagy zöldes színűvé vált, akkor nem ajánlott elfogyasztani. A zöldülés és a csírázás ugyanis a burgonyában természetesen előforduló glikoalkoloidok, például a szolanin és az alfa-szolanin mennyiségének növekedésével járhat. Ezek nagyobb mennyiségben kellemetlen, akár mérgezési tüneteket is okozhatnak. Éppen ezért ne csak azt nézzük, hogy még meg lehet enni, megmenteni a burgonyát, rendszeresen ellenőrizni kell a készletet, és ha feltűnően zöld, erősen csírázott vagy romlott, inkább ne kockáztassunk. A burgonyát érdemes hűvös, sötét és jól szellőző helyen tartani, és időnként átnézni, hogy nincs-e közöttük romlott darab. Egyetlen rossz szem ugyanis a környezetében lévő burgonyát is könnyebben tönkre teheti. Talán elsőre furcsának hangzik, de az alma és a burgonya jól megférhet egymás mellett. A módszer lényege, hogy egy-két almát helyezzünk a burgonya mellé a tárolás során. Az alma természetes módon etiléngáz termel. Ez a növényi hormon fontos szerepet játszik az érési folyamatok szabályozásában, és a szakértők szerint segíthet lassítani a burgonya csírázását is. Így egyszerűen meghosszabbíthatjuk azt az időt, amíg a krumpli felhasználható marad. A módszer ráadásul nem igényel különösebb előkészületet vagy drága eszközöket. Elég, ha az almát a burgonya közelében helyezzük el. Ismertétek ezt a módszert? Írjátok meg 0629595107-es az SMS és Viber számom.

Laki egy rádióhelyben vagyunk, képzeljétek, új helyszínen nyílt meg az arc kiállítás, és megvan a fődíjas is, úgyhogy mondom a részleteket. Kögler Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkájával nyerte el a fődíjat az idei arc plakát kiállításon, amelynek pályázatát idegrendszerváltás címmel hirdették meg idén a verseny szervezői. A második helyezett Északi Tamás Black Mirror ébredések című képe lett. A harmadik díjat Madarász Móric, hát nem tudom kimondani a címét, mert egy káromkodás alkotása nyerte, a legkedélyborzolóbb alkotásnak járó Borz díjat Erdély Jenikő vehette át Viktor Új Hobbija című munkájáért, amelyet édesanyjával együtt készített. Az idei pályázatra mintegy 900 mű érkezett, mondta Pálfi Norbert, a Relatív Reklámügynökség kreatív igazgatója, zsűri tagja. A pályázók, akik lelkesen a szabad idejüket erre áldozva elkészítették ezeket az anyagokat. Ők az arc, ők az a közösség, ahol az alkotás, az ötlet, az önkifejezés számít, ezt is hangsúlyozta. És hogy hol lehet megtekinteni és meddig, az arc kiállítás péntektől, vagyis a mai naptól egészen október 18-áig látható a 11. kerületi Goldman György tér 3 szám alatt a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolójában, a Petőfi híd budai hétfőjénél.

0: közben kialakult jelentős 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel, úgyhogy mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni az errefelé autózóknak, úgyhogy kitartást kívánok minden úton lévőnek, mert egyébként nem csak a nullás déli szektorán, de úgy valamennyi térségi úton még mindig jelentős forgalommal kell számolni, a többit hozom a hírek után, maradjatok velem.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van?
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
1: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
5: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Látás hónapja a Sárosi Optikában. Októberben a látásvizsgálat díját teljes egészében jóváírjuk, így számodra a vizsgálat ingyenes. Emellett további kedvezmények közül is választhatsz 15% lencse kedvezmény, 15% keret kedvezmény. A kedvezmények nem összevonhatók, a részletekről érdeklődj üzleteinkben. Foglalj időpontot még ma, hogy biztosan legyen helyed októberben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi időre számíthatunk. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában. Még bő 2 hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni.

0: és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában, Tófejen. Az egykori Zala kerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, melyeket nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás, az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Kügerl Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönségdíjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai hídfőjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán.
1: Időjárás.
0: Derült idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra
3: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
4: 5 óra múlt 3,5 perccel, és az útinform azt írja, hogy korábban baleset történt az M0-ás autó déli szektorán, a csepeli pihenőhely után az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Még mindig nagyon hosszú a kocsisor, egyébként az M6-os felhajtójától egészen Halásztelekig kell lassú tempóra számítani, aztán Sziget-Szentmiklós és Dunaharaszti között is, valamint Gyál térségében is az M3-as irányába. A 6-os főúton az M0-ás közelében is nagyon nagy a torlódás, telítettek a sávok a második Rákóczi-Ferenc út, Csepeli Lakihegyi és Halásztelki szakaszán is, a Csepeli résznél ott a hévvégállomás környékén még trafiznak is a rendőrök. A Gerinc úton is sűrű a forgalom, és a rávezető Massányi Károly úton Petőfi Sándor utcában és a Tököli repülőtér melletti útszakaszon is torlódás van. A gyártelepi Hévátjárónál gyári úton, műúton, de leginkább ott a bevásárlóközpont környékén a körforgalmaknál lassult le a haladás, és a bevásárlóközpont parkolójában is torlódás alakult ki. A műút Csépi út kereszteződésénél mindkét útszakaszon szintén torlódásra kell készülni, a Révsoron pedig trafi van. Az 510-es taksonynál jól járható, Harasztinál még lassabban lehet közlekedni. Az 51-esen pedig Taksony térségében számíthatok torlódásra, hiszen ott a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat építenek ki, és emiatt lassabb haladásra kell készülni. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
5: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kitartást kívánok mindenkinek, aki éppen hazafelé arasztol, de nyugtasson titeket az a gondolat, hogy végre vége a munkának, vagy legalábbis a legtöbbeknek is jöhet egy kis pihenés, egy kis feltöltődés és egy kis szórakozás. Na ebből hozok én nektek majd egy jó kis csokrot innen a térségből az elkövetkező percekben. Az óra második felében majd macskákat szelidítünk. Na jó, nem, de hogyha harap a macska, akkor állítólag rosszul simogatjuk, úgyhogy majd megtanítom nektek is, meg magamnak is, hogy hogyan is kell közelíteni a cicákhoz, mert talán a kutyákról valamiért több szó esik, és végül kiderül az is majd, hogy sokkal több magyar utazik nyaranta európai tengerpartokra. Hát kiderült, hogy miért, úgyhogy erről is beszélek majd nektek egy kicsit, közte pedig érkeznek a legjobb slágerek. Taylor Swift a Fortnite-tal érkezik hamarosan előtt a Zaporozsec és a Köszi, Jack és Carla közöse pedig már is indítja ezt az órát.

Taylor Swift és a Fortnite szólt a Lakjegy Rádióban az FM 107.1-en, és hoztam már hétvégére programot Dunavarsányból, Halásztelekről, és ki tudja, ja persze Sziget-Szent Miklósról is a ma esti Nem Csak Jazz Clubról már beszéltem nektek. No, de még Dunaharaszti kimaradt a sorból, és ezt nem szeretném elodázni, ugyanis idén is megtartja a hagyományos szüreti rendezvényét a Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat. Szeptember 19-én szombaton kreatív foglalkozás, felvonulás és hajnalig tartó mulatság várja a Schwab tájházba látogatókat. A program reggel 9-kor egy közös kézműveskedéssel kezdődik, ezt követően délután 17:30-tól elindul a szüreti menet a Szent István templomtól. A vendégseregek vagy vendégsereg ezután a helyi egyesületek és az óvodások produkcióját tekintheti meg. Este 7 órától kezdetét veszi a bál, ahol a Dunau Musikkanten zenekar húzza majd a talpalávalót. A belépés ingyenes, de érdemes előre asztalt foglalni Gyarmatiné Mannheim Anitánál a megadott elérhetőségeken keresztül, és további információk a tájház hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók, hát amíg most kaptok észbe, hát ha el tudjátok intézni, hogy ott tudjatok lenni, de egyébként tényleg nehéz választani, mert minden településen valamilyen szüreti felvonulás, Sziget-Szent Miklóson szombaton ugyebár lecsófőző verseny és fesztivál és nap lesz, emellett, tényleg a környéken mindenhol lesz valami program, úgyhogy ilyenkor nehéz eldönteni, hogy ki merre menjen, ti melyik mellett döntöttetek, várom a válaszaitokat 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom.

Dallos Bogi és a Rád Hallgatok című felvétele szólt a Lakihegy Rádióban, és 6 perc múlva pedig 5:30 térségi hírekkel megyünk majd tovább. Korábban baleset történt a 0-ás déli szektorán a csepeli pihenőhely után, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, erről már többször beszámoltam. A 20-as kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult jelentős 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Távolabb baleset történt a keleti szektorban, Gyál térségében, az M3-as felé vezető oldalon. A 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, már több kilométeres a torlódás, tehát kezdődik előről, csak most az M5-ös csomópontja előttől kell számítani torlódásra. Ezen kívül a 6-os főúton is torlódás van még mindig az M0-ás közelében, a második Rákóczi-Ferenc útnak a Csepeli és a Lakihegyi szakaszán is, a Gerinc úton, Sziget-Szent Miklóson, a Gyártelepi hívát járó környékén és a Csépi út műút kereszteződésénél mindkét útszakaszon, valamint a Révsoron még trafit is jelez a térkép. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál közepes a forgalom, Dunaharaszti belterületén a Dózsa-György úton trafiznak a rendőrök. Az 51-esen pedig Taksony térségében a Szent Imre út télehajtónál körforgalmat alakítanak ki, emiatt torlódás van Taksony és Dunaharaszti közötti szakaszon. Vigyázzatok nagyon magatokra, ha pedig infó van az utakról, az jöhet továbbra is a 0620 95 95 107-es számra. A hírek előtt még jön egy dal Sophie Tuckertől.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
8: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
4: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Szigetbecse a lakosság véleményét várja a kulturális programokról. A Petőfi Kulturális Program lakossági megítélését és közösségi hatásait méri fel Szigetbecse önkormányzata. A 2024-ben elindított program keretében a résztvevő települések különböző kulturális partnerintézmények színvonalas rendezvényeit és programjait vehetik igénybe. A program további tervezéséhez fontosak a helyi lakosság tapasztalatai és visszajelzései, ezért kérdőív kitöltésére kérik mindazokat, akik már részt vettek a Petőfi Kulturális Program szigetbecsei eseményein, illetve azokat is, akik a jövőben szívesen látogatnák ezeket a rendezvényeket. Szigetbecséről legalább 20 kitöltött kérdőívre van szükség, a válaszokat október 15-ig várják. Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A 4 napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádió elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Szigetszent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
11: 1264. október 14-e. És ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
10: 3 hónapos online nyelvtanfolyam indul Dunaharasztin. A Tinglish Oktatási Központban szeptembertől hetente egyszer hétköznap délutánonként foglalkoznak az angol emelt szintű érettségi és középfokú nyelvvizsga előtt álló diákokkal. A kislétszámú csoport tagjai az elkövetkező időszakban 12,5 órás alkalmon vesznek majd részt, amelyekre bárhonnan becsatlakozhatnak. Az oktatók beszédközpontú gyakorlatias feladatokkal készítik fel a tanulókat az olyan nemzetközileg és államileg is elismert nyelvvizsgákra, mint a Cambridge és az Euraexam. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon érhetők el. Ideiglenesen lezárták a busz megállót Taksonynál, ideiglenesen lezárták az 51-es úton Budapest felé vezető oldalon található busz megállót Taksonynál. A Nagyközség önkormányzatának tájékoztatása szerint a lezárást a körforgalom építési munkálatai miatt lesz szükség. A busz megálló várhatóan október 8-áig nem lesz használható. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és számítsanak az ideiglenes forgalmi változásra.
9: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ebben az évben ismét megrendezik a Dunavarsányiak hagyományos szüreti felvonulását és szüreti utcabálját. A településen ezúttal szeptember 19-én szombat délután 1 órától várják az érdeklődőket a Tündérország bölcsödével szembeni füves területen. A felvonulás innen 2-kor indul, és végig halad a Búza utcán, a Vörösmarty utcán, a Sport utcán, a Templom utcán, valamint a Béke utcán. Az első állomáson a Vörös Sándor óvodába járó gyermekek előadás tekintheti meg a közönség, ezután a Will Power Tánc és Sport Egyesület, illetve a Kalamajka Néptánc csoport produkciója következik. A vendégsereg az utolsó fellépés végezetével a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárhoz vonul a Jump Fit Kid bemutatójára. Este pedig Buch Tibor és barátai adnak koncertet Horváth Elemér hegedű művész közreműködésével. 8 órától kezdetét veszi a Szüreti utcabál, ahol Rim Gyuri és a Tűzoltó zenekar gondoskodnak majd a jó hangulatról. A nagy sikerű tavaszi alkalom után ősszel ismét bolhapiacot rendeznek Dunavarsányban. Szeptember 26-án izgalmas lesz a hétvégi bevásárlás. Az érdeklődőket reggel 8 órától várják majd a Petőfi téren, ahol nem csak vásárolgathatnak, hanem saját feleslegessé vált holmiaikat is eladhatják. A bolhapiacra látogatók a ruhadarabok mellett játékokat, műszaki cikkeket, valamint kézműves és dísztárgyakat találhatnak. Asztalt bérelni a Petőfi Művelődési Ház és Könyv hivatalos elérhetőségeink keresztül lehet. További tudnivalók az intézmény Facebook és weboldalain olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Horváth Tamás és a százszor szép szólt a Lakihegy Rádióban, én pedig szólok nektek arról, hogy merre nyaraltunk idén, hát nyilván a sajátját mindenki tudja, de készült egy felmérés is. Képzeljétek, nyáron 64%-kal nőtt az európai tengerparti úti célokra utazó magyarok száma 2025 azonos időszakához képest, a teljes nyári utasforgalom pedig 40%-kal bővült, ezt közölte az egyik repülőjegy forgalmazásával foglalkozó portál a legfrissebb foglalásai adatai alapján. A nyári utazási kedv élénkülését az árak alakulása is segítette. A portál összesítése szerint a legtöbb vizsgált úti célnál átlagosan 12-20%-kal csökkentek a repülőjegy árak az előző év azonos időszakához képest. Az árak csökkenését egyrészt a forint erősödésével, másrészt a kínálat bővülésével magyarázták. A két nagy fapados légitársaság párhuzamosan volt jelen több úti célponton is, ami árversenyhez vezetett. És a nyári forgalom növekedése nem egyenletesen oszlott el a szezonban. A tengerparti úti céloknál a májusi utasszám még csak mintegy 20%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júliusra azonban már 80%-os növekedést mutatott. Szeptember jelenleg 28%-os pluszban van, ez azonban még emelkedhet, hiszen az utószezoni utakra továbbra is érkeznek a foglalások. Azt is közölték, hogy az idei nyár több olyan úti célt is elér térbe hozott, amely korábban kevésbé volt népszerű. A legnagyobb érdeklődést mutató úti célok közé bekerült Bari, Tirana és Alicante, ugyanakkor Malaga, Rimini és Zadar iránt is jelentősen 2-3-szorosára nőtt az utasszám 2025-höz képest. A trend arra utal, hogy a magyar utazók a klasszikus nyaralóhelyek mellett egyre inkább keresik a közvetlenül elérhető, mediterrán hangulatú, ugyanakkor újszerű élményt kínáló városokat és régiókat. Hát igen, ez valóban így van, és ez bizony megmagyarázza, hogy akkor hová tűntek az emberek a Balatonról.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, hát a macskások lehet, hogy tudják az információt, nekem nincsen cicám, de egyébként őket is kedvelem, csak nem vagyunk olyan jó viszonyban, valamiért a macskák engem nem mindig szeretnek, vagy legalábbis nem mindegyik, lehet, hogy nem jól simogatom őket, ugyanis pont most találtam egy cikket erről, hogy ha harap a macska, akkor bizony rosszul simogatjuk. A macskák simogatása nagyszerű kapcsolatépítő élmény ember is kedvence között, már ha hagyja magát, ám egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan nyúlunk a kis ragadozókhoz. Hát lehet ez a baj, mert a kutyákat ismerem őket, tudom, hogy kell megközelíteni, a cicákat kevésbé. A megfelelő technika hiánya, vagy a figyelmeztető jelek figyelmen kívül hagyása könnyen harapáshoz, karmoláshoz vezethet, na tanuljunk együtt. A szakemberek szerint a sikeres közeledés kulcsa a folyamatos figyelem és a fokozatosság. Mielőtt megérintenénk a cicát, mindig győződjünk meg arról, hogy nyitott-e a kontaktusra. A laza testtartás, az előreálló fülek, a magasra tartott farok, valamint az arccal való dörgölőzés mind a jóváhagyás jelei. Ha az állat hátra lapítja a fülét, csapkod a farkával, esetleg morog vagy fúj, érdemes azonnal visszakozni. A PetMD szakértőinek ajánlása alapján a következő 5 alapszabályt érdemes betartani a felhőtlen simogatáshoz. Nyújtsunk szimatolási lehetőséget, tehát ugyanúgy, mint a kutyásnál, mielőtt rá nyúlnánk a macskára, óvatosan nyújtsuk felé a kezünket és hagyjuk, hogy megszaglásza. Ez megadja neki a döntési szabadságot a kapcsolódásra. Célozzuk meg a kedvenc zónákat, hát nem mindig tudjuk, hogy melyik az. A cicák többsége az arc, az áll, a homlok, a hát, valamint a faroktő finom, lassú simogatását élvezi leginkább. Kerüljük a tiltott területeket, a has, a mellkas, a lábak, a mancsok és a farok kifejezetten érzékeny, sérülékeny részek. Ezek érintését a legtöbb bársonytalpú fenyegetőnek vagy kellemetlennek éri meg. Folyamatosan figyeljük a testbeszédet. A dorombolás és a dörgölőzés zöld lámpát jelent, ám amint feszültséget vagy ingerlékenységet tapasztalunk, azonnal függesszük fel a simogatást. Óvjuk a sérült részeket, különösen figyeljünk a korábban műtétek, sérülések helyére, ahol még a leggyengédebb érintés és fájdalmat válthat ki az állatból. Na, erre tényleg érdemes odafigyelni, aztán hát, ha egyszer én is egy jó kis macska szerint

0: Lizzo és a Happy to be zárta ezt az órát a Lakihegy Rádióban. Még van egy gyors közlekedési információ, ugyanis a Nulláson baleset történt a keleti szektorban, de nincs messze tőlünk. A Vecsés Gyál csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták. A kialakult dugó 8 kilométeres, úgyhogy az M5-ös előttől araszolásra kell készülni. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzétke szeptemberben is bomba akciókkal vár. EPS ragasztó 2890 forint, Rockwool Multirock 15 cm-es kőzetgyapott bálánként 10390 forint, 15 mm-es OSB lap 7990 forint, Tonda kékes, íves vagy egyenes vágású téglavörös cserép darabja 305 forint. És ez miért jó neked? Mert ha október 31-ig 50.000 forint felett vásárolsz nálunk, részt vehetsz nyereményjátékunkban, és tiéd lehet egy wellness hétvége, romantikus vacsora, vagy vásárlási utalvány. A szeptemberi akciók minden telephelyünkön elérhetők. Részletek www.tuzep.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Gyere el a Borbély tüzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tüzép. Elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Kellemes őszi időre számíthatunk. Azonnali béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók. Még bő 2 hétig közlekedik az Adria Intercity. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali 25%-os béremelést és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. A szektornak korábban ígért 2 lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összeg

0: emelést szeretnének. A kormányfő türelmet kért a tüntetőktől, és közölte. A kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A Központi Választási Bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéki erőket a versenyből. Az Unió emellett a nemzetközi jogot sértőnek tartja az Ukrajna ideiglenes megszállt területein megrendezett választásokat, és nem ismeri el az ottani eredményeket. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális jablokó párt szövetségi listáját. A vízimalmairól híres Pápa Teszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Még bő két héten át, október első hétvégéjéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán.
1: Időjárás.
0: Derült idő várható, fátyol és komoly felhőkkel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka általában 10-16, szombaton napközben 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
2: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
3: 6 óra múlt 4 percen, és kezdjük azzal, amit az Útinform is megírt, hogy az M0-as autóúton baleset történt a keleti szektorban. A Vecsés-Gyál csomópontjánál az M3-as felé vezető oldalon a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták. A kialakult dugó 8 kilométeres. Baleset történt az M5-ös autópályán is a főváros felé az Ócsa üllő csomópont után, közel az M0-as autó csomópontjához. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás 3-4 kilométeres ezen a szakaszon, szóval nem egyszerű ott a közlekedés, de most még itt Dunaharaszti és Szigetszent Miklós között az M5-ös irányába még mindig lassú tempóra kell készülni. És még mindig trafi van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán a hívvégállomás környékén, valamint Lakihegynél is lassú az előrejutás. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányában az M0-ás előtti részen torlódásra számíthattok, a Sziget-Szent Miklósi szakaszon viszont már folyamatos a közlekedés, de élénk még a forgalom például Sziget-Szent Miklóson a gyártelepi hívát járó környékén, és még mindig ott vannak a rendőrök a Rév utcában. Az 510-es most már Tanksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, viszont lassulásra készülhettek az 51-esen Tanksony térségében, tudjátok, ott a Szent Imre úti lehajtónál körforgalmat építenek ki, úgyhogy ez okozza a lassabb előrejutást. További jó utat és kitartást kívánok mindenkinek!
2: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
1: Lakihegy Rádió.
4: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
3: Még jó, hogy volt itt egy kis levezető, felvezető, ajánló, mindenféle dolog, mert közben majdnem megfulladtam, de ez legyen az én problémám. Remélem, hogy nektek csodálatos volt a napotok, letudtátok a munkát a hétre, és most már jöhet egy kis pihenés és feltöltődés. Egyébként szeptember 18-a péntek van, ha esetleg valaki nem tudta volna, és a Diánák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket nagyon-nagyon-nagyon sokáig. Hozzám pedig érkezik nem sokára Betz Tomi, akivel a térségi sportélet híreiről beszélgetünk, majd meg egyébként sok érdekes és jó zenét is hozok nektek természetesen ebben az órában is. Már is kezdünk Sam Smith-szel.

0: FM 107 Lakijegy Rádió helyben vagyunk. Péntek van, elmúlt 6 óra, úgyhogy Becz Tomi itt van velem a stúdióban, hogy egy picit a hétvégi térségi sportéletről beszélgessünk, mert van miről, igaz Tomi?
1: Van miről, így van, és amúgy majdnem jó reggelt kívántam, egy kicsit leesik már fejem, és értek délutára fáradtságtól, úgyhogy de legalább az alvásról fog menni, én úgy érzem.
0: Úgy legyen, mert hétvégén lehet majd pihenni, meg akár szurkolni menni is.
1: Így van, lehet is menni ráadásul. De megint úgy egy időben van kettő esemény itt helybe, úgyhogy majd ez eldöntés kérdése, ki mire akar menni, és ki hogy akar szurkolni, és mint, vagy akár mindkét helyszínre valahogy megoldani, mert az MKFC-t, az labdarúgók ők hazépályának is tartsát látják vendégül. Ez szombaton 4 órakor lesz ez a találkozó. Még a női kézisek, ők 3:30-kor kezdenek, tehát egy kicsit ott is lehet lenni, ha valaki át akar menni a focira. Ez 3:30-kor ők majd a Komáromot látják vendégül. A férfi kézisek, ők meg majd Gyöngyösen fognak vendég szerepelni, viszont szintén szombaton este 6-kor lesz majd ez a találkozó.
0: Ami engem érdekel igazából, az a kézilabda jelen pillanatban, hiszen az lesz hazai pályán, jó a foci mellett természetesen. Mik az esélyeink jelen pillanatban az ellenféllel szemben?
1: Hát ez még nagyon a bajnokság elé, ugye bármi, csak a harmadik forduló. Viszont mind a két csapat úgy áll egyelőre, hogy egy győzelem, egy vereség. De én azt gondolom, hogy hazai pályán a Komárom ellen azért jó esély van a női kézilabda csapatnak.
0: De hogyha az előző évet nézzük, akkor például hol végzett a Sziget-Szent Miklósi női kézilabda csapat, és hol végzett a Komárom, hogyha ebből indulnánk ki mondjuk, hogy ki hol végzett így helyezés szintjén, hogy mik az esélyek, mondjuk nyilván ilyenkor az átigazolási szezon után, meg gondolom új csapat, össze kell még hangolódni, szezon eleje van, tehát nyilván sok tényezős ez a dolog, csak mondjuk ha esélyeket akarunk
1: latolgatni. Hát, hogyha jól emlékszem, a Komáromot azt engedjük el, azt én most fejből meg nem mondom neked, de én úgy emlékszem, hogy Leszen Káskán mögött végzett, viszont a női kéziseink, ha jól emlékszem, a 5.-6. hely kört, de szerintem 5.-ek voltak. Uh-huh. De be fogom pótolni.
0: Jó, majd jövő héten visszatérünk rá, de minden esetre akkor, tehát mögöttünk voltak.
1: Mögöttünk voltak, igen. Aha. igen. Tehát akkor ebből indulunk ki, esélyesebb, én azt gondolom, az SNK-sa, tehát
0: hát és akkor jöhetünk mi szurkolók, akik meg plusz egy emberként ott lehetünk.
1: Az SZKSK csarnokban, igen. Tehát ezt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy oké, hogy hazai pályán, de az SZKSK csarnokban játszanak a női kéziseink, még a focistáink azok pedig a Sportutcában, tehát mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag hogy megszokott helyen fognak játszani.
0: Így van, hát reméljük legalábbis, hogy megszokták már, hogy mikor hová kell menni szurkolni. Tomi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon kellemes, pihentető hétvégét kívánok akkor neked.

0: FM 107 laki egy rádió helyben vagyunk. Tomi, itt maradt még egy gondolat elejéig, mert gyorsan itt a zenék alatt utána nézett, hogy akkor hogy is, meg hol is végzett a Komárom, és akkor mindjárt javítani is kell itt
1: hát
0: a dolgokat.
1: Javítani, így van, mert a ötödik helyen, arra én emlékeztem, ötödikek lettünk, én úgy emlékeztem, hogy pár helyen a Komárom mögöttünk végzett, de nem, pont előttünk egy helyen végeztek, a negyedik helyen, 40 ponttal zártak ők, 36-tal az SNK-se. De én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdet lesz az idejében arra, hogy előttük végezünk, és hát hétvégén az első lépéseket emel a lányok meg is teszik majd az irányba.
0: Így van, tessék menni szurkolni, mert úgy tűnik, hogy ez egy nagyon kiki meccs lesz. Hát Tomi, akkor még egyszer köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, hogy itt lettem, jó hétvégét.
0: Viszont én azért még a közlekedőkhöz szólnék néhány szót, hiszen baleset történt, és erről már többször beszámoltam nektek a nulláson. A keleti szektorban Vecsés-Gyál csomópontjánál az M3-as felé vezető oldalon, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, és a kialakult dugó 8 kilométeres, szóval az M5-ös csomópontja előttől már alaszolásra kell készülni, illetve az M5-ösön is baleset történt a főváros felé, az Ócsa üllő csomópont után közel az M0-as autó csomópontjához. A 26-os kilométernél a belső sávot lezárták, és a kialakult torlódás 3-4 kilométeres. Hát nem tudom, hogy mi történik ma az utakon, de egész héten majdnem megdicsértem mindenkit, hogy milyen szuperül vezettünk, nem volt nagyon sűrűn baleset, hát bepótoltuk pénteken. Egyébként sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton irányába, ahol a hétvége előtti erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budaörs és Martonvásár között. Több helyen megtorpan a forgalom, így számoljanak menetidő növekedéssel, illetve számoljatok menetidő növekedéssel. És bármit láttok az utakon, én továbbra is várom az infókat a 0620 95 95 107-es számra, SMS-ben, Viberen és telefonon is. A hírek előtt pedig jön még a Destiny's Child.

0: interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítő anyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
2: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarus autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veteránjárművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veteránjármű találkozót jövőre is megrendezik.
8: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert hát csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
7: Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a halásztelki programot másnap, vasárnap újabb nemzetközi esemény követi. Bulgária függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
9: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
7: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgárkerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
6: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Kertész Erika és zenekara, valamint az Antal Gábor trió lesznek a Nem Csak Jazz Club szeptember 18-ai fellépői a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Kertész Erika és zenekara már kétszer is fellépett a Jazz Club közönsége előtt, most két magyar nyelvű, a Pillanat és a 7 milliárd történet címmel megjelent albumok dalait adják elő. Az Antal Gábor trió egy 2016-ban klasszikus és jazz zenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes csapat. Mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává váltak. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongoratrió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége a kiváló énekesnő Dósa Szelina lesz. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Kihegy Rádió helyben vagyunk, a mikrofonnál Petyko Ágit halljátok, és hétvégi budapesti programokat hoztam nektek. Hát kezdjük a kulturális örökség napjaival, hiszen a kulturális örökség napjain idén is izgalmas programokra számíthatunk, egyébként nem csak Budapesten, hanem szerte az országban. Vezetett séták, tematikus túrák, kiállítások, családi és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Szeptember 19-én és 20-án például bepillantást nyerhetünk történelmi emlékhelyekbe, kastélyokba, templomokba, múzeumokba, és számos egyéb izgalmas helyszínt fedezhetünk fel. Budapesten többek között az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, a Pénzügyőr és Adózás Történeti Múzeum, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, valamint a Japán Kert Kmasz Varga Márton Technikum nyílik meg idén. A résztvevő helyszínek listája pedig folyamatosan bővül, nézzetek utána. Na de nem kell feltétlenül ilyen idézőjelben messzire menni. Szeptember 19-én, vagyis holnap, második alkalommal rendezik meg a Csepeli Videójáték Vásárt a Csepeli Munkásotthonban, ahol a retro korszak játékaitól egészen a mai konzolokig válogathatnak a látogatók. Mintegy 90 asztalon Atari, Sega, Nintendo, PlayStation és Xbox játékok, játékkonzolok és tartozékok várják az érdeklődőket. A Pixel Punks csapatának köszönhetően retro számítógépeket és konzolokat is ki lehet próbálni. A kínálatot makettautók, többek között Matchbox és Hot Wheels modellek egészítik ki. A programon való részvétel egyébként ingyenes, és már csak azért is megéri egyébként elvinni például a gyerekeket, hogy tudják, hogy a szüleik annak idején, mondjuk a 80-as, 90-es években mikkel játszottak. Hát nekem most a legújabb kedvencem, lehet, hogy ki fogtok nevetni így 40 pluszosan, de én újra elkezdtem matricákat ragaszgatni. Emlékeztek még az egykori Lutra albumokra? Na hát most van egy újabb verzió, és én imádom. És hogyha valakinek van felesleges kártyája, és szeretne csereberélni, nyugodtan szóljon, írjon rám, egyeztessünk, kinek milyen van. 0620 95 95 107-es az SMS és Viber számom, itt tudtok elérni.

Lakihegy Rádió helyben vagyunk, ma nagyon-nagyon-nagyon szép időnk volt, legalábbis szerintem én még túl is öltöztem magamat, még simán ilyen papucsban szaladgálós idő volt. Én meg felvettem a zárcipőt, és nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ha rajtam zárcipő van, az extra melegít, na mindegy is, ez megint csak azt mondom, hogy legyen az én bajom, de mondom, hogy mire készülhetünk hétvégén. Szombaton főként északkeleten többfelé indulhat párásan ködösen a nap, eleinte délen délnyugaton kisebb eső zápor is kialakulhat. Közben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, délen délnyugaton lehetnek felhősebb időszakok, néhol kisebb záporral. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 7-16, délután 23-29 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon északkeleten meg élénkülhet a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Hétfőn pedig jön az a bizonyos hideg front, ami többfelé megerősödő, néhol viharossá fokozódó északnyugati szelet hoz. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Aztán majd a hét közepétől elméletileg már elkezd visszaesni a napi csúcsérték, de hát az még olyan messze van, hogy egyelőre foglalkozunk a hétvégével, mindenki érezze magát nagyon.

0: Jóra, magyar zene a legjobbak közül válogatva. Rácz Gergő és Orsovai René kezdi majd az órát az Ahogy jár című dalukkal, aztán jön a Noxi, Sterbinski is lesz, Mova, Kuplung, Dániel Fi, Meringer, Manuel, Dr. Béres, Majka és Curtis is még jön a csúcson túllal, és még sokan mások. Aztán jön a Szívhangok című műsorunk Nyéki Gabriellával, Bredák Szandival és egy vendégükkel. Majd 9 óra után a Süsfelnap legjobb pillanatai itt hallgathatjátok meg újra. Egy speciális játszótérről esik majd szó, illetve BKK ellenőrről is beszélgettek a lányok, hogy mi a történet lényege, az kiderül, ha velük tartottok. Én nagyon szépen köszönöm az egész heti figyelmet, további kellemes napot, estét, és nagyon szuper hétvégét kívánok. Pecskó Ági vagyok, hétfőn találkozunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Újra itt az iskola. Tanulás, szórakozás, home office. Nálatok is mindenkinek egyszerre kell a megbízható net. Induljon a suli a szupergyors internettel. A PR Telekom most elhozta a megoldást. Válasz gigabites vagy 800-as netünket, és most 3 hónapon át 0 forint a havidíj. Jól hallod, minimum 12 havi hűséggel a második, harmadik és negyedik hónapot mi álljuk. Csapj le rá! Az ajánlat csak online megrendelés esetén érvényes. Részletek és az internetcsomagok minimális, rendes körülmények között elérhető és maximális sebesség paraméterei a pr.hu oldalon. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
4: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Első alkalommal rendezik meg a miklósi városnapokat Sziget-Szentmiklóson. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szentmiklósi gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Első alkalommal rendezik meg a miklósi városnapokat Sziget-Szentmiklóson. Az első miklósi városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos program sorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szentmiklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
7: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
6: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvényszervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója hozzátette, az esemény

0: Egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
1: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett, teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
0: Sikeresen lezajlott a második csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veteránjárművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veteránjármű találkozót jövőre is megrendezik.
2: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmány Múzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
0: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláp rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
3: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
0: Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a halásztelki programot másnap vasárnap újabb nemzetközi esemény követi. Bulgária függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
4: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
0: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a Kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szentmiklós egyszeres magyar bajnok dárc játékosa Jehirszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehirszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a tököri darts klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
5: Ja, ami pontos volt, ugye ez a páros magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zulándival megszerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerült, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejér-szigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zulándi párom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is, és a két VDF versenyen is, ez sikerülhetett volna sokkal jobban is.
0: Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Ugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy éles tétmeccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
3: Időjárás.
0: Szombaton változóan felhős napos időre számíthatunk, egyes tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrehet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, délutára 22-28 fokig melegedhet a levegő.
3: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: éjszakát. A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A legfinomabb Sziget-Szent Miklósi süteményt keresik a Miklósi Városnapokon. Ha te is szeretsz sütni, akkor jelentkezz a versenyre. A desszert elkészítésénél kötelezően fel kell használni szilvát, tejfölt vagy túrót, diót, mákot vagy tökmagot. Az elkészült finomságokat október 10-én a halászléfőző versenyen kell leadni, és akkor fogják zsűrizni, de előzetesen jelezni kell a nevezési szándékot. Az online jelentkezési lap és további információ a sárgaház.com oldalon található. Nagy Arina Krisztina festőművész kiállítását nézhetitek meg szeptember 12-től Sziget-Szent Miklóson, a Fészek Teázóban, melynek címe Egy lélek útja. A Sziget-Szent Miklósi Városi Galéria szervezésében a Sziget-Szent Miklós Újvárosi Református Gyülekezet és a Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség közös programja, mely a 20. Árszakra Fesztivál része. A kiállítás szeptember 26-áig tekinthető meg. További információkért keressétek a sárgaház.com oldalt. Őszi kerámia workshopot tartanak szeptember 19-én Sziget-Szent Miklóson a Nemzedékek Házában. Őszi faleveles kerámia tálat készíthettek Hubert Kinga keramikussal. Előképzettség nem szükséges. Szeretettel várnak minden alkotni vágyó gyermeket, felnőttet, nagyszülőt családostól vagy egyedül. 12 év alatti gyerekeknek szülői segítség szükséges. A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyről bővebben a sárgaház.com oldalon olvas.
4: A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
5: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620-929-0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
5: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
4: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségiház igazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
5: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit

0: megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett, teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
1: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veterán jármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
2: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmánymúzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
1: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláb élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláb kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
3: Sziget Krónika.
4: A térségre hangolva.
1: Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a halásztelki programot másnap vasárnap újabb nemzetközi esemény követi. Bulgária függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
5: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
1: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a Kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dárc játékosa Jehírszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehírszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a tököri darts klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
6: Ami pontot
4: szóval ugye ez a páros magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zuhándival megszerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerül, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejér-szigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zuhándi párom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is és a két VDF versenyen is ez sikerülhetett volna sokkal jobban is.
1: Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Ugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy éles tétmeccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
3: Időjárás.
1: Szombaton változóan felhős napos időre számíthatunk, egyes tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrehet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, délutára 22-28 fokig melegedhet a levegő.
3: Sziget Krónika.
6: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Hol a határ? Észérvek vagy a szív diktál? Mit csinálok rosszul? Ismerős kérdések? Nyéki Gabriella mentálhigiénész szakember és Bredák Szandi ugyan nem tudja minden kérdésre a választ, de kibogoznak néhányat az életfonalából. Ez a Szívhangok, a Lakihegy Rádió magazin műsora.
6: A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Tudom, hogy érzed, te is azt

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Én Bredák Szandi vagyok, és itt ül mellettem, mint mindig, Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Szia, Gabi!
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, a nézőinket, meg mindenkit itt a stúdióban.
1: Mert hogy nem csak ketten beszélgetünk, hanem ennek a könyvnek, amit itt tartok a kezemben, a szerzőivel, sőt, majd itt a beszélgetés során kiderül, hogy nem csak szerzője, hanem a történethez, amiről szól, illetve a történetekhez elég szorosan kapcsolódik. Lévai Ágnes Melinda, szakpszichológus, családterapeuta, a vendégünk, a Választás című könyv szerzője. Köszönjük, hogy itt vagy.
3: Köszönöm a meghívást.
1: Azért így a címéből lehet sejteni, hogy nagyjából úgy miről szól, bár egyébként a választás sok mindenről szólhat, viszont felolvasnám, ami itt a hátoldalán van, mert az azért, hogy valamennyire körvonalazza, egy kicsit közelebb hozza a nézőket, hogy valóban miről is fogunk ma beszélgetni. Pszichológus szerzőként a bántalmazás és a traumafeldolgozás témájával foglalkozom a könyvben, személyes tapasztalataimat és szakmai tudásomat ötvözöm, hogy érthető, támogató módon mutassam meg a gyógyulás lehetőségét, és akkor ebből adódóan sejthetik, hogy megint egy hát elég komoly és nagyon fontos, ám de lehet, hogy olykor-olykor megrázó témáról beszélgetünk. Bántalmazás, traumafeldolgozás. Ez is lesz majd a fókusz a beszélgetésnek. Mire utal a cím, a választás?
3: Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, akkor nem tudtam, hogy mi lesz a címe. Igazából két valós történetet foglaltam össze ebben a könyvben, amiben nagyon sok olyan szituáció található, amiben lehetett választani, és nagyon sok olyan, amiben nem lehetett választani. Tehát a történetek mentén is mindig voltak olyan lehetőségek, amelyek válaszút elé állíthatták akár a főszereplőket, akár a szereplőket, hogy hogyan tovább, hogyan vigyék tovább a gondolatmenetüket, a cselekedetüket, és a végén pedig egy pszichológiai értelmezési keretben azt próbálom megfejteni, vagy azt próbálom értelmezni a saját megközelítésemben, hogy hogyan van választásunk az életben egy gyerekkori történet után egy felnőttkori történetben.
1: Fú, nagyon érdekes kérdés, erről majd fogunk is mindjárt beszélgetni, de először beszéljünk arról, hogy könyvírás, hogy ezt az eszközt tulajdonképpen, ha jól értem, akkor használtad, és azt tudom, Gabi, hogy te is dolgozgatsz már ilyen jellegű feldolgozáson, meg hát ez egy eszköz tulajdonképpen, maga az alkotás. Gabi, most akkor hozzád fordulok, hogy maga az írás, az tud például akár, te szoktál ugye feladatokat is osztani a hozzád érkezőkhöz, akár egy történetírás, akár egy rajzolás, tehát hogy ez jó eszköz lehet, akár egy traumatikus helyzet, ha nem is teljes feldolgozására, de legalább elkezdeni vele foglalkozni.
2: Én a gyógyítóírást ezt rendszeresen használom a klientúrában, és azt gondolom, hogy az írás az nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy saját magunkat is gyógyítsuk. És én szerintem nagyon sok szakember is használja már a praxisában ezt a fajta technikát.
1: Igen, pláne például itt most olvasom az előszót. Ezt a rövidet, ezt felolvashatom? Köszönöm. Tehát úgy kezdődik az előszó, hogy kedves olvasó, e könyvben két megtörtént eseményt írtam meg, amelyek elsőre talán nehezen kapcsolhatók össze. Az egyik egy gyermekkori, a másik pedig egy felnőttkori traumát mesél el. Ha a történetek befogadása nehéznek, bizonyul érdemes szünetet tartani az olvasásban, időt adva arra, hogy végig gondolja, mi és miért érintette meg. Az zárásban ehhez egyfajta értelmezést kínálok, pszichológusi szemlélettel támogatva az összefüggések felismerését, ami bárki más történetére is alkalmazható. Nem mehetek el anélkül, vagy amellett a kérdés mellett, hogy ugye itt hátul azt írod, hogy személyes tapasztalat. Tehát azt azért így akkor ki lehet mondani, hogy ez a két történet, ez erősen kötődik hozzád, a gyermekkorod, majd a felnőttkorodhoz?
3: Igen. Ez egy nehéz kérdés, hogy miért is írtam meg, és miért írtam meg pszichológusként, de pontosan ebben van a válasz, hogy egy olyan megdolgozottságot, egy olyan önismereti utat kellett ahhoz bejárni, hogy akár az írás ne ráncson be érzelmileg, tehát egy olyan megfelelő távolságból tudja már a történeteket megírni, a visszaemlékezéseket, amíg hitelesek, sajátok, de mégis egy olyan távolsággal tudok rá tekinteni, ami nem szubjektív teljesen, hanem mások számára is adhat sokat. Ez az egyik megközelítés, ami szerintem nagyon fontos, a másik pedig az, hogy talán a pszichológus szakmával kapcsolatban vannak még hiedelmek, hogy a pszichológus élete milyen, hogy a pszichológus biztosan sebezhetetlen, hogy a pszichológus nem téved, vagy a másik véglet, hogy csak a tankönyvből ismeri az életet, és akkor hogyan tudna ő nekünk segíteni. És azt gondolom, hogy ezt nagyon szépen össze lehet ezzel kötni. Én most megmertem mutatni azt, hogy a pszichológus életében is vannak krízisek, vannak nehézségek, vannak nehéz történetek, és egy kellő önismerettel, egy kellő önreflexióval, ami szerintem a szakmának egy alapvető elvárása lehet, vagy kellene, hogy legyen, én erről így gondolkodom. Azt gondolom, hogy ezzel meg lehet mutatni, hogy a pszichológus is közülünk való, akinek van egy szakmai tudása, hogy miként tud segíteni, de hogy ő is éli az életét, és ezzel az együtt talán lebonthatóak hiedelmek, és talán közelebb lehet vinni a segítő szakmát is az emberekhez.
1: Egy zene után folytatjuk a beszélgetést itt a Szívhangok podcastben. Vendégem Nyiki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, valamint Lévai Ágnes Melinda, akinek a Választás című könyve egyébként éppen mától elérhető mindenféle platformon, és hát beszélgetünk arról, hogy pszichológusként tulajdonképpen miért is enged be egy személyes történetébe, sőt nem is egybe, hanem mindjárt.

0: Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Folytatjuk a témát, továbbra is a Választás című könyvről beszélgetünk, amelyet Lévai Ágnes Melinda írt pszichológusként, és beszélgető partnerünk természetesen továbbra is Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens. Mikor egy pszichológus vagy egy mentálhigiénés szakember megnyílik valamilyen szempontból a vele szemben ülő fél előtt, akkor olyan, mintha így lebomlana egy falin. Megint személyes sztorit hozok be, mert szoktam, hogy én nem egy pszichológusnál jártam már. Hosszú kutató munka volt, mire megtaláltam azt a pszichológust, akinél úgy hosszú távon is kikötöttem. Volt többször olyan, amikor akkora távolságot éreztem, hogy egyszerűen valahogy ott úgy nem éreztem úgy azt a kémiát. Viszont arról egy picit itt zárójában beszéljünk már, hogy ugye Gabi, te diplomás mentálhigiénés szakember vagy, tehát nem egy 6-7-es képzést végeztél el, annál jóval többet. Melinda, te pedig pszichológus, de hogy én azt látom, megtapasztalom, de javítsatok, ha nem így van, hogy nem tudom, hogy mit oktatnak nektek, hogy ti mennyire engedhetitek be egyébként a páciensek előtt a ti életeteket, mennyire nyithatjátok meg, mert úgy tudom, hogy a Gabi nálad ez valamennyire lazább, de ha nem, akkor beszéljünk erről, mert hogy nekem mondom az a tapasztalatom, hogy a pszichológusok sok esetben valahogy nagyobb távolságot tartanak a pácienssel, mint mondjuk a mentálhigiénés szakember.
2: Nem tudom, én azt gondolom egyébként, hogy a szakember szakembertől függ, hogy egyébként ő hogyan működik. Vannak keretek, amiket tartani kell, és nekem nagyon tetszett, amit a Melinda mondott, és ez tényleg így van, hogy nem a munkánk vagyunk. És ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más, csak a mi munkánk az arról szól, hogy mi segítő szakemberként dolgozunk.
1: De mondjuk, ez tényleg igaz, amit a Melinda mondta, hogy sokszor gondolhatja azt, mert én is a másik oldalon, hogy a pszichológus, ő minden tökéletesen tud, minden helyzetet megold, tökéletes gyermekkora volt.
2: Hát igen, nekem ugye amikor, tehát az én életemben is voltak olyan szakaszok, amiről mondjuk több mindenki tudott. És én kimerem azt mondani, hogy én nem vagyok a munkám. És szerintem, hogyha egy szakember kimeri mondani azt, hogy nekem most egy nehéz időszakom van, vagy ilyen nehéz dolgon mentem keresztül, szerintem annál nagyobb bátorság nincsen. És az, hogy valaki meg tud dolgozni egy folyamatot az életén, hiszen mindannyiunknak vannak nehéz pillanatai, az azt is mutatja, hogy egyébként valószínű, hogy ő is elmegy egy másik szakemberhez, elmegy önismereti folyamatba, elmegy szupervízorhoz, mert hogy te tudod jól, hogy számomra nagyon fontos az, hogy szakemberként én rendszeresen járjak szupervíziója, járjak pszichológushoz, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez az életünknek a része, de mi is tévedhetünk, nekünk is lehetnek hibáink, mert nem vagyunk tökéletesek, de én azt gondolom, hogy Melinda is ugyanezt gondolja.
1: Igen, ez olyan, mintha egy fogorvos nem menne el fogorvoshoz, vagy hasonló, tehát, hogy, de látom, hogy tudsz kapcsolódni ehhez a kérdéskörhöz.
3: Igen, nagyon tudok ahhoz kapcsolódni, amit Gabriella mond egyrészt, másrészt pedig azt is gondolom, hogy itt azért fontos a határokat egy picit tisztázni. Tehát a munka során én abban a szemléletben dolgozom, hogy saját magamról nem beszélek, de én azt gondolom, hogy van egy olyan működési mód, amiben akár egy pillantással, akár egy visszajelzéssel érzi a kliens, bár nem tudja, hogy miért, de érzi, hogy az teljesen hiteles, amikor én őt validálom. És ez szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy azokat a határokat meghúzni, hogy nem azért jön, hogy a saját története mellett az enyémet hallgassa természetesen. De azt, hogy a pszichológus, ahogyan Gabriella is mondta, megdolgozott múlttal rendelkezzen. Mert hogy azért ez egy óriási felelősség, hogy hogyan nyúlunk mások életéhez. Hogyan engednek be bennünket abba a bizalmi körbe, hogy mondjuk a legfájdalmasabb és a legsérülékenyebb részüket megmutassák. Ahhoz szerintem a szakembernek önmagával rendben kell lennie. És a könyv azt gondolom, hogy annak a célközönségnek szólhat, akik ettől nem riadnak el. Egyfelől érdekli a téma őket, lehet, hogy első lépésként könnyebb kívülről olvasni egy ilyen történetet, függetlenül attól, hogy pszichológus írta vagy sem, de az is lehet, hogy ebben már kapnak egy olyan fajta erőforrást, muníciót, hogy azt mondják, hogy akkor igen, lehet, hogy az ő útja is valahová el kell, hogy vezessen egy szakmabeli segítő szakemberhez.
1: Térjünk akkor rá egy kicsit bővebben részleteiben a könyvre. Az a címe a könyvnek, hogy Választás. És ugye azt írod az előszóban, hogy egy gyermekkori és egy másik, egy felnőttkori traumáról szól. Gyermekkorban is van bizonyos helyzetekben választásunk? Vagy akkor még nagyon ki vagyunk szolgáltatva? És most itt nem feltétlenül csak a szülőre gondolok, hanem egy pedagógusnak, egy felnőttnek, egy szomszédnak, bárkinek. Tehát, hogy van valamiféle választásunk, vagy ez majd később jön, amikor itt tudatosul is, hogy mi történt velünk, vagy miket éltünk át.
3: Én azt gondolom, hogy óriási a felnőttek felelőssége a gyerekek életében. Akár az elsődleges gondozó, akár a szülő, akár a pedagógus, szomszéd, közelebbi, távolabbi rokonok felelőssége, hogy hogyan tanítják meg a gyerekeknek az önérvényesítést, hogy milyen szabályok mentén tanítják meg számukra azt, hogy mire mondhatnak igent és mire nem. Nagyon egyszerű példákat fogok mondani, tehát ez a családon belüli pusziadás, ez a családon belüli simogatás, ez a családon belüli menjél el vele ide vagy oda a felajánlások, ezek már olyan kérdések, amikbe sokszor a gyerekek belekényszerülnek, mert azt érzik, hogy nincs választásuk, hiszen aki kéri őket, mondjuk azt mondja a nagymama, hogy adjál már egy puszit nekem, hát ha szeretsz, akkor adsz egy puszit nekem, akkor tulajdonképpen ő azt érzi, hogyha nem adja ezt a puszit, akkor ő azt üzeni, hogy nem szereti azt a családtagot. Miközben a kettő nem kell, hogy összefüggjön. De itt már egy határsértés történik ebben a helyzetben. Tehát gyerekkorban lehetne választása mindenkinek, de ez mind a felnőtt felelőssége, hogy megtanítsa választani a gyereket. Ha szeretnél oda menni, menj oda. Ha nem szeretnél, ne menj oda. És hát ahogyan előre haladunk az életkorban, nyilván ezek a szocializációs helyzetek és közegek, ezek mind-mind további tapasztalásokat nyújtanak a gyerek számára, de hogy fontos, hogyha gyerekkorban nagyon megsérülnek ezek a határok, és nagyon nincsen választása, akkor később sem gondolja, hogy neki lehet választása. Ilyen mértékben is összefüggnek ezek a kérdések.
1: Folytatjuk a beszélgetést egy zene után Niki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, valamint Lévai Ágnes Melindával, választ.

0: Szívhangok. Az életre valók műsora.
1: Többször esett már egyébként hasonlóról szó itt a podcastünkben. Ugye te is már többször behoztad akár ezt a fehér nemű szabálykérdést a családon belül. Ugyanerről beszéltünk már korábban mi is, hogyha a nagybácsinak én nem akarok pusztit adni, már pedig azt mondják a szülők, hogy már pedig kell, akkor az olyan diszonáns érzés. Meg hát ugye a liberális nevelésről is. Hol van a határ? Hol lehet a határt megtalálni a liberális nevelés, meg a határhúzás között? Tehát, hogy arra próbálok itt célozni, hogy az még oké, okay, hogy én a gyereknek mondjuk megengedem, hogy válasszon, hogy ad epuszit a nagymamának, nagypapának, vagy nem, mert most visszamegyünk pár generációt, hát ott nem volt kérdés, hogy a gyerek döntse el, hogy most ad vagy te, hogy dönti el. Ma meg már az van a tudatosabb szülőknél, hogy mondjuk hallgat egy ilyen beszélgetést, hogy ja, hogy végül is mondhatom azt a gyereknek, hogy választhat. Tehát, hogy itt, ez itt összemosódik a liberális neveléssel, vagy a kettő tök különböző. Gabi, most tőled kérdezem, mert te többször mondtad már, hogy a liberális neveléssel nem feltétlenül értesz egyet, de ez szerinted az?
2: Szerintem ez egy választás.
1: Ez inkább itt a határozás kérdése.
2: Azt gondolom egyébként, hogy a gyerekeknek kicsi koruktól kell megtanítani azt, hogy választhat. Ez csak egy egyszerű példa, hogy nálam a gyerekeknél mindig kétfajta ruha volt kirakva. Volt egy A ruha, blokk, meg egy B csoport. És ő eldöntötte, hogy mit akar fölvenni.
1: Tehát, hogy mit
2: ez az első választás.
1: Szoknyát vagy nadrágot, de nem raksz elé 6 szoknyát, nem. Meg 6 nadrágot,
2: nem. Hanem... Tehát én azt gondolom, hogy egy szülőnek, és ebben nagyon egyetértek a Melindával, hogy a gyereknek választani kell tudnia. És egyébként az is egy választás, hogy nálunk például, hogyha ő akar adni, puszit ad. Ha nem akar, nem ad. És ebből nincsen sértődés. És az, hogyha ebből valamelyik családtag sértődik, azt gondolom, hogy a szülőnek a felelőssége az, hogy ő oda fog állni ahhoz a családtaghoz, és elmondja, hogy nálunk ez a szabály, pont. Mert hogy megvédem a gyerekemet. Mert az elsődleges védelem én kell, hogy legyek a gyerekem számára. Azt gondolom. És tudod jó, hogy a legjobb tanítás az a példamutatás. És amit én gondolok egyébként a határokról, meg a választásról, az, hogy egy családban kellenek keretek. Viszont a szülőnek kellően ébernek kell lennie ahhoz, hogy tudja, hogy ezek a határok, ezek legyen kellően rugalmasak. Jó, mert teljesen másképpen kell viselkedni egy 5 éves gyerekkel, egy tinédzserrel, egy fiatal felnőttel. Én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy a két szülő ugyanazt az elvet vallja a gyermekneveléssel kapcsolatban.
1: Legalábbis a gyerek előtt, aztán majd,
2: azt majd ők négy szem közt megbeszélik. Négy szem közt, de a gyermek előtt mindenféleképpen.
3: Én még behoznék ide egy gondolatot. Igen? Tehát, hogy nagyon klassz szerintem az, hogy melyik ruha közül választhat a gyerek, mert az egyfajta önállóságra is neveli, hogy tanul döntéseket hozni. De hogy ezek a határhúzások és azok a választások, hogy hogyan viszonyuljon családtagokhoz, barátokhoz, barátnőkhöz, szülőhöz, az szerintem az érzelmi szükséglet kérdése is. Tehát, hogyha egy szülő kellően nyitott és elérhető a gyerek számára, akkor a szülő leolvassa a gyereknek azokat a jeleit, amik arra utalnak, hogy ő szívesen van-e valakinek a társaságában, vagy sem, vagy ez a másik felnőtt jól tartja-e a határokat a gyereke felé. Tehát, hogy az érzelmi szükséglet megléte, az szerintem egy alapvetés ahhoz, hogy későbbiekben, akár felnőtt korban, akár párkapcsolatban, akár munkahelyi kapcsolatban, akár a saját gyerekével kapcsolatban, az érzelmi szükségletet mindig meg tudja fogalmazni, és ez is valahol gyerekkorból indul.
1: Itt közben lapozgatom a könyvet. Könnyű olvasmány ez, vagy ahogy írtad is, azért lele kell tenni egy picit, hogy úgy az ember úgy picit szünetet tartson.
3: Hát ha most így engedély nélkül hozzájárul a szerkesztőm ahhoz, hogy egy mondatát idézzem, akkor ő azt mondta, hogy volt, amikor le kellett tennie 2 napra. Azt gondolom, hogy mindig akkor kell letenni, hogyha valami túlterheli az idegrendszert, akár azért, mert személyes érintettsége van, akár azért, mert elgondolkodik valamin, tehát, hogy nem kell egy falásra elolvasni egy ilyen könyvet, és ez az illusztráció azért van itt, és az összes többi is, hogy egy picit felkészítse az olvasót, érzelmileg rá tudjon hangolódni, valahogyan az idegrendszere szintén összeköttetésbe tudja hozni, hogy vajon mi vár rá a következő sorokban.
1: Furcsa ezt egyébként, hogy furcsa veled beszélni erről, olyan érdekes ez, hogy ugye nyíltan beszélsz arról, hogy személyes érintettséged is van, de közben ugye pszichológus is vagy, tudsz már távolságot tartani, tudod már úgy kézbe venni ezt a könyvet, mintha nem is lenne személyes érintettséged benne? Tehát, hogy ugye azt mondtad, hogy már megdolgoztad ezt, de hát azért biztos nem lehetett egyszerű még pluszban írni a dolgokról, a történtekről, újra esetleg megélni, átélni.
3: Éppen ez a lényege, hogy már olyan távolságban van bennem érzelmileg, hogy nem borított ki a megélése. Természetesen ez mindig egy olyan része lesz az életemnek, aminek hát van egy bizonyossága. Tehát, hogy a könyvespolcomon ott van egy saját magam által megírt könyv, és azt a következő generációk számára átörökítem, akkor annak nyilván van egy olyan üzenete, hogy ez nagyon fontos volt számomra, de hogy nem az a feltétlenül fontos már nekem, hogy nekem mennyire volt fontos, mert én ezzel már rendben vagyok, hanem most már az a fontos, hogy akár a további generációk számára az én családomba ne adjam tovább ezeket a terheket, és hogyha mások felismernek ebből egy-egy mondatot, egy-egy megélést, egy-egy kapcsolódást érzelmileg, történetileg, akkor láthassák, hogy van kiút, és van fejlődés, van növekedés minden traumatikus helyzetben.
1: Ez jó hír. És innen folytatjuk a zene után továbbra is. A Szívhangok podcastet hallgatott vendégünk Lévai Ágnes Melinda, pszichológus, a Választás című könyv szerzője, írója, valamint Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, én pedig Bredák Szandi vagyok a kérdező szerepében.

0: padobána. Ez a Szívhangok, az Életre Valók magazin műsora a Lakihegy Rádióban.
1: Továbbra is a Választás című könyv szerzőjével, Lévai Ágnes Melindával, aki nem mellesleg pszichológus, beszélgetünk, valamint Nyéki Gabriellával, diplomás mentálhigiénés szakemberrel, pár és családkonzulenssel. Én Bredák Szandi vagyok. Én nagyon szeretek, jobban szeretek konkrét dolgokról beszélni, mint általános dolgokról, és akkor itt tulajdonképpen ezt mondtad meg, tulajdonképpen ez már egy konkrét, hogy traumatikus dolgokról. Nyilván most akkor nem megyünk bele, hogy konkrétan milyen traumatikus, mert hogy trauma és traumát nem is nagyon kell, meg lehet összehasonlítani, de az, arról beszéljünk már egy picit, hogy alapvetően kinek ajánlod a könyvet. Tehát azért arról igen beszéljünk, hogy kinek tud mondjuk ez segítségül szolgálni, meg egyébként, amikor még itt mondtad, hogy ugye pszichológusként ott az üléseken nem feltétlenül szoktál a magánéleti dolgokról beszélni, de mondjuk, hogyha valamelyik pácienset kezébe kerül a könyv, hát akkor nyilván valamennyire belelát személyes történetekbe is, és nekem ez azért is tetszik, mert teljesen hitelessé válsz ezáltal. Tehát, hogy bármennyire is megvan ez a hiedelem, hogy a pszichológusnak olyan tökéletes idilli élete van, szerintem sokkal jobban el tudja magát, legalábbis én, engedni egy olyan ülésen, amikor tudom, hogy a másikkal is történtek, és akkor már tudom, hogy tényleg nem csak a könyvből elmondja azt, amit megtanult az egyetemen, hanem ő maga is tudja, hogy miről van szó. Na, de vissza az eredeti kérdéshez, hogy alapvetően kiknek ajánlod, milyen élethelyzetben, életszakaszban?
2: Azért egy mondattal még visszautalnék a kérdésed későbbi részére, hogy attól még lehet a pszichológusnak nagyon teljes, elégedett és boldog élete, hogy ilyen dolgok történtek vele. Nem volt még ilyen helyzet, hogy valaki olvasta a könyvet és besétált hozzám, hiszen még nem kaphatta senki így a kezébe, úgyhogy ez egy új szituáció lesz. De én azt gondolom, hogy akkor sem ezen lesz a fókusz. Kinek ajánlom, amikor már úgy alakult, hogy ebből mégiscsak egy könyv lesz, és nem így magamnak írogatom meg ezeket a sorokat, akkor azt gondoltam, hogy olyan fiatal, felnőtt hölgyek számára írom, akik talán fogékonyak a pszichológia iránt, az önismeret iránt, akik mondjuk nehezebben bánnak mondjuk a határhúzásaikkal, és mondjuk nehezebben tudnak nemet mondani. És aztán, ahogy így beszélgettem emberekkel, is voltak előolvasóim, és valahogyan átkereteztem magamban ezt a helyzetet, és a klientúrában is vannak olyan tapasztalásaim, hogy hát ezt nem lehet leszűkíteni nőkre, ezt az olvasó közönséget, hiszen nagyon sok olyan férfi van, aki szintén szenved el gyermekkori bántalmazást, traumát, akár verbálisan, érzelmileg, szexuálisan, és felnőtt korában is akár egy olyan bántalmazó kapcsolatban él, amit nem mer a felszínre hozni. Tehát azt gondolom, hogy ez nem nembeli kérdés, hanem ez azoknak szól, akik valamiért foglalkozni akarnak ezzel a témával.
1: Oké, tehát mindenkinek. Szinte. Beszéljünk egy picit, Gabi, most akkor hozzád fordulok, határhúzás. Ez már sokszor szóba került. Hogyan tudunk újra úgy kapcsolódni saját magunkhoz? Tehát mik az első lépések, hogy az ember, és ezt szerintem tudod, hogy én is, hát hogy mondjam, hogy magamnak is felteszem a kérdést, meg szerintem sok nézőnknek, hogy hol kell elkezdeni, milyen apró lépésekkel gyakorolni azt, hogy tudjunk határt húzni, mert nyilván, aki abban nőtt fel, hogy nem volt szabad, vagy, tehát ez nem úgy megy, hogy akkor egyik napról a másikra hirtelen én mindenre nemet tudok mondani, mert hogy ahhoz megkapcsolódik egy érzés, ez nem tapasztalatból tudom, hogy akkor én most rossz ember vagyok, akkor én nem vagyok megbízható, legközelebb nem én kapom meg azt a munkát, mert nemet mondtam, vagy bármi rosszat gondolnak rólam, szóval, hogy kell ezt elkezdeni, ezt a folyamatot, hogy tanuljunk meg határt húzni, nem így dur bele a közepébe.
3: Szerintem ez egy folyamat. Ez olyan, mint hogyha van egy lépcsőház, és mondjuk van 15 lépcső felfele, akkor először csak az első lépcsőre lépjünk rá.
1: Logikus.
3: És utána menjünk szépen lassan. Szerintem érdemes egyszer azt is úgy elkezdeni, hogy mondjuk akár ételre mondasz nemet.
1: Tehát amikor nincs olyan nagy tétje.
3: Amikor nincsen olyan nagy tét, és akkor így szépen minél több pozitív kontrollélményünk van valamivel, hogy nem történik semmi baj, hogyha nemet mondok, annál jobban fogok bízni abban, hogy nekem szabad nemet mondani. De ugye nagyon sokszor annyira szituáció kérdése szerintem ez, hogy hogy így exaktan nem lehet azt mondani, hogy így csináld, inkább az, hogy példákat lehet mondani, az, hogy mondjuk ha mondjuk családi környezetben nehéz mondjuk nemet mondani, akkor kezdjél nemet mondani nem a családi környezetben, hanem a külső környezetedben, uh-huh. akár a munkahelyeden, akár a barátnődnek, barátodnak, edződnek, tehát hogy így szépen lassan elkezdeni nemeket mondani, és egyébként az én mondatom az az, amit már csomószor mondtam neked, hogy ha valakinek egy nemet mondasz, nagyon sokszor önmagadra mondasz egy igent. És én azt gondolom, hogy minden step by step, lépésről lépésre, hogy nem sietünk, nem egyből a 5., 15. lépcsőfokra akarjunk fellépni, hanem csak először az elsőre. Uh-huh. És jó szerintem ilyenkor egy szakembert választani magunk mellé kísérőnek.
1: Itt a rádióadásban véget ért a Szívhangok podcast, viszont Nyéki Gabriella YouTube csatornáján, illetve a Szívhangok podcast Spotify csatornáján bőven folytatódik még ez a beszélgetés, ráadásul nem csak hangban, hanem videós formában is. Itt a rádióban megköszönöm a beszélgetést Lévai Ágnes Melindának, pszichológusnak, a Választás című könyv szerzőjének és Nyéki Gabriellának, diplomás mentálhigiénés szakembernek, pár és családkonzulensnek és nektek hallgatóinknak is a figyelmet. Szemezgessetek, rengeteg témánk volt már és lesz még Nyéki Gabriellával. Megtaláljátok tehát a YouTube csatornáján, ahogy ezt a beszélgetést is, illetve az előzetesét a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, illetve a Szívhangok podcast Facebook oldalán is. Rengeteg helyen ott vagyunk már, ha gondoljátok, akkor nézzetek utána. Két hét múlva találkozunk friss beszélgetéssel. Én Bredák Szandi vagyok, sziasztok!
0: Egy újabb életfonal kibogozva. Kövesd a Szívhangok életre való magazin műsorát podcast formában is a Spotify-on és a YouTube-on. Ha hozzászólnál a műsorhoz vagy témát javasolnál, SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 107-es számon várjuk az ötleted.

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyere el a Borbély tűzép telepére, és szerezd be száraz, hasított tűzifádat tölgyből vagy akácból, és igény szerint otthonodba szállítjuk. A cement, méz, sóder, homoképítőanyagokat és a térköveket folyamatos kedvezménnyel vásárolhatod meg. Borbély tűzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Speciális igényeidről telefonon kérhetsz információt a 0620 342 53 92-es számon. Borbély tűzép. Elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
2: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
3: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
2: Sziget Krónika. Krónika.
3: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos program sorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
4: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
3: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
4: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
3: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar jármű

0: Par további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó, egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi ház igazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
1: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát mi nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmánymúzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
0: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláp élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
2: Sziget Krónika.
3: A térségre hangolva.
0: Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a halásztelki programot másnap vasárnap újabb nemzetközi esemény követi. Bulgária függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
4: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
0: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a Kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
0: Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szent Miklós egyszeres magyar bajnok dárcjátékosa Jehirszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehirszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a tököri darts klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
5: Ja, ami pontos volt, ugye ez a párt magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zulándival megszerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerült, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejlesztigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zulándi párom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is és a két VDF versenyen is, ez sikerülhetett volna sokkal jobban is.
0: Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Ugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy éles tétmeccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
2: Időjárás.
0: Szombaton változóan felhős napos időre számíthatunk, egyes tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdörrehet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, délutánra 22-28 fokig melegedhet a levegő.
2: Sziget Krónika.
3: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. Napok óta nem alszok, mert azt hallom, a szomszédnál sír a gitár.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez még mindig a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, és most már nem csak hangban, hanem képben is tudtok minket követni a Lakihegy Rádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Úgy néz ki, hogy elindult egy projekt, ahol egy autista, illetve inkább úgy mondom, hogy speciális nevelési igényű gyermekeknek épülhetne játszótér. Egy kicsit még feltételes módban beszélgetünk erről, mindez Dunavarsányban. Vendégünk a Dunavarsányi Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátora, Kurucsai Ágnes és Kálmán Móni. Jó reggelt, sziasztok!
4: Sziasztok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon beindultatok. Hát annyi projektetek indul,
3: és most alakult meg az alapítvány tulajdonképpen.
2: Igen, és én azt látom, de javítsatok ki, ha nem így van, hogy Dunavarsány önkormányzata igen befogadó bármelyik ötletetekkel kapcsolatban, tehát hogy azért úgy hál' Istennek tudtok velük tárgyalni, ilyen lesz majd ez a speciális játszótér is.
4: Igen, szerencsére nagyon támogat minket a Dunavarsány önkormányzat, ugye Keresztesi Balázs polgármester úr, és aki nagyon, nagyon mellettünk áll, dr. Csobolyó Eszter, ő nagyon sokat segít nekünk, úgyhogy
2: ő is képviselő, ugye?
4: Igen.
2: Is, meg sok minden is, más sok is Dunavarsányban, lelkész is, igen, elég sok mindent csinál. Speciális játszótér. Na, én itt azt mondtam, hogy autistáknak, de nem csak autistáknak, és nem csak gyerekeknek, ugye? Tehát, hogy ilyen tervetek van.
5: Igen, igazából egy olyan akadálymentes játszóteret szerettünk, ez a nagy álmunk ott létrehozni, ami nem csak gyermekeknek épülne, hanem fiatal felnőttek, kamaszok számára is ki lehetne alakítani, hiszen azt tapasztaljuk, hogy ahogy növekszik a gyermek, a fiatal egyrészt méretben is kinövi a játszótéri eszközöket, illetve hát már korosztályban sem helyén való az ő részvétele.
2: De azt most hangsúlyozzuk, hogy itt ugye nem a tipikusan fejlődő emberekről, gyerekekről, fiatalokról.
5: Itt az atipikus fejlődésmenetű gyermekekről, fiatalokról beszélünk, autizmus, spektrumzavar, ADHD, intellektuális képezzavar, mozgássérülés, érzékszervi fogyatékossággal élők, tehát akiknek, hogy mondjam, a szükségletei, a lelkülete azért gyermeki marad, és szívesen játszóterezne, akár 16 évesen is.
3: És a gyakorlatban hogy néz neki ez a játszótér? Tehát mitől lesz más, mint egy normális játszótér?
5: Hát az álmunkban ez úgy néz neki, hogy lennének különböző területek, specifikumok a játszótér területén belül, tehát ilyen különböző egységek, lennének hintás területek, ahol akár kerekesszékes hinta, kerekesszékes forgó eszközök, szeretnénk egy szenzoros falat, ahol kifejezetten ilyen fogaskerekek és egyéb eszközök lennének, egy vizes játszótéri egység is nagyon-nagyon klassz lenne, mászókák, de akár felnőttekre gondolunk, lehetne egy mini kondipark rész, nem olyan, amiket látunk, hanem egy bicikligéppel, vagy olyan, amit ők is tényleg tudnának használni. Tehát, hogy a képzeletünk az nagyon tud szárnyalni, és akkor, ha ezt kapcsolódóan elmondhatnánk, arra gondoltunk, hogy a helyi érintett családokat szeretnénk megszólítani, hogy nekik mire lenne szükségük, vagy ők mit tapasztalnak egy játszótér használat kapcsán. Úgyhogy
2: ezt milyen formában?
5: Készítettünk egy kérdőívet számukra, és ha lehetne, akkor be is posztolnánk ide a rádióadás alá, igen. És az alapítványunk honlapján is, és mindenhol, illetve a Facebook oldalunkon is mindenhol fogjuk most ezt teríteni, és mindenkit kérünk is, aki egy ilyen játszótér ötletben benne lenne, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait, mert biztos, hogy jöhetnek még olyan ötletek, amiket ebbe bele tudunk venni, vagy átgondolni.
3: Ja, akár, hogy egyébként milyen játékokra is lenne szükség, és nem csak a dunavarsányi családokat várjátok, hogy töltsék ki, hanem egyébként itt a térségben, a Csepel-szigeten élő.
2: Hogyha ez megvan, ez a kérdőív, mi lesz ennek a sorsa? Tehát, hogy van arra akár lehetőség, hogy merjünk nagyot álmodni, akár mondjuk a Dunavarsányi képviselőtestület elé, oda lehet majd vinni, hogy akkor itt van, és akkor mi felmértük? Meg egyébként szerintem ez egy tök jó mutató arra is, hogy mondjuk nagyjából hány családot érint. Nem biztos, hogy ez most reprezentatív, de hogy azért, hogy van létjogosultsága minden esetre.
4: Hát igen, mindenképpen szeretnénk, hogy igazából a képviselőtestület is lássa ezt, hogy mi mit szeretnénk, és nagyon reméljük, hogy így azt gondolják, hogy ez egy jó dolog. Úgyhogy mindenképpen szeretnénk majd ezt így bemutatni nekik, és akkor attól is függ, hogy akkor ők így. De valószínűleg egyébként, hogy támogatni fogják, tehát nem gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne, úgyhogy úgyhogy pozitívan állunk hozzá.
2: Van előttetek egyébként akár hazai, akár külföldi példa? Tehát léteznek már ilyen játszóterek?
5: Gyerekek számára akadálymentes játszótereket itt már Csepel-szigeten is, például Csepelen rengeteget
2: találunk. Egyébként Szigeten is van a tanösvénynél olyan.
5: Igen. Tehát gyerekekre már vannak kezdeményezések, azt látjuk, hogy felnőttekre én még nem nagyon tudok, és Amerikában látunk már számos példát arra, hogy kifejezetten autisták számára játszóteret nyitnak olyan eszközökkel, amik számukra megfelelő.
2: Számomra az is egy érdekes kérdés, hogy nyilván az egyik szempont, hogy tök jó lenne egy ilyen speciális játszótér, hogy olyan nekik szánt eszközökkel tudnak játszani, legyenek gyerekek vagy fiatal felnőttek, ami biztonságot nyújt számukra. De azért mindannyian jártunk már játszótéren, felmerül az is a kérdés, hogy ugye az a kérdés is, hogy ugye ott azért a viselkedés is más az atipikusan fejlődő gyermekeknél, tehát valahol ez is a cél, hogy ott ugye az ember úgy megy be, hogy úgy számít és tudja. Számít arra is tudja, hogy akkor ott mire lehet számítani, tehát hogy valahol ez is cél-e, és cél-e az, hogy csak atipikusan fejlődő gyerekek menjenek.
5: Igen, igazából ez egy köztérje mindenki számára nyitott játszótér lenne, de befogadó szemlélettel várjuk a tipikus családokat, és pontosan emiatt, amit próbáltál itt finoman megfogalmazni, hogy igen, azért sok autista gyermek családjától érkezik olyan visszajelzés, hogy nem tudnak már elmenni egy játszótérre, mert onnan nem
2: kinézik,
5: igen, vagy nem fogadták jól a gyermeknek a különböző viselkedés, magatartás, szabályozási nehézségeit, vagy elhúzták a gyereket, hogy gyere, hagyd ott azt a kisfiút, pedig effektív nem ért, tehát semmilyen konfliktus nem volt.
2: Egy nagyon jó témát hoztál be, egy kicsit kérnénk is a segítségeteket, hogy mi a jó kommunikáció, vagy viselkedés ilyenkor a tipikusan fejlődő gyermekek szülei, vagy akár a gyermek, hogy hogyan fordul ilyenkor, és most nem általánosságban, hanem most konkrétan a játszótér, tehát maradjunk ennél a témánál, hogy például ebben a helyzetben, amit mondtál, mi lett volna a számotokra megfelelő viselkedési forma. Tanulni szeretnénk, mert azért gyerekcipőben járunk.
3: És pont beszéltük ugye itt még korábban az zene alatt, hogy sokszor ugye a felnőttek, a szülők sem tudják, hogy egy ilyen helyzetben mit kell mondani, hogy kell viselkedni.
5: Én szerintem lehet kérdezni a jelenlévő szülőket és édesanyákat kedvesen, udvarias formába, hogy ti hogy szerettek játszani, vagy meséljetek róla, hogy ide ülhetünk-e hozzátok, vagy köszönhetünk nektek, bevonhatunk-e a játékba benneteket, és szerintem az a szülő, aki nagyon-nagyon jól ismeri a gyereke szokásait, ezt fogja már kezelni, de amikor kérdés nélkül csak úgy arrább mennek, vagy tehát hogy szerintem az tud fájó pont lenni, de egy beszélgetés az nagyon sok mindent elindíthat mindegyik részről.
2: Ugye azt is említettétek, hogy majd ez a leendő, beszéljünk így róla, a Dunavarsányi speciális játszótér, ugye ezt már többször elmondtuk, hogy nem csak gyerekeknek szól. Miért fontos egyébként, hogy lehetőséget biztosítsatok akár a mozgásfejlődés, a beszédfejlődés, bármilyen idegrendszeri fejlődés szempontjából annak, hogy mozogjon, hogy játszótéren játszhasson, akár még felnőttként is, mit tud ez nekik adni?
5: Igazából ez a szabadidőnek egy olyan nagyon hasznos eltöltése, amit, hogyha nem tudunk biztosítani, akkor nem csak az a gyermek, de a család is bezárul a négy fal közé, mert én a kertembe csinálhatok neki majd egy speciális sintát, de hogy ott maradunk a falaink között, tehát hogy beszűkül egész egyszerűen az élettér. Itt pedig ugyanúgy meg lehetnének a közösségi kapcsolatok, szülő tud beszélni másik szülőtársal, tehát ennek egy ilyen közösségépítő mentális szerepe is van, én azt gondolom.
3: Hát ezeknek a gyerekeknek is, meg felnőtteknek is szüksége van arra, hogy azért kapcsolódjanak a társaikkal, nem az, hogy be legyenek zárva a négy fal közé, vagy a saját udvarukba.
2: Hát, hogy elmenjen a kedvük, és így perifériára szorulnak, hogy tényleg elmennek, igen, próbálkoznak, de mondjuk nem egy olyan visszajelzést kapnak, ami azt jelezné, hogy szívesen mennek legközelebb is.
5: Igen, és a másik nagyon fontos, hogy ugye kikerülünk az oktatási rendszerből, amit már egyszer beszéltünk itt nálatok, és hogyha nem sikerül egy felnőtt nappali foglalkoztatni, tényleg otthon ül 0-24 órában, ez pedig egy nagyon-nagyon kellemes, hasznos időtöltés lenne mindenkinek.
2: Kérdőív, ami majd itt a videó alatt, hogyha vége az élő beszélgetésnek, akkor bekerül, a Kék Méhecskék az Autistákért Alapítvány kérdőíve, ami arra vonatkozik, tehát, hogy kinek milyen javaslatai lennének erre a speciális játszótérre, milyen jellegű kérdésekre lehet számítani, mennyire személyes, vagy mennyire általános?
5: A személyes igazából arra vonatkozik, hogy milyen nehézséggel él ez az adott család, milyen korosztály, az érintett gyermek, családtag, rokon, hol laknak, hogyha megépülne egy ilyen játszótér, akkor jönnének-e, szívesen vennék-e. Eddigi játszótér használattal kapcsolatos tapasztalatok, tehát mik azok az eszközök, amiket szeretnek, szívesen használnának, mi az, ami már nehézséget okoz, ha járnak, miért szeretnek járni, ha nem járnak, miért nem járnak. Röviden ennyi.
3: Van egyébként elképzelés, már gondolom van a fejetekben, hogy így Dunavarsányon belül hol lenne ez a játszótér? Tehát vannak azért így ötletek már erre?
5: Ötleteink lennének, mert azért vannak még ott szabad területek, de ezt azt gondolom, hogy majd a
3: persze, ez majd a későbbiekben, igen, nyilván,
5: igen,
3: az önkormányzat.
5: Mert mindenhol, igen, minden sarkon mindenhol. De nyilván egy nyugodtabb, csendesebb helynek, forgalomtól mentesebb, ha erre gondoltak, akkor mindenképp ez szem előtt lenne.
2: Meddig lehet a kérdőívet kitölteni? Van ennek valami időhatára?
5: Körülbelül október közepéig, tehát most egy ilyen bő hónapot tudnánk erre szánni, és akkor egy valid adatok jönnének, reméljük be.
2: Ha már október közepe, akkor úgy tudjuk, csicseregték a madarak, hogy egy rendezvényt is terveztek Dunavarsányban, egészen pontosan október 17-ére. Milyen rendezvény lesz ez?
4: Hát igen, ez egy állatos tematikájú rendezvény lesz. A Kanga Alapítvány jóvoltából fognak jönni állatok, de közben ugye lesznek programok is mellette, tehát ugrálóvár, csillámtetoválás, akkor esetleg kézműves sarok, színező sarok, finomságokkal is fogunk készülni, üdítővel, nasolnivalóval, rákcsálnivalóval, úgyhogy ez.
2: És ez hol lesz, helyi lesz?
4: Igen, igen, Dunavarsányban lesz, a Cserkészházban, de majd mindent ki fogunk írni a Facebook oldalunkra.
2: Persze, meg mi is beszélünk még róla. Egyébként ezekre a rendezvényekre nem az első rendezvényetek. Várjátok a tipikusan és az atipikusan fejlődő családokat is?
4: Igen, mindenképpen mindenkit, aki szeretne.
2: Tök jó. Szuper. Hát mi nagyon-nagyon szurkolunk nektek, és küldjük a csít, az energiát. Bízunk benne, hogy egyelőre úgy néz ki, hogy Dunavarsány önkormányzata befogadó erre. Bízunk benne, hogy majd sikerül. Ugye azért ezt a hallgatóinak mondjuk, hogyha esetleg nem annyira vannak ki, vagy ez nem olyan egyszerű ez, mert nyilván ennek kell egy szavazat, egy pályázat, hogyha van, és akkor ez nyilván nem holnap fog elkészülni, de minden így kezdődik, hogy egy ötletből. Nagyon-nagyon szépen. Nagyon, igen. Köszönjük szépen a Dunavarsányi Kékméhecskék az Autistákért Alapítvány két kurátorának, Kurucsai Ágnesnek és Kálmán Móninak a beszélgetést.
3: Köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: No, itt, hát még itt gyorsan a zene, meg a hírek alatt ki is írtam egy posztot a Facebook oldalamra a témánkkal kapcsolatban, mert úgy valahogy megérintett, megnéztük azt a videót, bár ne tettük volna, amit ugye, hát ami kikerült, egyébként a Szeretlek Magyarország írta alapvetően meg, egy BKK ellenőr lerángatott, de előtte még fellökött, nem tudom, hogy megrugdost-e, az úgy nem emlékszem, egy nőt a 4-es-6-os villamoson, és ugye le is rángatta őt, hát ő valószínűleg ezért még akár 5 év börtönt is kaphat. De hogy így nem is... Erről beszélnénk csak egy más kontextusban, hogy igen, azt nem kell, nem szabad elhallgatni, hogy egy részeg nőről, egy ápolatlan részeg nőről volt, ráadásul igen. Nőről szó, tehát ő az, akit megrugdosott, egy ilyen, hát nem kis darab férfi
3: ellenőr. Hát igen, ellenőr. Így a videón annyi látszik, hogy azért egy ilyen nagyobb darab ellenőr.
2: Igen, azt mondta neki, hogy pusztuljál lefele, és hát ugye ez is nekem mindig olyan érdekes, hogy aki fölveszi ezt, ugye ő egy utas volt, és hogy olyan érdekes ez, hogy a mai világban már tök természetes az, hogy te felveszel ilyet, nem tudom egyébként, hogy lehet-e, tehát hogy jogilag ez nem
3: nincs. Hát ugye a videó úgy ment le, hogy tudod, ki van takarva mindenkinek az arca, gondolom, igaz. Így ugye, hát mondjuk azt, hogy felvenni lehet-e, az egy jó kérdés, hát ezek szerint felvenni, igen.
2: Igen, illetve hát ugye felmerül bennem ilyenkor a kérdés, hogy az, aki a videót készíti, ő inkább tartja fontosnak, hogy videót készítsen, mint sem, hogy mondjuk közbelépjen, és azt mondja, hogy óvatosan. Nyilván ez mindenkinek a, vagy hogy ne verd már meg a nőt, nyilván mindenkinek az egyéni dolga az, hogy ő mit tart, meg lehet, hogy veszélyesnek gondolta, hogy közbelépje, lehet, hogy ő kapott volna még egy pofon, nem tudjuk.
3: Viszont... Vagy le volt döbbenve, mert pont egy influencer, akinek tudod, ugye elküldte, ő ugye lenyilatkozta, hogy igazándiból az, akitől kapta a videót, ő nem is volt budapesti, tehát hogy nem túl sűrű jár ezen a villamos vonalon, és így ledöbbent, hogy amúgy ez itt egy ilyen megszokott dolog, kérdezte ugye azt az influencert. Úgyhogy lehet, hogy igazándiból tátott szájjal azért is figyeltem, mert hogy nem tudta, hogy ilyenkor. Tehát ő most hogy viselkedjen, vagy hogy ez így egy ilyen bevett szokásait.
2: De milyen durva már, hogyha felmerül az illetőben az, hogy lehet, hogy itt Budapesten ez mindennapos, hogy akkor, hogy az mennyire durva, vagy az emberben egyáltalán ez felmerül, hogy hát jó, hát lehet, hogy akkor Budapesten ez így normális, hogy embereket, igen, alkoholista, illetve hát ezt nem tudjuk, mert nem vagyunk
3: hát
2: orvosok,
3: de hogy ott éppen részeg volt.
2: Részeg, itt nem volt. Ugye a bűne az volt, hogy nem volt jegye, de hát azért én is utaztam már, úgyhogy elfelejtettem jegyet venni, és nem rugdosott meg a BKK ellenőr szerencsére. Jó, nem is voltam részeg. Na de, arról írtam egyébként most posztot, friss ropogós, de már egész sokan, és olyan emberek, akiknek adok a véleményére, úgy jelezte így like formájában, hogy valamennyire egyetértenek, és lehet nem egyetérteni, tehát beszélgessünk, a Bredák Szandi műsorvezető oldalamon írtam, hogy ugye nézem ezt a videót, ahogy a földön fekvő, maga tehetetlen, ráadásul nőt lerángatja ugye a villamosról. Na és a lényeg az, hogy a nő ugye ittas. A videóban lehet is hallani, ahogy kijelenti az ellenőr, hogy alkoholista, nem tudom, biztos cifrázta ott. Na most szerintem kéne már ott tartanunk valahogy társadalmilag, hogy felfogjuk, hogy az alkoholizmus az egy betegség. És igen, egy olyan betegség, és nem akarok ilyen demagóg népálmító lenni, hogy akkor felmentsük őket, és igen, én is nagyon sokat utaztam tömegközlekedésen, sőt, egyébként én pont a múlt héten szóltam rá egy alkoholista hajléktalanra a Szigetszent Miklóson, amikor a Gyöcsödének a falát pisilte le éppen, hogy ember nem árt, tehát hogy nem akarok tényleg demagóg lenni, de ettől függetlenül én felfogom, hogy ő beteg. Tehát az, hogy valaki drogfüggő vagy alkoholfüggő, azt nagyon sokáig, ugye családtagok is nagyon sokáig úgy, vagy még most is, mai napig is úgy kezelik, nyilván meg tudja keseríteni a család életét, de hogy úgy kezelik ezt, mintha ez egy döntés kérdése lenne, és az az igazság, hogy én azért úgy megtanultam már, meg sokat olvastam a témában, meg beszélgettem erről szakemberekkel, hogy ez egy betegség, és nem, van egy pont, amikor már nem tudsz.
3: Hát nem tudsz, segítség kell legalábbis igen, hozzá, igen. De még akkor is nehéz.
2: Igen. Tehát, hogyha úgy vesszük, hogy az a nő, és úgy gondolunk egy részeg emberre a villamoson, hogy ő beteg, és ha mondjuk nem kötekszik veled, mert az megint egy másik kérdés nyilván, akkor se rugdosom meg, de megpróbálok vele beszélni, igen, vagy arrébb állok, vagy...
3: Az rendben van, hogy leszállítatja, ha persze, nincs jegyen, mert hát ugye ez is okay. A feladata igazán volt. Tehát ha nincs jegyed, akkor le kell szállni. De nem mindegy, hogy. Én nem tudom, szerintem ő úgy volt vele, hogy hiába kéri ezt a nőt szépen, bár szerintem nem is kérte szépen előtte, mert hogy az úgy nincsen nagyon rajta a felvételen.
2: Azt szeretem, amikor valaki tényként kezel valamit, amit meg se próbált.
3: Tehát, hát hogy... igen, tehát legalább megkérni szépen. Aztán utána azért, amiket ugye mond neki, meg így erőszakosan lerángatja, hát, hogy nem feltétlenül így kellett volna, igen. Az oké, hogy leszállítja. Mondjuk nem tudom, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk nem akar leszállni, ettől függetlenül. Jó, nyilván akkor se rángathatod le.
2: De erre megvan a protokoll, hát ezt tanulják. Azért nem tudjuk, mert mi nem vagyunk békák ellenőrök, de hát igen, őket képzik erre.
3: Nem az a, gondolom, a következő opció, hogy akkor lerúgdosom ezt az adott illetőt a villamosról. Tehát
2: hát egyáltalán nem.
3: Ez
2: főleg, hogy
3: a megoldás.
2: A Budapesti Közlekedési Központ ezzel az esettel kapcsolatban azt mondja, hogy ugye abszolút túlmegy minden határon, és hogy ők az erőszakot egyáltalán nem pártolják, tehát hogy nyilván ezzel nagyon komoly vétséget követett el a kolléga. Egyébként van olyan munkakör, jó, a börtönőröket kivéve, de biztos, hogy ott is vannak szabályok, hogy van olyan munkakör, ahol belefér az, hogy te bárkit megrugdossál, lelökjél, függetlenül, jó, nyilván, ha kést ránt elő rád, meg nem tudom, akkor természet,
3: hát
2: vagy
3: akkor
2: a gyerekemet bántja.
3: A kidobók is, akik mondjuk állnak a szórakozó helyen, ők ugye nyilván azért állnak ott, mert hát sajnos azért előfordul egy-egy olyan vendég, aki bizony akár kést is ránthat elő, tehát igen. Nyilván akkor igen, tehát, de tudod, azért ott is néhány sztoriról már beszámoltunk, hogy mondjuk úgy tepertek le valakit, hogy mondjuk azért nem volt előzménye feltétlen, csak éppen nem tetszett nekik a... Tehát, hogy azért így van a világban egy-egy ilyen történet is. De szerintem is ők is csak akkor, hogyha éppen hát éppen önvédelemre van szükség. Akkor
2: milyen érdekes ez is, amit mondtál, hogy úgy fogalmaztál, hogy kidobó, és hogy mi is ugye így mondjuk, pedig hát elméletileg ugye biztonsági őr, vagy nem tudom. De hogy igen, jó, egyébként oké.
3: Így mondjuk ugye így a köznyelvben.
2: Igen, de ha jobban belegondolsz a magyar nyelv, ugye milyen érdekes, kidobó, tehát hogy nem az a neve, hogy, vagy nem úgy apostrofálunk rá, hogy aki megverő, vagy nem tudom, kiráncigáló, hanem annyi a dolga, hogy kihozza onnan azt az embert, akinek nincs ott helye.
3: Igen.
2: Ugye az RTL Híradónak nyilatkozott a Borbély Zoltán ügyvéd, aki azt nyilatkozta, hogy közfeladat ellátása során más tetleges bántalmazása 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, szögezte le a jogi szakértő.
3: Egyébként nekem ez komoly, igen.
2: Az is feltűnt, hogy nem azt mondja, hogy ennyivel büntethető, tehát hogy még az is lehet, hogy benne van a pakliban, hogy úgy dönt a bíróság, hogy nem, hanem konkrétan kijelenti, hogy büntetendő. Tehát jó, nem tudom, hogy ebben benne van-e, hogy mondjuk felfüggesztettet kap, vagy tényleg
3: hát,
2: börtönbe kell mennie.
3: Nem tudjuk, majd lesz azért valószínűleg későbbi info ezzel kapcsolatosan. Hát minden esetre ilyet nem csinálunk. Mondjuk férfival sem, nővel szerintem meg főleg nem.
2: Igen, igen, igen. Meg egyébként nekem alapvetően az, hogy egy, most tök mindegy mi a kontextus, de legyen akkor egy ilyen eltúlzott, hogy egy nő, aki tök részeg, és még mondjuk kötekszik is, de hogy egy férfi egy nőt, nem tudom, hogy van-e olyan olyan helyzet, amikor én azt mondom, hogy oké, most így belefér, hogy most megérdemli az a nő.
3: Szerintem tehát, tényleg ez csak akkor működhetett volna, akkor valószínűleg, ha ez egy önvédelem, ha mondjuk az a nő, ott lehet, hogy földön fekszik, és mondjuk előránt egy kést.
2: Igen.
3: Akkor azt mondom, hogy nyilván egészen máshogy reagálnak, és akkor még valahol jogos is, hogy mondjuk kidobja a villamosról, mert akkor az összes többi utast is veszélyezteti. Tehát azért itt nyilván attól függ. De itt szegény nem csinált semmit. Azon kívül, hogy nem nagyon volt magánál megbeszámítható.
2: Tehát igen, tehát beteg. Tehát, hogy, és tényleg nem akarom, és nehogy van, de nem csak én vagyok, aki ezt mondja. Nagyon sok pszichológus, akkor ott van a toxikológus, hogy hívják? Nem jut eszembe most hirtelen.
3: Zaher
2: Gábor, köszönöm. Tehát ő is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy ez bizony egy betegség. Ugye a nehézség az, hogy ezek az emberek legtöbbször nem kérnek segítséget. Márpedig ugye a családok igen. Azért küzdenek sokszor a függő családtaggal, mert nem kérnek segítséget, és te látod, hogy a halálába, a vesztébe megy, de hogy ő nem méri fel. Ugye sokan mondják, hogy az a gyógyulásnak az első fázisa, amikor belátod, hogy
3: hát
2: segítségre van szükség.
3: Helyzetet.
2: Igen, igen. És az már jó. Tehát az már tök jó, hogyha te, de azért,
3: igen,
2: mert...
3: Igen, az már fél siker legalább.
2: Igen, tehát ha valaki azért megy el egy ülésre, mert a család azt mondta, de amúgy neki nincs belső motivációja, egyébként akkor sajnos sokra nem megyünk vele. Egyébként Plusz még annyi, hogy a BKK azt is közölte, hogy rendszeresen szerveznek konfliktuskezelési tréningeket a munkatársaknak, tehát hogy azért trenírozva vannak. Feltételezem, hogy nem csak azt mondják ott el, hogy hogyan kezeld a konfliktust, hanem azt is, hogy ne.
3: Hát, és hát nem, szerintem... Mit illik csinálni, vagy mit igen, nem. Igen, biztos, igen. Hogy szélsőséges helyzetek is vannak ott. Tehát igen. Amikre úgy reagálni kell.
2: Azért kíváncsi lennék az ellenőrnek is a véleményére, hogy ő például mit gondol arról, vagy újra csinálná, visszapörgetni, akkor máshogy csinálná, főleg annak a tudatában, hogy akár egyrészt elvesztette a munkáját, másrészt meg akár még börtönbe is mehetne miatt.
1: Ezek voltak a süsfelnap legjobb pillanat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szent Miklósi Gimnázium úszóláp rehabilitációs projektje. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Első alkalommal rendezik meg a Miklósi Városnapokat Sziget-Szent Miklóson. Az első Miklósi Városnapok különleges évfordulóhoz kapcsolódik, a település idén ünnepli várossávatásának 40. évfordulóját. A négy napos programsorozatot október 8-a és 11-e között szervezik meg. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, komoly készülődés és számos ötlet előzte meg a városnapok megszervezését. A rendezvény időpontját sem véletlenül választották októberre. Sziget-Szent Miklós első írásos említése 1264. október 10-ére datálható, így a szervezők a városnapokat a település születésnapjához igazították. Hozzátette, az első miklósi városnapok így egyszerre adnak lehetőséget a város múltjának felidézésére, a 40 éves városi évforduló megünneplésére és a közösség együttlétére.
3: 1264. október 14-e, és ezt a dátumot választottuk ki, mondjuk úgy, hogy akár a város, pontosabban a település születésnapjáként, és így októberhez, ehhez a hónaphoz igazítottuk az eseményt. Terveink szerint most és az elkövetkezendő 100 évben, amikor lesznek miklósi városnapok, akkor itt erre az október elején lévő dátumokon szeretnénk a programot mindig megtartani, tisztelegve ezzel a város első írásos említésének dátuma előtt.
2: Új programelemekkel készülnek a városnapokra. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója hozzátette, az esemény egyik különlegessége éppen az lesz, hogy több olyan programot is megvalósítanak, amely ebben a formában korábban nem szerepelt a város rendezvényei között. Kiemelte, a képviselőtestület megfelelő forrást biztosított a rendezvényhez, így több új ötletet is meg tudtak valósítani. A szervezők ugyanakkor arra is törekedtek, hogy a már jól ismert hagyományos programelemek sem maradjanak el. Hangsúlyozta, az első miklósi városnapokon így az új kezdeményezések és a korábbi bevált programok egyaránt helyet kapnak.
3: Ez a program lehetőséget kínált arra is, hogy nem feltétlenül újdonságnak számító programelemeket, hanem olyan régebbi, nagyon jól bevált programelemeket visszahozzunk, és talán egy kicsit megújítsuk, új köntösbe helyezzük, amelyek egyébként hosszú ideig, vagy bár valamennyi ideig a város kulturális életének a része voltak, csak aztán eltűntek, és most ezekből is van, ami visszajön, és ebből a régi és szeretett, teljesen új programokból összeáll egy olyan elegy, ami viszont még eddig soha nem volt Sziget-Szent Miklóson.
2: Sikeresen lezajlott a második Csepel-szigeti veteránjármű találkozó. A rendezvénynek a Háros utcában található áruház parkolója adott otthont, ahol a látogatók számos a hazai és kelet-európai járműgyártás történetét idéző különlegességet tekinthettek meg. A találkozón Csepel teherautók, Ikarusz autóbuszok, valamint a magyar járműipar további emlékezetes típusai is megjelentek. A kiállított járművek mellett a korábbi évtizedek utcaképét meghatározó egykori KGST országokban gyártott autókat is láthatta a közönség. A szervezők szerint a program nem csak a veterán járművek bemutatásáról szólt, hanem a közösségi találkozástól és a kötetlen beszélgetésekről is. Lázár Gergő, a rendezvény szervező városi könyvtár és közösségi házigazgatója rádiónknak elmondta, a tervek szerint a veterán jármű találkozót jövőre is megrendezik.
3: A partnerünk részéről is pozitív volt a fogadtatás, úgyhogy megbeszéltük, hogy jövőre már bent az épületben is parkolhatnak autók. Ennek a programnak nyilvánvaló célja, tehát

0: Nem autókereskedők vagyunk, de nyilvánvaló célja, hogy a Csepel Autógyár Gyártmánymúzeumot és a Csepel márkát, mint helyi és Pest megyei értéktárba tartozó értéket reklámozzuk és mutassuk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, mert ha csak tisztán pusztán a Csepel autó teherautókról beszélünk, tehát amik 100%-ban a gyárban készültek, azokból több mint 10 volt jelen a rendezvényen.
1: Természetvédelmi díjat nyert a Sziget-Szentmiklósi Gimnázium úszóláb rehabilitációs projektje. Első alkalommal adták át a természetbajnokai díjat, amelyet olyan természetvédelmi kezdeményezések elismerésére hoztak létre, amelyek helyi összefogással érnek el kézzelfogható eredményeket. Az első díjat a Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra című úszóláb rehabilitációs projektje kapta. A programot Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán pedagógusok vezetik. A kezdeményezés a Ráckevei Dunaágat érintő 2020-as olajszennyezés után indult, amely jelentős károkat okozott a védett úszóláb élőhelyen. A pedagógusok diákjaik bevonásával természetvédelmi szakemberek segítségével kezdték meg az élőhely helyreállítását. Az elmúlt években több mint 100 négyzetméternyi úszóláb kezdeményt hoztak létre őshonos növényfajok felhasználásával, hozzájárulva a sérült élőhely és a vízi ökoszisztéma rehabilitációjához.
2: Sziget Krónika. A térségre hangolva.
1: Szüreti felvonulást rendeznek szombaton Halásztelken. A hagyományőrző program szeptember 19-én szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent László téren, majd a menet több állomást érint a városban. A felvonulás a Hunyadi Mátyás általános iskolánál, a Katona József utcánál, az Ady Endre utca játszótérnél, valamint több további helyszínen is megáll. A program 15 óra 15 perckor a Németh Ferenc sportcentrumban zárul. Nagy Barnabás polgármester rádiónknak elmondta, a halásztelki programot másnap vasárnap újabb nemzetközi esemény követi. Bulgária függetlenségét ünneplik, amelyre több testvértelepüléstől is delegációk érkeznek.
3: Több országból is jönnek a testvérvárosaink, és szeptember 20-án vasárnap, tehát másnap 11 órakor a bolgár keréknél lesz a szokásos minden évben lezajló ünnepségünk, a bolgár függetlenség napja. Ugye Halásztelken elég sok bolgár család él, és talán az országban a legtöbb bolgár lélekszámra vetítve Halásztelken van, úgyhogy itt ilyenkor mindig a nagykövet úr is itt van, illetve az országos bolgár önkormányzat elnöke, úgyhogy hétvégén is színes programokkal készülünk.
1: Megemlékezéssel és kulturális programokkal ünneplik Bulgária függetlenségét Halásztelken. Bulgária függetlenségének napja alkalmából rendeznek ünnepi megemlékezést szeptember 20-án vasárnap Halásztelken. A program délelőtt 11 órakor kezdődik a Szent Erzsébet téren, ahol a bolgár kerék emlékműnél koszorúzás lesz, amely a Magyarországon letelepedett bolgár kertészek előtt tiszteleg. A megemlékezést követően kulturális programokkal várják az érdeklődőket a Kastélyparkban. Fellép a Rosica és a Jantra néptánc együttes, valamint Slobodan Slobodan és barátai zenekara. Emellett a magyarországi bolgár képzőművészek alkotásaiból nyílik kiállítás, és bolgár ételkóstolót is tartanak. Rossz idő esetén a kulturális programnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és a Városi Könyvtár ad otthont.
2: Sziget Krónika. Sporthíreink.
1: Páros országos bajnoki címet szerzett Major Nándor oldalán Sziget-Szentmiklós egyszeres magyar bajnok dárcjátékosa Jehirszky György. A térségi sportoló eseménydús hétvégét tudhat maga mögött, ugyanis két VDF nemzetközi versenyen és az egyéni magyar bajnokság aktuális fordulóján is részt vett, és mind a három esetben az ötödik helyen végzett. Jehirszky György elmondta, régi vágyuk volt Major Nándorral, akivel a tököli darts klub színeiben is csapattársak, hogy megszerezzék az országos bajnoki címet párban, és nagyon örülnek, hogy ez végre sikerült. Hozzátette, az egyéni megmérettetésekkel már kevésbé elégedett, mert úgy érzi, több volt benne, mint az ötödik helyek, amiket elért.
4: Ja, ami fontos volt, hogy ez a páros magyar bajnoki cím, amit harmadik éve próbálunk Zulándival megszerezni, aztán ez most így negyedik évre sikerült, úgyhogy ugye, nyilván ez egy nagy öröm, és azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, jó felkészülés és jó visszajelzés volt a két hét múlva a kezdődő Fejér-szigeteken lévő Európa kupára, úgyhogy ott is Zulándi párom lesz. Az egyéni versenyeket tekintve viszont csalódott vagyok, hogy az ötödik helyekkel az OB-n is és a két VDF versenyen is ez sikerülhetett volna sokkal jobban is.
1: Nem játszik az első fordulóban a DMTK férfi kosár csapata a kosárlabda harmadosztályban. A bajnokságban 13 csapat indul, amelynek köszönhetően minden fordulóban lesz egy kimaradó, és a szeptember 25-én induló első körből épp a Dunaharaszti marad majd ki. Ugi Albert vezetőedző elmondta, nem túl szerencsés, hogy pont így hozta a sorsolás, de ha már így alakult, kihasználják az időt. Hozzátette, számos edzőmérkőzésen túl vannak, és lesz is még pár barátságos találkozó, de igazából az egész keret várja már, hogy élestét meccset játszanak, amelyre így október legelejéig várniuk kell.
2: Időjárás.
1: Szombaton változóan felhős napos időre számíthatunk, egyes tájakon kisebb esőzápor kialakulhat, néhol az ég is megdőrehet. A Dunántúlon helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, délutára 22-28 fokig melegedhet a levegő.
2: Sziget Krónika.
5: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
1: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
0: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Kedden este 8-kor. A hírek után.
0: FM 107.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Október 1-én rendezik meg a Városi Idősek Napját Sziget-Szent Miklóson, az IT hangverseny termében. Az eseményen ünnepi köszöntőt mond Nagy János polgármester, az ünnepi beszédet pedig Fürtös Hajnalka, a Vadgesztenye Szociális Intézmény vezetője mondja majd. A műsorban közreműködnek a város nyugdíjas klubjainak művészeti csoportjai. Az ENSZ közgyűlése 1990. december 14-én határozott arról, hogy ezt a napot az idősek nemzetközi napjának nyilván. Először 1991. október 1-én tartották meg. A cél pedig, hogy felhívják a figyelmet az idős emberek tiszteletére, megbecsülésére, valamint az őket érintő társadalmi és egészségügyi kérdésekre. Október 2-án tartják az anyateljes táplálás világnapja alkalmából szervezett városi rendezvényt Sziget-Szent Miklóson. A programnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házad otthont délelőtt 9 és fél 12 között. A megnyitót követően 9 óra 20 perctől Kovács Zsuzsanna, IBCLC laktációs szaktanácsadó védőnő tart szakmai előadást. Majd ezt követően 10 órától Kovácsovics Fruzsina ad interaktív koncertet a legkisebbeknek, amit közös fánkozás követ. A rendezvény zárásaként fél 12-től egy tombola sorsolást is tartanak a résztvevők között. A belépés ingyenes, a részletes programokért pedig látogassatok el a sárgaház.com oldalra. 22. alkalommal rendezik meg október 10-én Sziget-Szent Miklóson a Csepel-szigeti halászléfőzőversenyt. A megmérettetésre szeptember 20-áig várják a csapatok jelentkezését. A halászléhez egy darab pontyot és tűzifát biztosítanak a szervezők. A fűszerekről, a próhalról és egyéb kellékekről mindenkinek egyénileg kell gondoskodnia. A csapatok Fantázia néven jelentkezhetnek. További információk a rendezvényről a sárgaház.com oldalon olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-n.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Hallott, tesó? Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

0: Lucky Hegy Rádió.
1: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.
2: Young money, young money. Love in a thousand different flavors.